0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 17-én, pénteken Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Kovács András Ferenc költő és műfordító tollából származik, és így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más. Koronként más az olvasóknak is. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Műsorunk első órájában látogató egészségügyi műsorunk múlt hétfői ismétlését hallhatják, majd a maradék időben válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoventől. A második órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután fülbe jó könnyű zenei műsorunk múlt szombati ismétlését hallgathatják meg, Bíró Hunor szerkesztésében. Adásunk 3. órájában a múlt szombati határtalan válogatást hallgathatják meg, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Ezzel várom Önöket az elkövetkező 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Mai adásunkban a mentőség témakörét járjuk körül. Elsőként az Ágnus Rádió általános tájékoztatója hangzik el a témáról, majd a Miskolci Európa Rádió szakértői tájékoztatóját közvetítjük, végül pedig a Beregszászi Pulzus Rádió készítette áldás hangzik el.

Elsőként az Agnus Rádió általános tájékoztatóját hallhatják a meddőségről. Orvosi értelemben meddőségről, infertilitásról akkor beszélünk, ha egy éven keresztül történő, rendszeres, védekezés nélküli szexuális együttlét nem eredményez terhességet. Meddőségnek neve

0: Nézzük azt az állapotot is, ha a nő bekövetkezett terhessége rendszeresen spontán vetéléssel szűnik meg. A megtermékenyülés folyamata nagyon összetett, melynek során hormonok, kémiai és fizikai mechanizmusok százainak kell a meghatározott időben és sorrendben működésbe lépnie. Amennyiben egy egészséges házaspár minden szempontból az ideális időpontban van együtt, a kívánt teherbeesés valószínűsége csupán 25-30%. Ez meglepően alacsony számnak tűnhet, és ezek alapján bátran mondhatjuk, hogy minden emberélet megfoganása egy csoda, hiszen számtalan tényezőnek kell egyszerre jelen lennie és megfelelően működnie. A meddőségi kivizsgálás során a pár mindkét tagját ki kell vizsgálni, hiszen a kiváltó okok feltárása során 40%-ban találunk női okot, szintén 40%-ban férfi okot, és 20%-ban a pár mindkét tagjánál van olyan eltérés, mely a meddőség okának tekinthető. A meddőség orvosi kezelése általában termékenység elősegítő gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, sebészet vagy ezek kombinációjának használatával történik. A meddőség kialakulása komplex folyamat, melynek testi, lelki és társas vetületei vannak, ezért ellátásában egyik sem elhanyagolható. Ami a meddőség lelki oldalát illeti, beszélhetünk esetleg pszichés okokról és következményekről, bár ezek sok esetben nehezen szétválaszthatóak. A meddőség komoly veszteségélmény is. Az érintettek kimaradnak a gyermekvárás élményéből, nem tudnak megfelelni az utódlásra vonatkozó elvárásoknak, nincs lehetőségük betölteni a szülői szerepeket, és gyakran előítéletekkel is szembe kell nézniük. A személy ördögi körbe kerülhet, az elhúzódó próbálkozásokat kísérő stressz gátolhatja a termékenységet, a teherbeesés elmaradása pedig szorongást kelt, ami tovább emeli a nemi hormonok termelődését gátló glükokortikoidok termelődését. Az ördögi körhöz hozzájárulhat a gyermekvágy rögeszmévé válása is, olykor a gyors eredmény hajszolása is okozhat cikluszavarokat. Az elhúzódó gyermekáldásra váró párok egy idő után kivizsgálásoknak vetik alá magukat, hogy termékenységük késésének esetleges fizikai okát megtalálják. A kivizsgálások és kezelések további stresszforrást jelentenek a pár számára. Az orvosi segítségnyújtás mellett tehát mindenképp fontos a pszichológiai, a lelki támogatás is.
1: Az elmúlt percekben a meddőség témakörét ismertettem önökkel általánosan.

0: Műsorunk folytatásában egy szakértői tájékoztatóval várjuk Önöket, amelyben a Miskolci Európa Rádió munkatársa, Almási Beatrix, dr. Molnár Imrével, a Miskolci Koáli Intézet orvosi igazgatójával keresi a válaszokat olyan kérdésekre, mint mikor kell orvoshoz fordulnia egy párnak, ha nem jön a gyermekáldás, milyen kivizsgálások várnak rájuk, és mik a leggyakoribb okok a meddőség hátterében.
1: A jelenleg érvényes szakmai irányelvek szerint egy év várakozás után már indokolta a részletes kivizsgálás.
2: Mire számíthatnak ilyenkor a párok? Mire számítsanak, hogyha eljönnek? Milyen vizsgálatok lesznek?
1: A meddőség hátterében közel 50-50%-ban vannak női és férfi eredetű okok, tehát mind a két félnek a részletes kivizsgálása szükséges. A férfiak részéről viszonylag egyszerűbb és rövidebb a kivizsgálás, egy spermavizsgálatot kell elvégeztetni. A hölgyek részéről kicsikét bonyolultabb, de praktikusan egy vagy maximum két ciklus alatt a komplet kivizsgálás elvégezhető. Átfogó laborvizsgálatok szükségesek, bizonyos biokémiai, bizonyos mikrobiológiai vizsgálatok, kórokozó kimutatása a női nemi traktusból, egy érvényes rákszűrés kell, hogy legyen. A legnyűgösebb része a kivizsgálásnak a mélyüregnek és a petevezetőknek a petevezetők átjárhatóságának a vizsgálata. Erre többféle megoldás is létezik, egyszerű kontrasztanyagos vizsgálatok és műtéti megoldás is rendelkezésre áll. És igen, egy ultrahangos sorozat vizsgálata a petefészek működésnek a monitorizálására, tehát hogy gyógyszeres beavatkozás nélkül egyáltalán működik-e a petefészek, tehát ez az úgynevezett ultrahangos follikulometria. Mind a két fél részéről szükséges HIV-szűrés, hepatitis B-C szűrés, ezt a szakmai protokollok írják elő, és hát a rutin kivizsgálás nagyjából ennyiből áll, egyéb speciális vizsgálatok szóba kerülhetnek még, de ezek a kivizsgálás során felmerült egyéb adatok ismeretében dönthetők el.
2: És mik a tapasztalatok, milyen problémát találnak leggyakrabban a meddőség hátterében?
1: Hát a női fél részéről a funkcionális zavarok a leggyakoribbak, tehát a szervi betegségek, a méhet vagy a petefészkeket, vagy a kismedencét érintő szervi elváltozások, azok relatíve ritkábbak. A leggyakoribbak a peteérés zavarához vezető úgynevezett funkcionális rendellenességek. Ezek hátterében viszonylag gyakran derül fény, addig fel nem ismert cukoranyagcsere zavarra, pajzsmirigy működési zavarra. Viszonylag gyakori még a magasabb prolaktin szint, ami az agyalapi mirigynek az a hormonja, ami szülések után a tejelválasztásért felelős, hogyha ez a nem terhes állapotban bizonyos mértéket meghaladóan termelődik, akkor az peteérés zavarához és következményesen meddőséghez vezethet, valamint nagyon gyakori az úgynevezett policisztás ovárium szindróma. Ez a női, a fiatal reproduktív korú női lakosságnak a leggyakoribb hormonális rendellenessége napjainkban. Különböző irodalmi közlések szerint 6-11%-ra tehető a fiatal női lakosság körében az előfordulási gyakorisága, de olvastam már 16%-os gyakoriságról is. Itt az intézetünkben is végeztünk már ilyen irányban felmérést, és itt a betegeknek a 40%-a PCOS-nak tekinthető. Ez áttörhető, tehát ez gyógyítható, ez korrigálható, ez a rendellenesség, de nagyon-nagyon gyakori, és a meddőség hátterében is nagyon gyakran előfordul.
2: Milyen gyakori a meddőség? Hány párt érinthet ez Magyarországon?
1: Hát ez sajnos napjaiban már népbetegségnek tekinthető. A érvényes utolsó olvasható statisztikák szerint a fogamzóképes korú pároknak a 15-20%-án a meddőséggel bajlódik. Ez hál' Istennek persze nem végleges állapotot jelent. Szerencsére a meddőpároknak egy olyan 3-4%-ánál nem több azoknak meddőpárok körében, a 3-4%-nál nem több azoknak az aránya, akiknek semmilyen módon nem sikerül terhességet elérni, tehát az esetek túlnyomó többségében azért eredményesen kezelhető, vagy a hagyományos módszerekkel, tehát a gyógyszeres petefészek működés serkentése az inszeminációval bezárólag, vagy pedig lombi-bébi programmal.
2: És mi az oka annak, hogy az elmúlt évtizedekben emelkedik a meddőség száma?
1: Hát erre nagyon pontos, konkrét választ nem biztos, hogy tudok adni, de az biztos, hogy ez is civilizációs ártalomnak tekinthető. Tehát stresszes életet élünk. Mindannyiunkat halmozott stressz szituációk érik a mindennapi életünkben. Ezen kívül rengeteg kemikáliával találkozunk, növényvédőszerekkel, élelmiszertartósítószerekkel, ezen kívül bizonyos hormonális gyógyszerek is elszaporodtak, a fogamzásgátó készítmények, döbbenetes adatot olvastam, nem mostanában, de hát, hogy a palackozott ásványvízben is kimutatható mennyiségben például petefészek hormon. Tehát nyilván ez nem okoz adott esetben betegséget, de még ott is megjelenik. Tehát nagyon sokrétű ez a probléma, ezek biztos, hogy benne vannak. Ezek a női felet, bár mondjuk mind a két felet érinthetik, hiszen a férfi nemzőképességet is ezek a tényezők befolyásolhatják, de az is biztos, hogy például a férfiak vonatkozásában is az elmúlt években úgy látjuk, hogy egyre gyakoribb a férfi eredetű meddőség, tehát romlik világszerte, nem csak Magyarországon, világszerte romlik a férfiaknak a spermaképe, talán ennek tudható be, hogy ezelőtt, az 2010-ben, tehát mondjuk 6-7 évvel ezelőtt a WHO már módosította az addig érvényes referencia tartományokat, ami a spermium számot, a mozgás képességet, a vitalitást, az ép alapoknak az arányát illeti. Tehát sajnos mind a férfi, mind a női vonalon megvan ennek a háttere, és hát a konkrét okok közül ezeket lehet talán említeni. Sajnos ez egy összetett kérdés, és romlik a helyzet évről évre szinte.
2: Milyen lehetőségei vannak egy párnak, hogyha természetes úton nem esett teherbe a hölgy? Ugye említette, hogy fizikai probléma is lehet a háttérben, amit adott esetben orvosolhatnak is, de ha még ezek után sem sikerül.
1: Hát ugye a kivizsgálásnak és a kezelésnek szakmai protokollokban rögzített metodikái vannak. Ki kell zárni a szervi betegséget, tehát hogyha a női fél részéről például a méhet érintő betegség van, tehát miómákat találunk, akkor adott esetben azokat előtte el kell távolítani, nem minden esetben, de az eseteknek az egy részében az célszerű előtte eltávolítani, a petefészek cisztákat célszerű megoldani, az endometriózist kezelni kell, hogyha a petevezetők környékén, a kismedencében összenővések vannak, amik a petevezetők átjárhatóságát adják, azt adott esetben meg lehet oldani. Tehát ezeket a szervi okokat mindenképpen ki kell zárni. Hogyha ezek kizárhatók, akkor ugye jönnek a funkcionális okok, tehát a hormonális rendellenességeket kezelni kell. Az említett cukoranyagcserezavar, pajzsmirigy hormon rendellenességet, prolaktin szinteket, policisztás ovárium szindrómát, a tüneteit megfelelő gyógyszeres protokollokkal meg lehet szüntetni, lehet javítani, lehet a fogamzó képességet javítani, lehet a petefészek működést serkenteni, tehát át lehet törni ezt a funkcionális blokkot az eseteknek a túlnyomó többségében. A férfiak részéről, hogyha egy picikét rosszabb csak a kép, akkor az inszeminációhoz megoldást jelenthet. A férfiak számára is léteznek vitaminkészítmények, ezen kívül a férfiaknál is lehetnek szervi betegségek, egy hevekörnyéki visszeresség, az például a spermiumképzés zavarához vezethet, ezt urológiai, kis urológiai műtéttel meg lehet oldani. A férfiaknak a kivizsgálását azt nem mi végezzük egyébként, tehát a férfiak kivizsgálása az urológus, andrológus szakorvosnak a feladat, ehhez ők értenek a legjobban. Tehát a férfiak részéről is lehetnek ilyen szervi elváltozások, de ugyanúgy a férfiaknak is lehet hormonbetegsége is, tehát még a férfiaknak is lehet magas a prolaktin szintje például, de ugyanúgy érintheti őket a cukorbetegség, a pajzsmirigybetegség, vagy egyéb hormonális betegség, ami a spermiumképzést zavarni fogja. Tehát magyarul ezekkel a gyógyszeres technikákkal általában az eseteknek a túlnyomó többségében eredményt lehet elérni, hogyha sikerül petelyérést produkálni, akkor hát hagyományos próbálkozásokat már nem nagyon preferáljuk, tehát hogyha valaki már itt a meddőségi intézetekben megjelenik, ott általában már az eredményesen kezelt ciklust is, tehát a sikeresen stimulált ciklusokat is, amikor petelyérés sikerül elérni, általában inszeminációval szokták befejezni. Ez nem tévesztendő össze a lombi programmal. A dolog lényeg, hogy a helyben adott sperma mintát előkészítés után felhelyezzük a méh üregébe, ezzel lehet javítani a fogamzásnak az esélyeit. Hogyha erre is szakmai protokollok léteznek, hogy mikor, kinek, hány alkalommal lehet inszeminációt végezni, tehát nem érdemes a végletekig ezt erőltetni. Inszeminációt általában, hogyha egyéb társaság alatt nincs, akkor 6 esetben szoktunk végezni, hogyha 6 inszemináció után terhesség nem következik be, akkor onnantól kezdve már mindenképpen indokolt, és az olyan által támogatott is a lombi program. Ennél kevesebbet, 3 inszeminációt szoktunk végezni, 35 éves életkor fölött, hogyha kicsit gyengébb a spermakép, hogyha esetleg csak egyik petevezető átjárható, vagy ha kiderült korábban egy enyhefokú kismedencei endometriózis a női fél részéről, ilyen esetekben nem szoktunk 6-ig elmenni, 3 inszemináció után már lombi programot javaslunk, illetve a Lombi programnak vannak abszolút javallatai is. 40 éves életkor fölött, hogyha mind a két petvezető lezárt értelemszerűen egy nagyon rossz spermaképnél, súlyos fokú endometriózisnál nem is szoktunk egyáltalán inszeminációt javasolni, hanem akkor egyből Lombi programba irányítjuk a pácienseket.
2: Mennyi időn keresztül kísérnek egy pár? Tehát annyi mindent említett, ez hosszú hónapokat is igénybe vehet.
1: Hál' Istennek vannak olyan házas párok is, akiknek első kísérletre sikerül a terhesség. Aztán persze volt olyan is, akinek hatodikra sem sikerült, de mindenféle csoportból vannak terhességeink. Tehát van, aki elsőre, másodikra, harmadikra, negyedikre, ön és van, aki hatodikra esett teherbe. Tehát ez nagyon változó. Tehát van, aki 2-3 hónapnál nem tört el itt több időt, van, aki éveket.
2: Hogyha inszeminációval vagy Lombik Baby programmal sikerült teherbe esni, akkor a várandóságot is önök követik végig?
1: Nem, az intézetben terhes gondozás nem történik. A rutin gyakorlat szerint, amikor élő embriót tudunk már kimutatni, onnantól kezdve a mondjuk úgy, hogy a területek illetékes terhes gondozásba irányítjuk a terheseket. Tehát az 6.-7. hét környékén.
2: Ez egy nagyon intim probléma, nagyon nehéz lehet erről beszélni akár a férfinak, akár a nőnek. Milyen ebben az esetben az orvos-beteg kapcsolat?
1: Én úgy gondolom, hogy akik már ide eljönnek, azok erre fölkészültek. Tehát én ilyen értelemben kommunikációs zavarokkal nem nagyon szoktunk találkozni. Nyilván ennek el kell tenni egy időnek, amíg a párok erre fölkészülnek. Korábbi beszélgetésekből egyszer-egyszer kiderült, hogy általában azért a férfiakat nehezebb rávenni a kivizsgálásra, de az utóbbi időben, mintha ezzel sem nagyon tapasztalnék már problémák, párok elfogadják, hogyha valami gond van, akkor azt ki kell vizsgálni, és ennek ez a módja. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon nagyon nagy zavar nincsen. Tehát akik már ide eljöttek, azok már túl vannak azon, hogy ezt feldolgozták magukban, és itt már nem szokott probléma lenni ilyen értelemben.
2: Hogyha megtörténik a teherbeesés, akkor említette, hogy itt az önök dolga lezárul, és átadják a nőgyógyásznak a hölgyet, illetve a párt. Onnantól kezdve érkezik még visszajelzés önökhöz?
1: Hát mi mindenkitől szoktunk kérni, hogyha megszületik az újszülött, akkor valami visszajelzést kérünk, sőt, ha lehet, akkor fényképeket is szoktunk kérni, és van nekünk itt a falon, de minden intézetben ezt azért úgy vettük észre, hogy ez úgy meghonosodott, hogy az újszülöttek, az intézetben fogadt újszülöttek fényképei díszítik a falon. Nálunk is van ilyen, és általában kapunk azért visszajelzéseket az eseteknek szerintem a 95%-ában.
2: Amikor valakinek Lombik Baby programon keresztül sikerül teherbe esnie, akkor neki fut még egy gyereknek, vagy egy harmadiknak, hogyha ugye csak egy sikerült elsőre?
1: Neki minden további nélkül, nem két olyan házas párunk van, akik akár inszeminációval sikerült a terhességnek, akár Lombik programban, és akkor 2-3 év múlva jönnek egy következő terhesség reményében. Vannak persze olyanok is, akiknek utána spontán sikerül, de azért szép számmal vannak, akik újra megjelennek.
2: Ez egy érdekes kérdés, ennek mi lehet a magyarázata, hogy második alkalommal spontán teherbe esik a hölgy?
1: Hát erre megint csak nagyon exakt orvosi választ nem fogok tudni adni. Én úgy gondolom, hogy talán a legjelentősebb tényező, hogy megszűnik a stressz. Tehát azért azt lássuk be, hogy egy ilyen meddőségi kivizsgálás és kezelés adott esetben, ami nem is 1-2 hónapig tart, hanem adott esetben egy évig is elhúzódhat, vagy talán tovább is. Ez azért stressz szituációt jelent, tehát figyelni kell a ciklusnapokat, meg kell szervezni a munkahelyről, szabadság alap gyakorlatilag az intézetbe történő bejárást, a vizsgálatokat, vérvétel, ultrahang, spermavizsgálat, tehát ezek stresszel járnak. És olyan is van egyébként, hogy csinálunk esetleg 1-2 inszeminációt, nem sikerül a terhesség, eltelik 2-3 hónap, mondják a párok, hogy szeretnének egy kis szünetet tartani, és akkor terhesen jönnek vissza. Tehát én úgy gondolom, hogy a stressz az nagyon jelentős tényező ebben. Lombi programban is volt már ilyen tapasztalatunk. Ez is nem egyedi eset, hogy nagyon heroikus kivizsgálás és nagyon heroikus gyógyszeres kezelések után bonyolult immunológiai terápiákat követően végre egy 5.-6. Lombi program után valaki szült egy gyermeket. És utána eltelt 1 vagy 2 év, és spontán teherbe esett. Tehát ez tényleg egy döbbenetes dolog. és csak visszakanyarodok, amit először mondtam, tehát úgy gondolom, hogy a stressznek biztos, hogy szerepe van benne. A másik pedig, hogy nyilván, ha valaki azért ide eljön, kivizsgáljuk, kezeljük, azzal azért jót teszünk az ő hormonháztartására. Tehát valami probléma az eseteknek a nagy többségében kiderül, bár létezik úgynevezett ismeretlen eredetű meddőség is kb. 10%-ban, de az esetek nagy részében azért valami kiderül a háttérben. Ezt kezeljük. És ezzel egy normális, egy helyes, egy jó mederbe tereljük, például a női hormonális működést. Tehát azzal, hogyha még nem is esik teherbe az adott ciklusban, de lezajlik egy normál menstruáció, lezajlik egy normál petejélése, ami után lezajlik egy normál menstruációja, ezzel biztos, hogy jót teszünk az ő hormonháztartására. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt a stressznek a megszűnése, másrészt pedig azért az intézetekben kapott gyógyszeres kezeléssel, a lökéssel azért helyes mederbe tudjuk terelni a hormonális működést, és ez a két dolog biztos, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy aztán spontán is megnyíljon a lehetőség a terhességre.
0: Mikor kell orvoshoz fordulnia egy párnak, ha nem jön a gyermekáldás? Milyen kivizsgálások várnak rájuk, mik a leggyakoribb okok a meddőség hátterében? Többek között ezekről kérdeztük dr. Molnár Imrét, a Miskolci Káli Intézet orvosi igazgatóját. A riporter Almási Beatrix, a Miskolci Európa Rádió munkatársa volt. Mai látogatót áldással zárjuk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Következik Csernyiga Gyula, beregszászi református lelkipásztor ige hirdetése a meddőséggel kapcsolatban.
3: Sok szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat, és Isten igéjét olvasom a 113. Zsoltárból. Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét. Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké, napkelettől napnyugatig, dicsérjétek az Úr nevét.

Azt a sok szenvedést, ami őt érte, és nem mondtak neki semmit, csak osztoztak az ő gyászában, osztoztak a fájdalmában, valamikor nem lehet mit mondani. És látjuk Jobbnál is, hogy amikor megszólaltak az ő barátai, amikor megpróbálják vigasztalni Jobbot, akkor Jobb azt válaszolja nekik, hogy nyomorúságos vigasztalók vagytok. Nyomorúságos vigasztalók vagyunk mi magunk is, és talán valóban valamikor jobb hallgatni, valamikor inkább hallgatni kellene. És egy kicsit talán ilyen a meddőség is, a meddőség kérdése. Sok mindent elmondhatunk róla, sok minden okot kereshetünk, és igen, találhatunk a Bibliából is történeteket, kiemelhetünk történeteket, olyan csodálatos eseteket, amikor egy-egy meddő nő, egy-egy meddő asszonynak a küzdelme, imádsága után az Isten meghallgatja őket, és megajándékozza Sárát, Rebekát, Ráhelt, Annát, Erzsébetet egy-egy gyermekkel. És nagyon sokszor belekapaszkodunk ezekbe a történetekbe, reményt merítünk belőlük, tápláljuk a reménységet, amely talán egyre halványabb lesz, ahogy a múlik az idő. És nagyon sokszor abban reménykedünk, hogy egyre halványabb lesz a fájdalom és a szomorúság is. Mert mi van, ha nem? Mi van, ha mégsem? Mit lehet mondani akkor? Mit lehet mondani, hogy ne legyen nyomorúságos vigasztaló az ember, amikor odaáll egy-egy meddő pár mellé, egy házas pár mellé, akiknek nem lehet gyermekük. És bizony nagyon is felületes istenismeretre, vagy teológiai gondolkodásra utal az a hozzáállás, amire azért oly sokszor van példa, amiben oly sokszor beleütközünk, és amivel mi magunk is talán megkísértjük önmagunkat, amikor arra gondolunk, hogyha a termékenység az Isten áldása, hogyha a gyermek az Isten ajándéka, akkor nyilván a meddőség az büntetés, az Úrnak a büntetése, hogy valamit valahol valaki vétkezett, és ennek következménye, ennek megtorlása a meddőség. De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Az Úr nem büntet így. És az sem igaz, hogy azok a bibliai hősnők, akiknek a meddőségén megkönnyörül az Isten, azok annyival jobbak, annyival erősebb hitűek voltak, vagy többet imádkoztak, többet könyörögtek, mint nagyon sok gyermekre vágyó házaspár. Az Isten titka. Az Istennek a bölcs terve, hogy miért adja meg az egyik családnak a gyermekáldást, és miért nem adja meg a másiknak az ő titka, és egyedül az ő titka. De az bizonyos, hogy a kegyelmes és jóindulatú Isten, aki Jézus Krisztusban minden bűnünket megbocsátotta, és saját fiát áldozta fel érettünk, nem tartogat valamilyen extra büntetést ebben az életben a számunkra, és különösen nem az Isten büntetése, a gyermekáldásnak az elmaradása. Lássuk meg azt is, hogy azok a zsidó asszonyok, akik imádkoztak, akik kérték az Urat, hogy vegye el tőlük a meddőséget, vegye el tőlük ezt a gyalázatot, azok nagyon is kitartóan imádkoztak. És ez nem egy elhanyagolható szempont, hogy tudjunk kitartóan imádkozni, tudjunk kérdezni, kérni, tudjuk a mi kérdéseinket, vágyainkat odavinni az Isten elé, és merjük odavinni, és merjünk álhatatosan kérni, kérdezni, addig, amíg az Isten nem válaszol. Nehéz elfogadnunk azt, hogy a nő identitásának, egy asszony identitásának, méltóságának nem egyedül és nem legmagasabb forrása a gyermekszülés. Áldás, valóban hatalmas áldás a gyermek, és ezzel akkor szembesülünk igazán, amikor kiderül, hogy valakinek nincs. Hogy valakinek nem lehet, nem várható gyermek. És alázatosan valljuk meg nyomorúságos vigasztalóként, hogy nincs jó válaszunk. Nincs jó válaszunk arra, hogy miért nem. Talán az orvostudomány talál válaszokat, okokat, hogy miért nem, de nincsenek jó válaszok. És Isten megváltott gyermekeit egyaránt sújtja a meddőség. Azokat is, akik hisznek az Istenben, és azokat is, akik nem hisznek. Akiket nem érdekel az Isten terve, akiket nem érdekel az Isten akarata. És ebben a bűn által megrontott és folyamatosan romló világban sok kérdésre, nagyon sok kérdésre nincs jó válasz. De vannak egyedi és személyre szabott válaszok, és csak ilyen válaszok vannak. Az Isten csak ilyen válaszokat ad, imádságban elkért válaszok, fájdalmas kérdésekre, nagyon is fájó kérdésekre, de vannak válaszok. Az Istennél vannak válaszok személyesen, személyre szabottan, ha eljutunk odáig, hogy meghallgatjuk az Istent, hogy meghalljuk az Istent. Ahogyan Jobbnak is el kellett jutnia odáig, sok-sok nyomorúságon keresztül, sok-sok fájdalmon keresztül, sok-sok vitán keresztül a barátaival, hogy leborul és dicsőíti az Istent. Minden körülménye, minden fájdalma ellenére leborul és tudja dicsőíteni az Istent, az Isten kegyelmét.
és ezért választottam ezt a Zsoltárt, a 113.

0: harmadik zsoltárt, amelyik egy dicsőítő ének. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Urat, mert fölemeli a porból a nincstelent, és megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házában, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat. Ezt kívánom, kedves testvérek, hogy tudjuk dicsőíteni az Urat, és tudjuk elkérni az ő válaszait. Elkérni az ő válaszait, amikor emberileg nincs jó válasz. De nála van, az Istennél, aki szeretett bennünket, aki az ő egyszülött fiát adta értünk. Nála vannak válaszok, személyre szabott válaszok. Hát merjük elkérni. Így legyen. Amen.
1: Az elmúlt percekben Csernyiga Gyula beregszászi református lelkipásztor ige hirdetése hangzott el a meddőséggel kapcsolatban.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai műsorunkban a meddőség kérdéskörét boncolgattuk. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Deák Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 44 19 68-as telefonszámon és az agnus@agnusradio.ro címre.

0: látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
1: Az elmúlt percekben látogató egészségügyi rovatunk múlt hétfői ismétlését hallhatták. A következő percekben válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából.

0: homokóra csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 17-én, pénteken, Homokóra műsorunk második órájában.

A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Kovács András Ferenc költő és műfordító tollából származik, és így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más. Koronként más az olvasóknak is. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Először is áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezután pedig fülbe jó könnyű zenei műsorunk múlt szombati ismétlését hallgathatják meg Bíró Hunor szerkesztésében, amelynek témája most Bonnie Tyler lesz. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Mai áhítatunk címe: Reményteli jövő. 7 napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, mert megáldotta Istened az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját. Örvendez tehát. Mózes 5. könyve 16. fejezet 15. vers. Mai áhítatunk szerzője Sharon Britton Henning, amerikai testvérünk. A konyhaszekrényemben csak néhány konzervlevest és egy kis rizst találtam. Már hosszú ideje munkanélküli voltam, és egyedül úgy tudtam az anyagiakat biztosítani a családomnak, hogy barátoktól, illetve a helyi segélyszervezettől kaptam segítséget. Semmilyen állás nem volt kilátásban, ezért már a legrosszabb forgatókönyvek játszódtak le a fejemben. Reményt keresve a fenti igénél nyitottam ki a Bibliámat. Mózes által Isten azt parancsolja az izraelitáknak, hogy amikor az ígéret földjére érnek, emlékezzenek az aratás utáni sátoros ünnepen, a hosszadalmas pusztai vándorlásra, és arra, Isten hogyan gondoskodott róluk. Egy szál ruhában, a mannával és fűrjel napi eledelként azt az ígéretet kapták, hogy áldásban lesz részük. Isten határtalan bőséget ígért, amiből a közösségnek is jut. Elképzeltem, milyen nehéz lehetett egy ilyen jövőben bízni, amikor a pusztában sínylődtek, de Isten betartotta ígéretét. Ez a bibliai történet számomra megerősítést jelentett a küzdelmeim idején. Tudtam, hogy Isten jobb napokat tartogat számomra és családom számára. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, amikor reménytelennek tűnik minden, emlékeztess, hogy Te vezetsz és meg fogsz áldani. Amen. Reménnyel tekinthetek a jövőbe, mert Isten velem van. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Sharon Britton Henning, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a nehéz időket átélő családokért.

Július 17-e van, ez az év 198. szökő évben 199. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 167 nap van hátra. Kalendáriumokban tekintsük hát elsőként, hogy milyen fontosabb események történtek az évszázadok folyamán, ezen a napon, július 17-én. 1440-ben nem a Szent Koronával, Magyarország királyává avatták első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. Így a fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával koronázta meg. Ezzel elkezdődött a 17 éves trónviszály.

1453-ban Franciaország győzelmével Anglia felett véget ér a száz éves háború. 1789-ben 16. Lajos francia király elismeri az addig végbe ment forradalmi változásokat, és visszavonja a forradalom ellen kirendelt csapatokat. 1821-ben Spanyolország véglegesen átadta Floridát az Egyesült Államoknak. 1917-ben a brit királyi család Hannoveri házról Windsorra változtatta a nevét. 1918-ban a német U-55 tengeralattjáró a La Manche csatornán torpedóval elsüllyeszti a brit hadsereg szolgálatában álló RMS Kárpátiát, amely 1912-ben a Titanic utasait mentette. 1929-ben a Szovjetunió megszakította diplomáciai kapcsolatait a Kínai Népköztársasággal. 1936-ban a spanyol rádióban elhangzó kódolt közlemény, amely így hangzott, egész Spanyolország felett felhőtlen az égbolt nyomán megindult Francisco Franco tábornok kormányellenes katonai lázadása, ezzel kitört a spanyol polgárháború. 1945-ben Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődik a Potsdami konferencia, ami a II. Világháború európai eseményeit zárja le, és dönt Európa újrarendezéséről. A tanácskozás Churchilltől a Terminál akciófedő nevet kapta. 1954-ben megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai Kalifornia államban. 1959-ben dr. Louise Leakey megtalálta a legrégebbi ismert, mintegy 600 ezer éves emberi koponyát. 1975. július 17-én történt az űrhajózás történetének első amerikai-szovjet közös vállalkozása. Összekapcsolódott és 44 órán át együtt repült a Soyuz 19 és az Apollo 18 űrhajó. 1981-ben II. Erzsébet brit királynő hivatalosan átadta a Humber függőhidat az Egyesült Királyságban, Kingston-upon-Hull közelében, ami 1998-ig a világ legnagyobb, 1,4 km támaszközű hídja volt. 1992-ben ezen a napon a Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozatot fogadott el Szlovákia szuverenitásáról.

A következő percekben emlékezzünk azokra jelentős személyekre, akik ezen a napon jöttek a világra. 1796-ban született Jean-Baptiste Camille Corot, francia festő. A tájképfestészet egyik legnagyobb mestere volt, stílusa költői, képei lírai hangulatúak. Nagy szerepe volt abban, hogy a tájképfestészetet kiszabadította a klasszicista kötöttségekből. Gyakran nevezték az impresszionizmus előfutárának is. 1888-ban jött a világra Füst Milán, Kossuth díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője, 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választotta. 1890-ben született Tabéri Géza, romániai magyar író, újságíró. Az 1920-as évektől erdélyi magyar irodalmi életében és sajtójában jelentős helyet töltött be. Az erdélyi színpadokon több színművét játszották, mint a Helén vágyai, a Mimikri, Álomhajó vagy a Kolozsvári bál. Ady Endre örökségének következetes őrzője, az általa megszervezett és 1955-ben megnyílt Nagyváradi Ady Múzeum első igazgatója volt. 1912-ben ezen a napon született Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok, vívó, sportvezető. 1914-ben pedig Tolnai Klári, születési nevén Tolnai Rozália, kétszeres Kossuth díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1916-ban Kolozsváron látta meg a napvilágot Nagy Jenő erdélyi magyar nyelvész néprajzkutató. Kutatói tevékenysége mellett 1975-től kezdve részt vett az erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztésében. 1929-ben Lövétén jött a világra Balázs Márton, erdélyi matematikus. A Bábesbolyai Tudomány Egyetem függvénytan és analízis tanszékén egyetemi tanár volt, 1990 és 92 között dékán helyettes. Több éven át volt a matematikai lapok főszerkesztője. 1952-ben született David Hasselhoff, amerikai színész, énekes és dalszövegíró, aki leginkább a Night Ride és a Baywatch című sorozatokból ismert. Viszonylag sikeres zenei karriert futott be, főként Németországban és Ausztriában. 1954-ben ezen a napon született Angela Merkel, német szövetségi kancellárnő. 2000 és 2018 között a Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke volt. 2005 óta Németország kancellárja, országa első női kormányfője. Merkel széles körben az Európai Unió de facto vezetőjének, a világ leghatalmasabb asszonyának. Néhány kommentátor szerint pedig a szabad világ vezetőjének nevezik. Négyszeres választási győzelmével a leghosszabb ideig regnáló demokratikus vezető Németországban, Helmut Kohl után. 1959-ben Szatmárnémetiben született Kovács András Ferenc Kossuth díjas, Artisius irodalmi nagydíjas, erdélyi magyar költő, esszéíró, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Közkedvelt költői jelnevén Kaff. A rendszerváltás után néhány hónapig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház aligazgatója volt, a Magyar Társulat művészeti vezetője, a Marosvásárhelyi Látó című szépirodalmi folyóirat versrovatának szerkesztője és 2007-től alapfőszerkesztője. Versét 1983 óta folyamatosan publikálják. A romániai magyar költészet mérvadó egyénisége, akit a világirodalmi rangú kortárs magyar líra képviselőjeként is számon tartanak. 1989-ben ezen a napon született Verrasztó Evelin, magyar Európa-bajnok úszónő.

A következő percekben emlékezzünk azokra a jelentős személyekre, akik ezen a napon, július 17-én hunytak el. 1399-ben adta vissza lelkét teremtőjének Hedvig lengyel királynő, aki az Anjou-ház magyar királyi ágából származott, ő a Dunakanyar védőszentje. 1540-ben hunyt el Szapolyai János erdélyi vajda, 1526-tól első János néven magyar király. 1851-ben távozott az élők sorából Egressy Béni zeneszerző, a szózat megzenésítője. 1912-ben hunyt el Jules-Henri Poincaré, bolyai díjas francia matematikus, fizikus és filozófus. A konvencionalista tudományelméleti felfogás kidolgozója, a Poincaré sejtés és a Poincaré-féle követőfüggvény névadója. 1912-ben hunyt el Jules-Henri Poincaré, bolyai díjas francia matematikus, fizikus és filozófus. A konvencionalista tudományelméleti felfogás kidolgozója, a Poincaré sejtés és a Poincaré-féle követőfüggvény névadója. 1947-ben hunyt el Raoul Wallenberg, svéd diplomata. A II. Világháború éveiben Magyarországon zsidók ezreit mentette meg a deportálástól. 1982-ben adta vissza lelkét teremtőjének, Nagy Erzsébet, erdélyi magyar költő, műfordító. Egyedi abban, hogy verseit román és magyar nyelven írta, ezeket életszeretet és az asszonyi titkok mélysége jellemzi. 1975-ben egy Marton Lili novellát Ballada a hegyekben címmel színpadra dolgozott át. 1998. július 17-én hunyt el László Gyula, nemzetközi hírű régész és képzőművész, a kettős honfoglalás elméletének megalkotója. A Brassó melletti Kőhalomban született 1910-ben. Tudományos érdeklődése és művészi tehetsége hosszú évekre válaszút elé állította. Előbb képzőművészeti főiskolát végzett, majd 1935-ben régészetből doktorált, summa cum laude, hivatásának végül ez utóbbit választotta. Kolozsváron az újraalakult Ferenc József Tudomány Egyetemen 1940 és 49 között volt előbb magántanár, majd kinevezett tanár a bölcsészettudományi karon. Kulcs szerepet játszott Erdélyben a magyar nyelvű egyetemi oktatás és a magyar művelődés megszervezésében. 1944-ben adta ki legismertebb művét a Honfoglaló magyar nép élete címmel. Elmélete szerint a temetkezésben az élő település családi és társadalmi szerkezeti megfelelői érvényesülnek. 1949-ben visszahívták Magyarországra, de sokoldalú tudását végül csak 1957-től vették igazán igénybe, amikor hivatalosan katedrát kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1960 körül dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, amely épp úgy megkerülhetetlen, mint ahogy egyben vitatárgya is. Miatta a Széchenyi díjas polihisztor tudóst a Széchenyi által alapított akadémia nem fogadta tagjai közé. Nagyváradon érte a halál, mielőtt elindult volna Erdélyi körútja első előadására. 25 könyvet és körülbelül 800 cikket és tanulmányt írt olyan izgalmas témákról, mint a lehelkürtje, Szent István jogara, a Nagyszent Miklósi kincs, a Szent László herma, és a kolozsvári Szent György szobor lószerszámai. Képzőművészként több mint 90 kiállításon szerepeltek művei, hagyatéka pedig több mint 1000 rajzot, 200 festményt és szobrokat is őriz. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Július 17-e Észak-Koreában az Alkotmány napja. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, a július 17-ei kalendáriumot lapoztuk.

0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Janicskó Mihály Noémivel. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 17-én Endre, Elek, Mária, Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta, Szabolcs és Celina névnapokat ünneplünk. Lássuk ezeknek a neveknek az eredetét. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név, a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Endres, Enders névformából származik, jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik, jelentése ismeretlen. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Bánk régi magyar személynév, a Bán név kicsinyítő képzős származéka, mely a Bán méltóság névből származik. A Leo a görög Leon név latin alakváltozatából való, jelentése oroszlán. A Magdolna a héber eredetű Magdaléné magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Róbert germán eredetű név, jelentése fényes, hírnév, dicsőség. A Sarolta török magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér menyét. A Szabolcs magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése nyest. A Celina név eredetére vonatkozóan több feltevés is ismeretes. Egyik szerint Marcellina és a Celina nevek egybeesése. Más magyarázat szerint a Celesta névvel rokon. Más feltevés szerint Marcellina angol becézője is. Köszöntünk tehát július 17-én minden Endre, Elek, Mária, Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta, Szabolcs és Celina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Ünnepeltjeinket Kocsis Tibor, Lásd a csodát című dalával köszöntöttük. A következő percekben Fülbe jó könnyű zenei műsorunk múlt szombati ismétlését hallgathatják meg Bíró Hunor szerkesztésében, amelynek mai témája Bonnie Tyler.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt az Agnus Rádió könnyű zenei műsora, a mikrofonnál Bíró Hunort hallják, köszöntöm Önöket! Mai adásunkban Bonnie Tylerre emlékezünk, aki 2026. június 8-án 75 éves korában hunyt.

Bonnie Tyler polgári nevén Gaynor Hopkins 1951. június 8-án született a Dale-Walesi Skevon városában. A világhírű énekesnő több mint 5 évtizeden át volt a könnyűzene meghatározó alakja, és különleges, rekettes hangjával örökre beírta magát a pop és rock történelembe. Dalai generációk számára jelentettek érzelmi kapaszkodót, koncertjei pedig a szenvedély, az erő és az őszintesség ünnepei voltak. Szerény körülmények között nőtt fel egy bányász családban. Már fiatalon vonzotta a zenevilága, helyi zenekarokban énekelt, majd saját együttest alapított. Évekig klubokban és kisebb rendezvényeken lépett fel Dale-Walesben, mielőtt felfigyelt volna rá a zeneipar. Pályája kezdetén a Lost in France című dal hozta meg számára az első komoly sikert, amelyet hamarosan az It's a Heartache követett. Ez utóbbi nemzetközi slágerré vált, és Bonnie Tylert a világ legismertebb énekesnői közé emelte.

Bonnie Tyler hangja eredetileg nem volt ilyen rekettes és erőteljes. A 70-es évek végén hangszálműtéten esett át, amely után az orvosok pihenést javasoltak neki. A legenda szerint azonban nem tartotta be teljesen az utasításokat, és a gyógyulási időszakban kialakult az a karakteres, érdes hangszín, amely később a védjegyévé vált. Ez a különleges hang tette őt azonnal felismerhetővé, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy dalai mély érzelmi hatást gyakoroljanak a hallgatókra.

Bonnie Tyler pályafutásának csúcspontját kétségtelenül az 1983-ban megjelent Total Eclipse of the Heart jelentette. A dalt Jim Steinman írta és producerelte, és a szám rövid idő alatt világszerte az első helyre került a slágerlistákon. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban egyaránt listavezető lett, és máig Bonnie Tyler legismertebb felvétele. A dal több millió példányban kelt el, Grammy jelölést kapott, és a 80-as évek egyik legikonikusabb slágereként tartják számon. A Total Eclipse of the Heart nem csupán egy szerelmes dal. Drámai hangszerelése, szenvedélyes előadásmódja és monumentális hangulata miatt a popkultúra maradandó részévé vált. Filmekben, sorozatokban és reklámokban is gyakran felhangzott, sőt a napfogyatkozások idején rendszeresen újra a figyelem központjába került. A 80-as években Bonnie Tyler sorra jelentette meg sikeres dalait. Ezek közül kiemelkedik a Holding Out for a Hero, amely szintén Jim Steinman munkája volt, és az évtized egyik legismertebb energikus pop-rock himnuszává vált. A dal számos filmben és sporteseményen csendült fel, és ma is gyakran hallható.

Sokan egyetlen korszak sztárjaként emlékeznek rá, Bonnie Tyler azonban jóval több volt ennél. A 90-es évektől kezdve különösen Európában maradt rendkívül népszerű, új albumokat készített és folyamatosan turnézott. Németországban, Franciaországban és a skandináv országokban is jelentős rajongótábora alakult ki. Munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között Grammy, Brit Award és egyéb nemzetközi jelölésekkel és kitüntetésekkel. 2013-ban az Egyesült Királyság képviseletében indult az Eurovíziós Dalfesztiválon. Bár nem nyert, fellépése bizonyította, hogy évtizedekkel a pályakezdése után is képes volt megszólítani a közönséget. Bonnie Tyler neve ma már elválaszthatatlan a nagy érzelmeket közvetítő pop-rock daloktól. Rekettes hangja, szenvedélyes előadásmódja és kitartása sok énekes számára jelentett inspirációt. Olyan dalokat hagyott ránk, mint az It's a Heartache, a Total Eclipse of the Heart és a Holding Out for a Hero. Ezek mind a könnyűzene klasszikusai közé tartoznak. Most, amikor ráemlékezünk, nem csak egy világsztártól búcsúzunk, hanem egy olyan művésztől is, aki generációkon át képes volt megérinteni az emberek szívét. Dalai tovább szólnak a rádiókban, a koncertfelvételeken és az emlékeinkben. Hangja pedig örökké emlékeztet majd bennünket arra, hogy a zene egyik legnagyobb ereje az érzelem. Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben.

0: zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Az elmúlt percekben Fülbe jó könnyű zenei műsorunk múlt szombati ismétlését hallgathatták meg Bíró Hunor szerkesztésében, amelynek témája Bonnie Tyler volt.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 17-én, pénteken, Homokóra műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Kovács András Ferenc költő és műfordító tollából származik, és így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más. Koronként más az olvasóknak is. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában a múlt szombati határtalan válogatást hallgathatják meg, amely a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
3: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
2: Ötödik alkalommal rendezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület azt a találkozót, melynek cég

0: Ja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák egy nagy közösség részei.
1: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás.
0: A vackor íze, a bibliai énekek és a gyermekkor hite.
2: És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásórai időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemere Judittal, a beregszászi református gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb

0: Kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
1: Egy lelkésznő. 3 gyermeke édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
2: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. Egy gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház, vagy mihez viszonyítva nagy, vagy mit jelent az, hogy hatalmas, mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik, vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy is, és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
1: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
2: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
1: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
2: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az új dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel, vagy egy igei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá, nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és a többit oda vinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért tehát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
1: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökél, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
2: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás lesz, egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy hagyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, hogy ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
1: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki Istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
2: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám a gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
1: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
2: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni. Nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem. Hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Istennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.

0: rendezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület azt a találkozót, melynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák, egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású esemény neki már hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvar adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A programkínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettesének fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért. Bódis Attila interjúja.
1: Hogyan, milyen módon csatlakozik itt a gyülekezeti alkalomhoz?
2: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
1: Megelőzve az eseményeket egy kicsit és kettészedve, a könyvbemutató az nagyjából miről fog zajlani, mit kaphatnak majd a résztvevők?
2: Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egy házunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjtalbum is. Úgy beszéltük meg Zoltánnal, hogy az első felében én kérdezem őt, a második felében pedig ő kérdez majd engem az albumról.
1: Átkötve a kiállításra, úgymond az album és a kiállítás az hogyan alakult ki, ha jól tudom, kéz a kézben jártak.
2: Igen, kéz a kézben jártak. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagybőjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagybőjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagybőjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
1: Kiállítással, illetve akár az albummal, most főleg a kiállításon lenne a hangsúly, mit szeretne elérni, mit szeretne megmutatni?
2: Ez egy nehéz kérdés. Én inkább abban gondolkodom, hogy nekem volt egy nagyon erős élményem a Böjtalbumhoz kapcsolódóan, Böjtalbum készítésének a menetében. Úgy indult ez az egész próbálkozás, hogy én nagyon szeretem szikszait, Böjtben is olvastam, és kerestem azt kicsit kutatóként is, hogy vajon a Nagybőjt tematikája egy 18. századi protestáns imádságírónak az imádságaiban megtalálható-e, és ahogy ezt kerestem, találtam olyan imádságokat, amik a Böjthöz kapcsolódnak, és úgy döntöttem, hogy a saját Böjtömet ezek mentén élem végig, és ahogy jöttem-mentem a városban, úgy rájöttem, hogy egészen máshogy kezdem el látni a világot az imaszövegeken keresztül, ahogy azok dolgoznak bennem, mint azok nélkül. Én abban vagyok inkább érdekelt, vagy azt szeretném átadni, vagy azt szeretném elérni, hogy azok, akik az albumot használják, illetve akik most a kiállítást nézik, azok is kezdjenek el más szemmel nézni a világra. Ez egy nagyon kálvinista gondolat, hogy az Isten kijelentésének terepe hordozója a világunk, csak ezt el szoktuk felejteni. Néha még a természettel kapcsolatosan ezt így érezzük, hogy ó, milyen gyönyörű táj, és az Isten milyen gyönyörű dolgokat teremtett, de lehet az Isten kijelentésének hordozója egy töredezett aszfalt, és mellette a kutya lába.

0: nyoma, hogyha megpróbálunk úgy tekinteni rá, feltesszük a kérdést, hogy ez miért fontos, mit hordozhat ez. Ebben az elmélyülésben, kérdésfeltevésben szeretném én, ha nem is annyira vezetni, inkább inspirálni azokat, akik megnézik a kiállítást.
1: Hogyan látja ez a mostani nagy alkalom, a gyülekezeti találkozó miért jelentős?
0: Nálunk van egy nagyon jó szak a teológián, a református közösségfejlesztő szak, és a közösségfejlesztők között egy ilyen, hát tulajdonképpen közhely, persze támadjuk is ezt a közhelyet, de akkor is egy közhely, hogy egy közösséghiányos, közösségdeficites társadalomban élünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor az embereknek lehetőségük van találkozni egymással, sőt, minden olyan alkalom, ahol a közösségeknek lehetőségük van találkozni egymással, ahol egymást erősíthetik. Egyszerűen csak találkoznak, és az egymás jelenlétében gazdagodnak az egymás jelenlétével, nem kell ott még beszélni sem túl sokat, csak jelen lenni egymás mellett. Minden ilyen alkalom nagyon fontos, mert ezeket a szálakat, amik összekötnek bennünket, ezeket kellene erősíteni. És én annak örülök, hogy ennek a rendezvénynek már hosszú ideje a Pataki Kollégium ad otthont, és most talán mi is elkezdünk nem csak otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem bekapcsolódni ennek a rendezvénynek, és a közösségépítésnek a folyamatába, akár egy könyvemutatóval, akár egy ilyen kiállítással.
2: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Erdély, mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének? Egy megtanult aranymondás? Vagy éppen a málna és a vackor íze? Hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontos ma is a vallásóra? A Hitmorzsák legújabb részében Bodó előtt Barna, Mezőpanit polgármester osztja meg személyes emlékeit. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Mezőpanitban születtem, és itt nőttem fel, ami azt is jelenti, hogy az itteni református közösségnek az életébe kapcsolódtam be kiskorom óta. Ez nem feltétlenül önkéntes döntés, hiszen még a gyerek talán nem tudja, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni, meg egyáltalán az Isten képe egy gyereknek talán teljesen más, mint amit később aztán megtanulunk. A családom az ugyan templomban járó család volt, de alapvetően a vasárnapi istentisztelet látogatásán kívül különösebben nem volt más hitéleti gyakorlat az életünkben. Viszont van két bátyám, és ők már nagyobbak, mint én, ezért ők vittek engem. Szüleim küldtek, ők vittek engem az elején vallásórára. Aztán később majd a konfirmáció után ifibe is. Úgyhogy a vasárnapi vallásórák emléke ma is él bennem. Különösen azért, mert olyan elemekkel voltak tele, ami egy gyerek számára érdekesek, hiszen nem csak arról szóltak nálunk a vallásórák, hogy a történeteket meséltek és elmondták a gyerek számára emészthető módon a bibliai történeteket, hanem volt aranymondás tanulás, volt éneklés, és talán azok a képi, érzelmi részek maradtak meg leginkább bennem, ami most is előtte van, amikor ilyen nagy füzetekben, nagy betűkkel és rajzokkal voltak az énekszövegek felírva, azt tartotta fel a vallásóra vezető, és akkor így énekeltünk. Néha még mozogtunk is hozzá, hogyha olyan volt a dal. És mindeniknek, szinte mindeniknek arról szólt az üzenete, hogy Jézus szeret, hogy a szívünkbe lát, hogy velünk akar lenni, hogy már gyerekkorban közel akar jönni hozzánk, és bár ezt akkor még különösebben nem értettem, de éreztem és tudtam, hogy itt van valaki, van valami, ami nagyon szeret minket, már gyerekkorban is, független attól, hogy milyenek vagyunk, vagy mások mit mondanak rólunk. És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásórai időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
1: És itt a vallásórákon maradva, hogyha visszagondol ezekre, azon túl, amit már elmondott, mi az első illat, hang vagy tárgy, ami eszébe jut?
2: Van néhány olyan gyerekdal, amit akkor tanultam, és azokat ma is az én gyerekeimnek eléneklem. Valamit gitárral is lehet játszani, azt megpróbálom eljátszani nekik, hogy már most gyerekkorban nekem a dallamok vannak inkább, leginkább előttem a dallamok ragadtak meg és fogtak meg. Egy-két konkrét gyerekdal, de még egy másik történetet is érdemes elmondani az Úrral való találkozás kapcsán. Volt egy távoli rokonunk, akik hetednapot ünneplő adventista gyülekezethez tartoztak. Ő volt Sárika néni, az ottani gondnok. Mint távoli rokon, néha meglátogattuk, minket gyerekeket odavitt, és ő mindig énekelt nekünk, keresztény dalokat énekelt nekünk, történeteket mondott. Arra határozottan emlékszem, hogyha most társítani kellene valamivel, neki mindig finom gyümölcsök voltak a kertjében. Málna, körte és mindenféle finomság, és valahogy ezek a dolgok. Volt egyfajta vackor, ami azóta sajnos nem is láttam sehol. Viszont mindig, amikor Sárika nénihez mentünk, akkor tudtuk, hogy valami szép dalt, éneket fogunk tanulni, és gyümölcsöt fogunk enni. Úgyhogy gyerekkoromban ez a két dolog nagyjából egy időben, ha nem is ugyanazt jelentette, de társultak. Hogyha málna szezon volt, vagy hogyha gyümölcsöket ettünk, akkor ezek a dalok jutottak eszembe, és természetesen a dalok által azoknak a teremtője, azoknak a gyümölcsöknek a teremtője is, aminek éppen a szezonja volt. Ugye ez is egy érdekes élmény, tehát a dallamok, a zene, azok tartalma és némiképp gyerekkorom egy bizonyos időszakában a gyümölcsök és azok zamata emlékeztetett a felséges Istenre.
1: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami akkor gyerekként akár mesének tűnt, de felnőttként iránytűvé vált az életében?
2: Talán az egyik ilyen a példázatok közül, amiket Jézus mondott, ugyan nagyon sok ószövetségi történetet elmondtuk, úgyhogy kettő is van. Az egyik a példázatok kapcsán a szőlő és a szőlőtőnek a története, a szőlőtő, mint jelkép, a szőlővesszők, és ugye ezeknek az élete, hogyha azok gyümölcsöt teremnek, ott maradnak, megmetszi, letisztogatja őket, ha nem, akkor azok levágásra kerülnek. Nekünk volt az udvaron szőlőnk, láttam édesapámat, hogy metszegeti a szőlőt, össze tudtam társítani ezt a dolgot. Később értettem aztán meg, hogy ez gyakorlatilag mennyire életbevágó, mennyire a saját életünkről szól vagy szólhat. És egy ugyancsak hasonló kép ehhez, ugye, amikor a fejsze a fák gyökerére vettetik, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt kivágják. Valahogy ez a kép volt bennem, és később ezek álltak meghatározva, hogy próbáljak olyan életet élni, amelynek nem az lesz a vége, hogy kiszáradok vagy kivágnak. A fa és a fának a szeretete az valami miatt mindig is közel állt hozzám. Talán ebben van köze annak is, hogy édesapám asztalos mester, és a fával mi dolgoztunk, feldolgoztuk, de már a fának a növekedése, ugye a folyópart mellé ültetett fa, amely gazdagon terem és jól él, vagy a szőlő, amelynek hosszú gyökere van, és vannak termőágai, meg nem termőágai, vagy az a fa, amely nem terem, az kivágattatik. Tehát ez a kép volt közel hozzám, és az asztalosság, vagy a fának a megmunkálása és a képe az amiatt is, mert gyerekkorban ez kevésbé tűnt fel nekem, hogy József ács volt, és az ő fia Jézus is megtanulta ezt a mesterséget, hanem aztán később realizálódott bennem, hogy itt a Földön képletesen is, de valóságosan is valamiből valamit alkotott Jézus, hogy egy nyersanyagból milyen csodálatos végtermék lehet, és valahogy a mi életünket is így próbálja faragni, így próbálja kialakítani, és lehámozni róla azokat a részeket, amik nem odaillők, hogy a végén egy csodálatos kész termék legyen, vagy legalábbis félkész, ha itt a földi életre gondolunk.
1: És ha most beülhetne az iskolapadba a tizenévesek közé, mit súgna nekik, hogy miért, mire figyeljenek vallás órán?
2: Ugye ezek a vasárnapi iskolai élmények, amikről korábban beszéltem, ugye az ének, a zene, később aztán a vallásórák az iskolában, természetes módon nagyon sokszor untuk ezeket az órákat, és nagyon sok függött attól, hogy ki az a személy, és milyen formában beszél az Isten igéjéről, hogyan tudja úgy közelhozni hozzánk, hogy amikor már kiskamaszok vagyunk, vagy éppen kamaszok, akkor még mindig érdekelje minket ez a dolog. Emlékszem, hogy abban az időszakban én is mindenért a világot, és mindenki mást hibáztattam, és a világ dolgai azon nagyban és kicsiben kezdtek kinyílni, és kerestem a helyem. Az iskolai vallásórák rendjébe pedig talán ott már, amikor az ember a gondolatokat, a szavakat, azok értelmét keresgeti, próbálja értelmezni, ott talán a történetek fogtak meg még inkább. Emlékszem például a József példázatára, nem most friss emlékként, hanem amikor úgy találkoztam vele, hogy talán mondhatni elkezdtem érteni, hogy mit jelentett József szemszögéből az ő története, hogy őt szerették, hogy egy szerető környezetben nőtt fel a szülei részéről, de ugyanakkor irigykedtek rá a bátyjai. És itt ugye a környezetről beszélek elsősorban, nem a családról, nem arról, amikor a gyerek, akit véd a család, olyan dolgokkal találkozik az életben, ami teljesen más, amit azelőtt nem tapasztalt. Hogy aztán később elárulják, hogy később el akarják pusztítani, hogy később mégis olyan helyre kerül, ahol aztán növekedhet és kiteljesedhet. És akkor nagyon kereső fiatalként ez egy számomra érdekes történet volt, és talán a vallásórák és a történetek kapcsán, akár a József története kapcsán is azt sugallnám, azt mondanám a fiataloknak, a gyerekeknek, vallásórára járóknak, hogy próbálják megtalálni azokban a bibliai történetekben, azokban a szereplőkben saját magukat. Melyik szól leginkább hozzájuk, mert rendkívül sok kérdésükre már abban a korban a maguk egyszerűségével, tisztaságával választ tudnak adni ezek a bibliai történetek, ezek az esetek, amik megtörténtek, és olyan példát tudnak mutatni, amivel talán sok esetben fel tudják dolgozni a bennük felgyülemlett sok-sok problémát, kérdést. Legyenek nyitottak, mert egy csodálatos forrás az ige. Minden korosztálynak, minden élethelyzetben lévő embernek személyre szóló üzenet van benne valahova elrejtve. Biztos vagyok benne, hogyha a gyülekezet, hogyha a szülők, a nagyszülők, a vallásórát vezetők imádságosan előkészítik azt az utat, ahol a vallásórán a fiatalok találkoznak az igével, akkor a Szentlélek hatalmas munkát tud már abban a korban végezni az életükben. El tudja ültetni azt a magot, ami később szárba szökkenve csodálatos erős fává növekedhet, és a hitüket így módon már ott gyerekkorban, talán a vasárnapi iskolákban, később a vallásórákon keresztül lehet oly módon, hogy ők nem is tudnak erről, de szépen ez a fa magról szárva szökkenhet és megerősödhet.
0: Az elmúlt percekben Bodó Előd Barnával, Mezőpanit polgármesterével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Az elmúlt percekben a múlt szombati határtalan válogatást hallgathatták meg, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Ezzel homokóra műsorunk végére érünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert ugyancsak én várom önöket 6 órától ébresztő reggeli információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom, ami Kovács András Ferenc költő és műfordító tollából származik, és így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más, koronként más az olvasóknak is. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Találkozunk 6 órakor. Én Palkó Hanna vagyok, Békességistentől, a viszonthallásra. Szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat július 17-én, pénteken, reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. 1 milliárd lei az utakra. Elfogadták az Országos Közúti Beruházási Társaság költségvetését. Az Alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolozsán beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán kialakult jogvita ügyében. Nyugdíjcsalás miatt 7 szemét őrizetbe vettek a szárdai házkutatások nyomán. Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Sosoaka ellen jogellenes fogvatartás miatt. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A kormány tegnap elfogadta az Országos Közúti Beruházási Társaság 2026-os költségvetését, amely közel 1 milliárd lejnyi beruházást irányoz elő. A források jelentős része vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, illetve a SZÉF finanszírozási programból származik. Az Országos Közúti Beruházási Társaság vezetése szerint a költségvetés elfogadása újabb fontos lépést jelent a stratégiai jelentőségű autópálya és gyorsforgalmi útprojektek felgyorsítására, valamint a társaság működési kapacitásának megerősítésében. A beruházásokra szánt mintegy 1 milliárd lejből 600 millió lej Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, további 455 millió lejt pedig a SZÉF program biztosít, a Marosvásárhely, Jász, Ungeny autópálya, Dörgun-Jámc, Jász, Ungeny szakaszára. A 2026-os költségvetést a 2025-ös megvalósításokra, illetve a 2027-2029 közötti időszak pénzügyi terveire alapozva több éves költségvetési szemlélettel állították össze. Az Alkotmánybíróság tegnap szeptember 26-ára halasztotta Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását, amely a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban felmerült, alkotmányjogi jogvita rendezésére vonatkozik. Bolozsán azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy a legfelsőbb bíróság márciusban pert indított a kormány ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyerte azt. A május elején hozott ítélet szerint a kormányt 4,8 milliárd lej kifizetésére kötelezte a bukaresti ítélőtábla. Ebből az összegből a peres úton megítélt bérhátralékok mellett a késedelmi pótlékokat is fedeznék. Az ítélőtábla napi 1% késedelmi kamatot is megállapított, amely napi 48 millió lejt, vagyis körülbelül 9 millió eurót jelent. A kormány megtámadta a döntést. A kormányfő július 2-ai nyilatkozata szerint azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a legfelsőbb bíróság költségvetési és pénzügyi kérdésekben gyakorlatilag átvette a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét. A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán 7 szemét őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek, közölte tegnap a román rendőrség. A 7 őrizetbe vett személy közül 6-nak az előzetes letartóztatásba való helyezését kérik az ügyészek a bíróságon. A 7-et hatósági felügyelet alá helyezték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerdán házkutatást tartott a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíj megállapító határozatokat. Hivatalos források szerint az ügyben egy igazságügyi szakértő és egy volt munkaügyi felügyelőségi alkalmazott is érintett. A nyomozati anyag szerint 5 év alatt több mint 860 személy jutott ilyen módon fiktív munkaévekhez. A hamis dokumentumok alapján ugyanakkor több mint 170 személy esetében emelték meg a nyugdíjösszegét, illetve állapítottak meg nyugdíjjogosultságot. A nyugdíjpénztárakat ért kár 2024. december 31-ig elérte a mintegy 7 millió lejt, és a jogosulatlan kifizetések miatt az összeg azóta is folyamatosan nő, állítja a vádhatóság. A legfőbb ügyészség vádat emelt tegnap Diana Sosvák európai parlamenti képviselő ellen 4 rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021. decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele. Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Sosvákát, akit szintén 4 rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás büntettével vádolnak. Ez azon ügyirat egy része, amely miatt az Európai Parlament a romániai legfőbb ügyészség kérésére tavaly szeptemberben megvonta Diana Sosvák mentelmi jogát. A többi legionárius propagandára vonatkozó vádpontot az ügyészség külön választotta jelen ügytől és külön tárgyalja. A vádirat szerint 2021. decemberében egy olasz televíziós újságírónő feljelentést tett Diana Sosvák ellen, akit azzal vádolt, hogy egy interjúval kapcsolatos nézeteltérés miatt bezárta őt bukaresti ügyvédi irodájába. Az olasz köztelevíziós stábja, amelynek tagja volt Lucia Goracci újságírónő is, Diana Sosvák ügyvédi irodájába ment, hogy kérésére interjút készítsen vele. A botrány akkor robbant ki, amikor Sosvák, aki abban az időben szenátor volt, meggondolta magát az interjú kérdéseket illetően, bezárta az iroda ajtaját és hívta a rendőrséget. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. versen.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Hírekkel legközelebb fél hétkor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Ézsaiás proféta könyve 15. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma. Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Nélkülözhetetlen ember című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyve 63. fejezetének 15-től 19-ig terjedő verseiből olvasom. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért marad távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva, megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolta szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. A kérdés talán ismerős, hol van most féltő szereteted és hatalmad? Sokszor elhangzik ez a kérdés ma is, akár a hívő ember ajkairól is. Ha bajban, nyomorúságban vagyok, hol van Isten ilyenkor? Jöjjön gyorsan a segítség, lehetőleg azonnal és úgy, ahogy azt elgondoltam. Mert ha nem, akkor itt a kérdés, hogy hol van féltő szereteted. Felolvasott ígerészben így imádkozik a proféta. Tekints le, nézd le! A kérés sürgető volt, tehát azonnal átérezzük és megértjük, milyen helyzetben kiállt ő az Úrhoz. Miért engeded, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen és ne féljen téged? Egy kritikus történelmi helyzetben, a kibontakozás helyett vitákba kavarodva, széthúzást megélve élik az életüket, a fogság után visszatértek. Eltévedtünk, mondja a proféta, mert nem a te utaidon jártunk. Megkeményedett szívünk nem keres és nem tisztel téged. Céltévesztett emberi életek. Sokunknak a mindennapok egyik legkínzóbb jellemzője az, hogy eltévedünk. Hogy elindulunk valamerre, és bár most már rendelkezésünkre áll sokfajta segítség, mégis megtörténik az, hogy ne oda érkezünk meg, ahova szerettünk volna. De az eltévedés, a céltalanság érzése arról is beszél, vagy arról is szól, hogy rövid távú célok és vágyak azok, amik lefoglalják a mi szívünket, és a hosszú távú célról rég elfeledkeztünk. Feláldozunk sok mindent a pénzért, aztán feláldozzuk a pénzünket az egészségért. Izgatottak vagyunk a jövőnkkel kapcsolatban, és már észre se vesszük a jelen napjait. A kemény szívűségünk pedig arról szól, hogy ügyet sem vetünk Istenre, mintha nem létezne. Nem csoda, hogy a proféta így imádkozik, tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Teljes bátorsággal szólítja meg Istent. Mert átélte már, hogy Isten segített, megtapasztalta irgalmát, és azt, hogy mit jelent az Isten reánk való tekintése. Isten szent és dicső hajlékában lakozik, mondja, egészen más világban, mint amiben mi élünk. Nincs bezárva, nincs hozzákötve földi dolgokhoz. De úgy érzi egy idő után az imádkozó ember, hogy már nem elég, hogy Isten csak lenéz. Több kell az ő közelségéből, több kell az ő jelenlétéből. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Nem elég, hogyha kinézel az égi hajlékból, hogy megragad szívünket. Szállj le hozzánk, gyere közénk! És évszázadokkal azután, hogy ez az imádság először elhangzott, egy különös éjszakán, különleges módon meghallgatásra talált. Meghallgatásra talált mindazok kiáltása, akik ezekkel a sorokkal tudtak együtt imádkozni akkor és azóta is. Isten kilépett dicsőséges és szent hajlékából, és egy gyermek született meg Betlehemben. Szétszakította az eget, és leszállt. Belépett ebbe a világba, hogy részese legyen mindannak,
ami miatt a próféta ezt a panasz éneket megfogalmazza. Úgy jött el közénk, hogy addig marad, amíg végig nem éli egy ember történetét, születésétől a haláláig. Hány embernek változott meg az élete attól, hogy Isten leszállt és cselekedett? Valószínű sokaknak. Isten szétszakította az eget, Krisztusban közénk jött, hogy megváltozzunk, megtérjünk és üdvözüljünk, akkor tegyük meg mi is azt, hogy elmondjuk másoknak is. Isten nem csak lenézett, nem csak kitekintett, hanem el is jött közénk. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hallod az emberi imádságot, hallod a kimondott szavakat, de ismered szívünknek gondolatait, amiket ki sem merünk talán hangosan mondani. És köszönjük, hogy teljesítetted a nagy kérést, a nagy vágyat, hogy ne csak letekints ránk, hanem elgyere közénk. Köszönjük, hogy Krisztusban itt jártál, a földön jártál, most pedig szent lelked által vigyázol, gondoskodsz rólunk. Áldott légy ezért. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Hajdó Tíme, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk az Ézsaiás proféta könyve 15. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Nélkülözhetetlen ember című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

nélkülözhetetlen ember. Dávid rabbit megkérdezte egyszer Áron rabbi, hogy mekkora személyzet áll rendelkezésére. 5 munkatársam van, mondta a megkérdezett. Kollégája azt is tudni szerette volna, hogy mi ezeknek a feladata. Hát az egyik a titkárom, a másik a vendégeimmel törődik, a harmadik a ház körüli feladatokat látja el, a negyedik a beszerzéseket végzi, az ötödik a pénzügyi dolgokat rendezi. És te mekkora személyzettel dolgozol? Érdeklődött Dávid rabbi. 6 emberem van, hangzott a válasz. 6? Ezen kicsit elcsodálkozott Dávid rabbi. És mit csinálnak? 5 ugyanazokat a feladatokat végzi, mint a te munkatársaid. És a hatodik? A hatodik? Ő a legnélkülözhetetlenebb. De hát miért? Ő egész nap mellettem van, mindenhova elkísér, és bármit mondok, bármit teszek, mindig csak ennyit mond. Csodálatos. Csodálatos!

Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Példabeszédek könyve 15. részének 33. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi történetek minden

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 17-én, pénteken, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Kovács András Ferenc költő, műfordító tollából származik, és így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más is más, koronként más az olvasóknak is. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel, ezután pedig Kukta rovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.

Híreink először címszavakban. 1 milliárd lej az utakra. Elfogadták az Országos Közúti Beruházási Társaság költségvetését. Az Alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolozsán beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán kialakult jogvita ügyében. Nyugdíjcsalás miatt 7 szemét őrizetbe vettek a szárdai házkutatások nyomán. Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Sosvalkő ellen jogellenes fogvatartás miatt. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A kormány tegnap elfogadta az Országos Közúti Beruházási Társaság 2026-os költségvetését, amely közel 1 milliárd lejnyi beruházást irányoz elő. A források jelentős része vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, illetve a SAFE finanszírozási programból származik. Az Országos Közúti Beruházási Társaság vezetése szerint a költségvetés elfogadása újabb fontos lépést jelent a stratégiai jelentőségű autópálya és gyorsforgalmi útprojektek felgyorsítására, valamint a társaság működési kapacitásának megerősítésében. A 2026-os költségvetést a 2025-ös megvalósításokra, illetve a 2027-2029 közötti időszak pénzügyi terveire alapozva több éves költségvetési szemlélettel állították össze. Az Alkotmánybíróság tegnap szeptember 26-ára halasztotta Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását, amely a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban felmerült, alkotmányjogi jogvita rendezésére vonatkozik. Bolozsán azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy a legfelsőbb bíróság márciusban pert indított a kormány ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyerte azt. A május elején hozott ítélet szerint a kormány

4,8 milliárd lelki fizetésére kötelezte a bukaresti ítélőtábla. A kormány megtámadta a döntést. A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán 7 szemét őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek, közölte tegnap a román rendőrség. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerdán házkutatást tartott a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíj megállapító határozatokat. A legfőbb ügyészség vádat emelt tegnap Diana Sosuaque európai parlamenti képviselő ellen 4 rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021. decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós tábját, akik interjút akartak készíteni vele. Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Sosuaquet, akit szintén 4 rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás büntettével vádolnak. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.

Július 17-e van, ez az év 198. szökőévben 199. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 167 nap van hátra. Kalendáriumokban tekintsük hát elsőként, hogy milyen fontosabb események történtek az évszázadok folyamán, ezen a napon, július 17-én. 1440-ben nem a Szent Koronával, Magyarország királyává avatták első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. Így a fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával koronázta meg. Ezzel elkezdődött a 17 éves trónviszály. 1453-ban Franciaország győzelmével Anglia felett véget ér a 100 éves háború. 1789-ben 16. Lajos francia király elismeri az addig végbe ment forradalmi változásokat, és visszavonja a forradalom ellen kirendelt csapatokat. 1821-ben Spanyolország véglegesen átadta Floridát az Egyesült Államoknak. 1917-ben a brit királyi család Hannoveri házról Windsorra változtatta a nevét. 1918-ban a német U-55 tengeralattjáró a La Manche csatornán torpedóval elsüllyeszti a brit hadsereg szolgálatában álló RMS Kárpátiát, amely 1912-ben a Titanic utasait mentette. 1929-ben a Szovjetunió megszakította diplomáciai kapcsolatait a Kínai Népköztársasággal. 1936-ban a spanyol rádióban elhangzó kódolt közlemény, amely így hangzott, egész Spanyolország felett felhőtlen az égbolt, nyomán megindult Francisco Franco tábornok kormányellenes katonai lázadása, ezzel kitört a spanyol polgárháború. 1945-ben Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődik a Potsdami konferencia, ami a II. Világháború európai eseményeit zárja le, és dönt Európa újrarendezéséről. A tanácskozás Churchilltől a Terminál akciófedő nevet kapta. 1954-ben megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai Kalifornia államban. 1959-ben dr. Louise Leakey megtalálta a legrégebbi ismert, mintegy 600 ezer éves emberi koponyát. 1975. július 17-én történt az űrhajózás történetének első amerikai-szovjet közös vállalkozása. Összekapcsolódott és 44 órán át együtt repült a Soyuz 19 és az Apollo 18 űrhajó. 1981-ben II. Erzsébet brit királynő hivatalosan átadta a Humber függőhidat az Egyesült Királyságban, Kingston-upon-Hull közelében, ami 1998-ig a világ legnagyobb, 1,4 kilométer támaszközű hídja volt. 1992-ben ezen a napon a Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozatot fogadott el Szlovákia szuverenitásáról.

A következő percekben emlékezzünk azokra jelentős személyekre, akik ezen a napon jöttek a világra. 1796-ban született Jean-Baptiste Camille Corot, francia festő. A tájképfestészet egyik legnagyobb mestere volt, stílusa költői, képei lírai hangulatúak. Nagy szerepe volt abban, hogy a tájképfestészetet kiszabadította a klasszicista kötöttségekből. Gyakran nevezték az impresszionizmus előfutárának is. 1888-ban jött a világra Füst Milán, Kossuth díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. A Magyar Szabad Vers megteremtője, 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választotta. 1890-ben született Tabéri Géza, romániai magyar író, újságíró. Az 1920-as évektől erdélyi magyar irodalmi életében és sajtójában jelentős helyet töltött be. Az erdélyi színpadokon több színművét játszották, mint a Helén vágyai, a Mimikri, Álomhajó vagy a Kolozsvári bál. Ady Endre örökségének következetes őrzője, az általa megszervezett és 1955-ben megnyílt Nagyváradi Ady Múzeum első igazgatója volt. 1912-ben ezen a napon született Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok, vívó, sportvezető. 1914-ben pedig Tolnai Klári, születési nevén Tolnai Rozália, kétszeres Kossuth díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1916-ban Kolozsváron látta meg a napvilágot Nagy Jenő erdélyi magyar nyelvész néprajzkutató. Kutatói tevékenysége mellett 1975-től kezdve részt vett az erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztésében. 1929-ben Lövétén jött a világra Balázs Márton, erdélyi matematikus. A Bábesbolyai Tudomány Egyetem függvénytan és analízis tanszékén egyetemi tanár volt, 1990 és 92 között dékán helyettes. Több éven át volt a matematikai lapok főszerkesztője. 1952-ben született David Hasselhoff, amerikai színész, énekes és dalszövegíró, aki leginkább a Night Ride és a Baywatch című sorozatokból ismert. Viszonylag sikeres zenei karriert futott be, főként Németországban és Ausztriában. 1954-ben ezen a napon született Angela Merkel, német szövetségi kancellárnő. 2000 és 2018 között a Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke volt, 2005 óta Németország kancellárja, országa első női kormányfője. Merkel széles körben az Európai Unió de facto vezetőjének, a világ leghatalmasabb asszonyának, néhány kommentátor szerint pedig a szabad világ vezetőjének nevezik. Négyszeres választási győzelmével a leghosszabb ideig regnáló demokratikus vezető Németországban, Helmut Kohl után. 1959-ben Szatmárnémetiben született Kovács András Ferenc Kossuth díjas, Artisius irodalmi nagydíjas, erdélyi magyar költő, esszéíró, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Közkedvelt költő jelnevén KAF. A rendszerváltás után néhány hónapig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház aligazgatója volt, a Magyar Társulat művészeti vezetője, a Marosvásárhelyi Látó című szépirodalmi folyóirat versrovatának szerkesztője és 2007-től alapfőszerkesztője. Versét 1983 óta folyamatosan publikálják. A romániai magyar költészet mérvadó egyénisége, akit a világirodalmi rangú kortárs magyar líra képviselőjeként is számon tartanak. 1989-ben ezen a napon született Verrasztó Evelin, magyar Európa-bajnok úszónő.

A következő percekben emlékezzünk azokra a jelentős személyekre, akik ezen a napon, július 17-én hunytak el. 1399-ben adta vissza lelkét teremtőjének Hedvig lengyel királynő, aki az Anjou-ház magyar királyi ágából származott, ő a Dunakanyar védőszentje. 1540-ben hunyt el Szapolyai János erdélyi vajda, 1526-tól első János néven magyar király. 1851-ben távozott az élők sorából Egressy Béni zeneszerző, a szózat megzenésítője. 1912-ben hunyt el Jules-Henri Poincaré, bolyai díjas francia matematikus, fizikus és filozófus. A konvencionalista tudományelméleti felfogás kidolgozója, a Poincaré sejtés és a Poincaré-féle követő függvény névadója. 1912-ben hunyt el Jules-Henri Poincaré, bolyai díjas francia matematikus, fizikus és filozófus. A konvencionalista tudományelméleti felfogás kidolgozója, a Poincaré sejtés és a Poincaré-féle követő függvény névadója. 1947-ben hunyt el Raoul Wallenberg, svéd diplomata. A II. Világháború éveiben Magyarországon zsidók ezreit mentette meg a deportálástól. 1982-ben adta vissza lelkét teremtőjének, Nagy Erzsébet, erdélyi magyar költő, műfordító. Egyedi abban, hogy verseit román és magyar nyelven írta, ezeket életszeretet és az asszonyi titkok mélysége jellemzi. 1975-ben egy Marton Lili novellát Ballada a hegyekben címmel színpadra dolgozott át. 1998. július 17-én hunyt el László Gyula, nemzetközi hírű régész és képzőművész, a kettős honfoglalás elméletének megalkotója. A Brassó melletti Kőhalomban született 1910-ben. Tudományos érdeklődése és művészi tehetsége hosszú évekre válaszút elé állította. Előbb képzőművészeti főiskolát végzett, majd 1935-ben régészetből doktorált, summa cum laude, hivatásának végül ez utóbbit választotta. Kolozsváron az újraalakult Ferenc József Tudomány Egyetemen 1940 és 49 között volt előbb magántanár, majd kinevezett tanár a bölcsészettudományi karon. Kulcs szerepet játszott Erdélyben a magyar nyelvű egyetemi oktatás és a magyar művelődés megszervezésében. 1944-ben adta ki legismertebb művét a Honfoglaló magyar nép élete címmel. Elmélete szerint a temetkezésben az élő település családi és társadalmi szerkezeti megfelelői érvényesülnek. 1949-ben visszahívták Magyarországra, de sokoldalú tudását végül csak 1957-től vették igazán igénybe, amikor hivatalosan katedrát kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1960 körül dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, amely épp úgy megkerülhetetlen, mint ahogy egyben vitatárgya is. Miatta a Széchenyi díjas polihisztor tudóst a Széchenyi által alapított akadémia nem fogadta tagjai közé. Nagyváradon érte a halál, mielőtt elindult volna Erdélyi körútja első előadására. 25 könyvet és körülbelül 800 cikket és tanulmányt írt olyan izgalmas témákról, mint a Lehel kürtje, Szent István jogara, a Nagy Szent Miklósi kincs, a Szent László herma, és a kolozsvári Szent György szobor lószerszámai. Képzőművészként több mint 90 kiállításon szerepeltek művei, hagyatéka pedig több mint 1000 rajzot, 200 festményt és szobrokat is őriz. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Július 17-e Észak-Koreában az alkotmány napja. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, a július 17-i kalendáriumot lapoztuk.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Janicskó Mihály Noémivel. A következőkben kuktorovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntök mindenkit a reggeli kuktarovatunkban. Ma a rendkívül finom és gyors, tejszínes gombás spagetti receptjét hoztam el önöknek. Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 személyre főzzük. 50 dek a spagetti tészta, 2,5 deci főzőtejszín, 5 közepes darab gomba, 1 csokor petrezselyem, 1 deciliter alaplé vagy leveskocka, só ízlés szerint, bors ízlés szerint és 2 levőkanál olívaolaj.

Most pedig lássuk az elkészítést. A tésztát sós forró vízben kifőzzük. Vigyázzunk, hogy nehogy túlfőzzük. Amíg a tésztánk fő, addig a gombát megpirítjuk kevés olívaolajon, sózzuk, borsozzuk. Ezután hozzádobjuk a leveskockát és felöntjük egy kis vízzel. Fedő alatt készre pároljuk. Amikor megpárolódott, hozzáadjuk a tejszínt, és végül az apróra vágott petrezselyem zöldjét. A tésztát leszűrjük és a szószhoz öntjük. Végül jól összeforgatjuk. Most pedig lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek a tejszínes gombás spagettihez, ha 4 személyre készítjük. 50 dek a spagetti tészta, 2,5 deci főző tejszín, 50 darab közepes gomba, 1 csokor petrezselyem, 1,5 deci alaplé vagy leveskocka, só ízlés szerint, bors ízlés szerint és 2 evőkanál olívaolaj.

Ez volt a nagyon gyors és finom tejszínes gombás spagetti receptje. Ha esetleg ez lenne ma az ebéd, a nosalti.hu oldalán megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek, és jó étvágyat!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kuktorovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Július 17-én Endre, Elek, Mária, Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta, Szabolcs és Celina névnapokat ünneplünk. Lássuk ezeknek a neveknek az eredetét. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név, a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Andres, Enders névformából származik, jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik, jelentése ismeretlen. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Bánk régi magyar személynév, a Bán név kicsinyítő képzős származéka, mely a Bán méltóság névből származik. A Leo a görög Leon név latin alakváltozatából való, jelentése oroszlán. A Magdolna a héber eredetű Magdaléné magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Róbert germán eredetű név, jelentése fényes, hírnév, dicsőség. A Sarolta török magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér menyét. A Szabolcs magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése nyest. A Celina név eredetére vonatkozóan több feltevés is ismeretes. Egyik szerint Marcellina és a Celina nevek egybeesése. Más magyarázat szerint a Celesta névvel rokon. Más feltevés szerint Marcellina angol becézője is. Köszöntünk tehát július 17-én minden Endre, Elek, Mária, Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta, Szabolcs és Celina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című zeneszámával. Isten éltesse őket nagyon sokáig.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 17-én pénteken, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Kovács András Ferenc költő műfordító tollából származik, és így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más. Koronként más az olvasóknak is. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hírcsendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket mondok, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. 1 milliárd lej az utakra. Elfogadták az Országos Közúti Beruházási Társaság költségvetését. Az Alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolozsán beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán kialakult jogvita ügyében. Nyugdíjcsalás miatt 7 szemét őrizetbe vettek a szárdai házkutatások nyomán. Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Sosvalka ellen jogellenes fogvatartás miatt. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A kormány tegnap elfogadta az Országos Közúti Beruházási Társaság 2026-os költségvetését, amely közel 1 milliárd lejnyi beruházást irányoz elő. A források jelentős része vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, illetve a SZÉF finanszírozási programból származik. Az Országos Közúti Beruházási Társaság vezetése szerint a költségvetés elfogadása újabb fontos lépést jelent a stratégiai jelentőségű autópálya és gyorsforgalmi útprojektek felgyorsítására, valamint a társaság működési kapacitásának megerősítésében. A beruházásokra szánt mintegy 1 milliárd lejből 600 millió lej Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, további 455 millió lejt pedig a SZÉF program biztosít, a Marosvásárhely, Jász-Ungern autópálya, Dörgun-Jámc, Jász-Ungern szakaszára. A 2026-os költségvetést a 2025-ös megvalósításokra, illetve a 2027-2029 közötti időszak pénzügyi terveire alapozva több éves költségvetési szemlélettel állították össze. Az Alkotmánybíróság tegnap szeptember 26-ára halasztotta Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását, amely a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban felmerült, alkotmányjogi jogvita rendezésére vonatkozik. Bolozsán azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy a legfelsőbb bíróság márciusban pert indított a kormány ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyerte azt. A május elején hozott ítélet szerint a kormányt 4,8 milliárd lej kifizetésére kötelezte a bukaresti ítélőtábla. Ebből az összegből a peres úton megítélt bérhátralékok mellett a késedelmi pótlékokat is fedeznék. Az ítélőtábla napi 1% késedelmi kamatot is megállapított, amely napi 48 millió lejt, vagyis körülbelül 9 millió eurót jelent. A kormány megtámadta a döntést. A kormányfő július 2-ai nyilatkozata szerint azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a legfelsőbb bíróság költségvetési és pénzügyi kérdésekben gyakorlatilag átvette a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét. A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán 7 szemét őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek, közölte tegnap a román rendőrség. A 7 őrizetbe vett személy közül 6-nak az előzetes letartóztatásba való helyezését kérik az ügyészek a bíróságon. A 7-et hatósági felügyelet alá helyezték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerdán házkutatást tartott a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíj megállapító határozatokat. A nyomozati anyag szerint 5 év alatt több mint 860 személy jutott ilyen módon fiktív munkaévekhez. A hamis dokumentumok alapján ugyanakkor több mint 170 személy esetében emelték meg a nyugdíj összegét, illetve állapítottak meg nyugdíjjogosultságot. A legfőbb ügyészség vádat emelt tegnap Diana Sosvalka európai parlamenti képviselő ellen 4 rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021. decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele. Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Sosvalkát, akit szintén 4 rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás büntettével vádolnak. Ez azon ügyirat egy része, amely miatt az Európai Parlament a romániai legfőbb ügyészség kérésére. Tavaly szeptemberben megvonta Diana Sosvalkő mentelmi jogát. A vádirat szerint 2021. decemberében egy olasz televíziós újságírónő feljelentést tett Diana Sosvalkő ellen, akit azzal vádolt, hogy egy interjúval kapcsolatos nézeteltérés miatt bezárta őt bukaresti ügyvédi irodájába. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. versen.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. A következőkben Krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Ézsaiás proféta könyve 15. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma. Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Nélkülözhetetlen ember című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyve 63. fejezetének 15-től 19-ig terjedő verseiből olvasom. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért marad távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. A kérdés talán ismerős. Hol van most féltő szereteted és hatalmad? Sokszor elhangzik ez a kérdés ma is, akár a hívő ember ajkairól is. Ha bajban, nyomorúságban vagyok, hol van Isten ilyenkor? Jöjjön gyorsan a segítség, lehetőleg azonnal és úgy, ahogy azt elgondoltam. Mert ha nem, akkor itt a kérdés, hogy hol van féltő szereteted. Felolvasott ígerészben így imádkozik a proféta. Tekints le, nézd le. A kérés sürgető voltát azonnal átérezzük, és megértjük, milyen helyzetben kiállt ő az Úrhoz. Miért engeded, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Egy kritikus történelmi helyzetben, a kibontakozás helyett vitákba kavarodva, széthúzást megélve élik az életüket, a fogság után visszatértek. Eltévedtünk, mondja a proféta, mert nem a te utaidon jártunk. Megkeményedett szívünk nem keres és nem tisztel téged. Céltévesztett emberi életek. Sokunknak a mindennapok egyik legkínzóbb jellemzője az, hogy eltévedünk. Hogy elindulunk valamerre, és bár most már rendelkezésünkre áll sokfajta segítség, mégis megtörténik az, hogy ne oda érkezünk meg, ahova szerettünk volna. De az eltévedés, a céltalanság érzése arról is beszél, vagy arról is szól, hogy rövid távú célok és vágyak azok, amik lefoglalják a mi szívünket, és a hosszú távú célról rég elfeledkeztünk. Feláldozunk sok mindent a pénzért, aztán feláldozzuk a pénzünket az egészségért. Izgatottak vagyunk a jövőnkkel kapcsolatban, és már észre sem vesszük a jelen napjait. A kemény szívűségünk pedig arról szól, hogy ügyet sem vetünk Istenre, mintha nem létezne. Nem csoda, hogy a proféta így imádkozik, tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Teljes bátorsággal szólítja meg Istent. Mert átélte már, hogy Isten segített, megtapasztalta irgalmát, és azt, hogy mit jelent az Isten reánk való tekintése. Isten szent és dicső hajlékában lakozik, mondja, egészen más világban, mint amiben mi élünk. Nincs bezárva, nincs hozzákötve földi dolgokhoz. De úgy érzi egy idő után az imádkozó ember, hogy már nem elég, hogy Isten csak lenéz. Több kell az ő közelségéből, több kell az ő jelenlétéből. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Nem elég, hogyha kinézel az égi hajlékból, hogy megragad szívünket. Szállj le hozzánk, gyere közénk. És évszázadokkal azután, hogy ez az imádság először elhangzott, egy különös éjszakán, különleges módon meghallgatásra talált. Meghallgatásra talált mindazok kiáltása, akik ezekkel a sorokkal tudtak együtt imádkozni akkor és azóta is. Isten kilépett dicsőséges és szent hajlékából, és a gyermek született meg Betlehemben. Szétszakította az eget, és leszállt.
Belépett ebbe a világba, hogy részese legyen mindannak, ami miatt a próféta ezt a panasz éneket megfogalmazza. Úgy jött el közénk, hogy addig marad, amíg végig nem éli egy ember történetét, születésétől a haláláig. Hány embernek változott meg az élete attól, hogy Isten leszállt és cselekedett? Valószínű sokaknak. Isten szétszakította az eget, Krisztusban közénk jött, hogy megváltozzunk, megtérjünk és üdvözüljünk, akkor tegyük meg mi is azt, hogy elmondjuk másoknak is. Isten nem csak lenézett, nem csak kitekintett, hanem el is jött közénk. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hallod az emberi imádságot, hallod a kimondott szavakat, de ismered szívünknek gondolatait, amiket ki sem merünk talán hangosan mondani. És köszönjük, hogy teljesítetted a nagy kérést, a nagy vágyat, hogy ne csak letekints ránk, hanem elgyere közénk. Köszönjük, hogy Krisztusban itt jártál, a földön jártál, most pedig szent lelked által vigyázol, gondoskodsz rólunk. Áldott légy ezért. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Hajdó Tíme, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk az Ézsaiás proféta könyve 15. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Nélkülözhetetlen ember című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

nélkülözhetetlen ember. Dávid rabbit megkérdezte egyszer Áron rabbi, hogy mekkora személyzet áll rendelkezésére. 5 munkatársam van, mondta a megkérdezett. Kollégája azt is tudni szerette volna, hogy mi ezeknek a feladata. Hát az egyik a titkárom, a másik a vendégeimmel törődik, a harmadik a ház körüli feladatokat látja el, a negyedik a beszerzéseket végzi, az ötödik a pénzügyi dolgokat rendezi. És te mekkora személyzettel dolgozol? Érdeklődött Dávid rabbi. 6 emberem van, hangzott a válasz. 6? Ezen kicsit elcsodálkozott Dávid rabbi. És mit csinálnak? 5 ugyanazokat a feladatokat végzi, mint a te munkatársaid. És a hatodik? A hatodik? Ő a legnélkülözhetetlenebb. De hát miért? Ő egész nap mellettem van, mindenhova elkísér, és bármit mondok, bármit teszek, mindig csak ennyit mond. Csodálatos. Csodálatos!

Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Példabeszédek könyve 15. részének 33. verse.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hídépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Híreink először címszavakban. 1 milliárd lej az utakra. Elfogadták az Országos Közúti Beruházási Társaság költségvetését. Az Alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolozsán beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán kialakult jogvita ügyében. Nyugdíjcsalás miatt 7 szemét őrizetbe vettek a szárdai házkutatások nyomán. Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Sosvalkő ellen jogellenes fogvatartás miatt. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A kormány tegnap elfogadta az Országos Közúti Beruházási Társaság 2026-os költségvetését, amely közel 1 milliárd lejnyi beruházást irányoz elő. A források jelentős része visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból, illetve a SZÉF finanszírozási programból származik. Az Országos Közúti Beruházási Társaság vezetése szerint a költségvetés elfogadása újabb fontos lépést jelent a stratégiai jelentőségű autópálya és gyorsforgalmi útprojektek felgyorsítására, valamint a társaság működési kapacitásának megerősítésében. A 2026-os költségvetést a 2025-ös megvalósításokra, illetve a 2027-2029 közötti időszak pénzügyi terveire alapozva több éves költségvetési szemlélettel állították össze. Az Alkotmánybíróság tegnap szeptember 26-ára halasztotta Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását, amely a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban felmerült, alkotmányjogi jogvita rendezésére vonatkozik. Bolozsán azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy a legfelsőbb bíróság márciusban pert indított a kormány ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyerte azt. A május elején hozott ítélet szerint a kormányt 4,8 milliárd lej kifizetésére kötelezte a bukaresti ítélőtábla. A kormány megtámadta a döntést. A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán 7 szemét őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek, közölte tegnap a román rendőrség. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerdán házkutatást tartott a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíj megállapító határozatokat. A legfőbb ügyészség vádat emelt tegnap Diana Sosvalkő európai parlamenti képviselő ellen 4 rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021. decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele. Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Sosvalkát, akit szintén 4 rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás büntettével vádolnak. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek.

Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták. A következőkben aktuális összeállításunkat hallhatják, ahol még mindig a Vibe-on jártunk. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Bábesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos

0: Katókkal beszélgetett Janicskó Mihály Noémi. Ezt követően pedig a Komiksz, a kolozsvári magyar ifjú kémikusok szervezetének két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves vegyészmérnökkel és Ulesen Andreas Daniel elsőéves vegyészmérnökkel beszélgetett Janicskó Mihály Noémi a BBTS sátrában.
1: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Bábesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
2: A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült. Ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a Komiksz, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztálya programját fedi le, illetve jelen vannak a közgazdász klubnak a hallgatói, és a jurátus kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
1: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
2: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
1: Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztály voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
2: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
1: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket, kérlek mutatkozzatok be.
3: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
4: Én pedig Kovács Idónia, szintén önkéntes.
1: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
3: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket is beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
1: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
4: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
1: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen, és gondolkodnak a váltáson?
4: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak, és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
1: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
3: A Karrier Tanácsadó Központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karrier tanácsadás, ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karrier tanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
1: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
4: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
1: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
3: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk, itt a fesztiválra viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, tehát hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
1: És számodra?
4: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
1: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
3: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk. A pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten elsőéves mesterszakos hallgatók vagyunk.
1: És mit tanultok?
3: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
1: És te?
4: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
5: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karrier tanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a színes üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel elsőéves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
1: Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gond akadt, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
6: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé. És megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy vörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szag a káposztának, és beengedtek.
1: És akkor áruljátok el ezt is, hogy milyen kísérlet ez, hogy mihez volt szükségetek a káposztalére?
7: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
1: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
6: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
1: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
7: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, ez egy gyenge nátrium-hidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
1: Még csak a fesztiválnak a második napján eltartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
7: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk. Nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
1: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
6: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen ő is komixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
1: És igazából miről szól a komix? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
7: A komix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
1: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani?
7: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti a 10 év bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komixnak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
1: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
7: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
1: Miért tartod ezt fontosnak?
7: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment. Szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében, ha egy embernek is, de változtat.
1: És te?
6: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémia tanárnőm, és megtetszett nekem a kémia, megszeretette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
0: Aktuális összeállításunkat hallhatták, amelyben a Vibe Fesztiválon jártunk. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karrier tanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel elsőéves vegyészmérnökkel beszélgetett Janicskó Mihály Noémi. A következőkben az áhítatot hallgathatják meg, amit ma jó magam tolmácsolok. Mai áhítatunk címe: Reményteli jövő. 7 napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, mert megáldotta Istened az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját. Örvendezd tehát. Mózes 5. könyve 16. fejezet 15. vers. Mai áhítatunk szerzője Sharon Britton Henning, amerikai testvérünk. A konyhaszekrényemben csak néhány konzervlevest és egy kis rizst találtam. Már hosszú ideje munkanélküli voltam, és egyedül úgy tudtam az anyagiakat biztosítani a családomnak, hogy barátoktól, illetve a helyi segélyszervezettől kaptam segítséget. semmilyen állás nem volt kilátásban, ezért már a legrosszabb forgatókönyvek játszódtak le a fejemben. Reményt keresve a fenti igénél nyitottam ki a Bibliámat. Mózes által Isten azt parancsolja az izraelitáknak, hogy amikor az ígéret földjére érnek, emlékezzenek az aratás utáni sátoros ünnepen, a hosszadalmas pusztai vándorlásra, és arra Isten hogyan gondoskodott róluk. Egy szál ruhában, a mannával és fűrjel napi eledelként azt az ígéretet kapták, hogy áldásban lesz részük. Isten határtalan bőséget ígért, amiből a közösségnek is jut. Elképzeltem, milyen nehéz lehetett egy ilyen jövőben bízni, amikor a pusztában sínylődtek, de Isten betartotta ígéretét. Ez a bibliai történet számomra megerősítést jelentett a küzdelmeim idején. Tudtam, hogy Isten jobb napokat tartogat számomra és családom számára. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, amikor reménytelennek tűnik minden, emlékeztess, hogy Te vezetsz és meg fogsz áldani. Amen. Reménnyel tekinthetek a jövőbe, mert Isten velem van. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Sharon Britton Henning, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a nehéz időket átélő családokért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amit jó magam tolmácsoltam, majd az Ararat Worship énekelt. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre, illetve sok érdekességre számíthatnak. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Kovács András Ferenc költő műfordító tollából származik, és így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más. Koronként más az olvasóknak is. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: elénk először címszavakban. 1 milliárd lej az utakra. Elfogadták az Országos Közúti Beruházási Társaság költségvetését. Az Alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolozsán beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán kialakult jogvita ügyében. Nyugdíjcsalás miatt 7 szemét őrizetbe vettek a szárdai házkutatások nyomán. Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Sosvalkő ellen jogellenes fogvatartás miatt. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A kormány tegnap elfogadta az Országos Közúti Beruházási Társaság 2026-os költségvetését, amely közel 1 milliárd lejnyi beruházást irányoz elő. A források jelentős része vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, illetve a SZÉF finanszírozási programból származik. Az Országos Közúti Beruházási Társaság vezetése szerint a költségvetés elfogadása újabb fontos lépést jelent a stratégiai jelentőségű autópálya és gyorsforgalmi útprojektek felgyorsítására, valamint a társaság működési kapacitásának megerősítésében. A beruházásokra szánt mintegy 1 milliárd lejből 600 millió lej Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, további 455 millió lejt pedig a SZÉF program biztosít, a Marosvásárhely, Jász-Ungeny autópálya, Dörgun-Jámc, Jász-Ungeny szakaszára. A 2026-os költségvetést a 2025-ös megvalósításokra, illetve a 2027-2029 közötti időszak pénzügyi terveire alapozva több éves költségvetési szemlélettel állították össze. Az Alkotmánybíróság tegnap szeptember 26-ára halasztotta Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását, amely a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban felmerült, alkotmányjogi jogvita rendezésére vonatkozik. Bolozsán azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy a legfelsőbb bíróság márciusban pert indított a kormány ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyerte azt. A május elején hozott ítélet szerint a kormányt 4,8 milliárd lej kifizetésére kötelezte a bukaresti ítélőtábla. Ebből az összegből a peres úton megítélt bérhátralékok mellett a késedelmi pótlékokat is fedeznék. Az ítélőtábla napi 1% késedelmi kamatot is megállapított, amely napi 48 millió lejt, vagyis körülbelül 9 millió eurót jelent. A kormány megtámadta a döntést. A kormányfő július 2-ai nyilatkozata szerint azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a legfelsőbb bíróság költségvetési és pénzügyi kérdésekben gyakorlatilag átvette a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét. A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán 7 szemét őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek, közölte tegnap a román rendőrség. A 7 őrizetbe vett személy közül 6-nak az előzetes letartóztatásba való helyezését kérik az ügyészek a bíróságon. A 7-et hatósági felügyelet alá helyezték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerdán házkutatást tartott a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíjmegállapító határozatokat. A nyomozati anyag szerint 5 év alatt több mint 860 személy jutott ilyen módon fiktív munkaévekhez. A hamis dokumentumok alapján ugyanakkor több mint 170 személy esetében emelték meg a nyugdíj összegét, illetve állapítottak meg nyugdíjjogosultságot. A legfőbb ügyészség vádat emelt tegnap Diana Sosvalkő európai parlamenti képviselő ellen 4 rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021. decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele. Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Sosvalkát, akit szintén 4 rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás büntettével vádolnak. Ez azon ügyirat egy része, amely miatt az Európai Parlament a romániai legfőbb ügyészség kérésére tavaly szeptemberben megvonta Diana Sosvalkő mentelmi jogát. A vádirat szerint 2021. decemberében egy olasz televíziós újságírónő feljelentést tett Diana Sosvalkő ellen, akit azzal vádolt, hogy egy interjúval kapcsolatos nézeteltérés miatt bezárta őt bukaresti ügyvédi irodájába. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. versen.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kárpátaljai viseletvarrás.
1: Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy mint, és így tetszett.
0: A tiszántúli református egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek.
2: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élővíz, az ifjúságüdülő központ.
0: Müller Csaba műépítész tervező, a Hitmorzsák vendége.
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A kárpátaljai viseletvarrás gazdag hagyományokra épül, ahol a kézzel készített ruhadarabok a helyi kultúrát és identitást tükrözik. A hímzések, színek és szabásminták nem csak díszítő elemek, hanem a közösség múltját és értékeit is megőrzik. A következőben Sárközi Zsófia Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélget a viseletvarrásról.
1: Kezdjük azzal, hogy hogyan jött önnek a viseletvarrás.
2: Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy smint, és így tetszett. És 21-ben indult Kárpátalján a Hagyományok Háza szervezésében egy 120 órás viseletvaró tanfolyam Viskán, és oda meghívtak. És annyira örültem neki, hogy szakemberektől tanulhatok, hogy persze jelentkeztem, meg végig is csináltam ezt, és hát ezóta van 21 tulajdonképpen a viseletvarrás.
1: Nehéz volt a kezdetben, és utána milyen volt az előrehaladás?
2: Úgy nem volt nehéz, hogy nagyon jól felépített ez a tanfolyam. Ugye tapasztalt viseletvaró szakoktatók vezették, meg is nevezném őket, Tajti Erzsébet, Donkoni Birkás Tünde és Borbásné Budai Valéria, Jászberényből, illetve Jászapátiból jártak ki hozzánk, és annyira jó módszerrel dolgoznak, hogy úgy nem volt nehéz. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki a tanulmányi gyakorló darabokat, meg a vizsgadarabokat is szépen tudta teljesíteni az irányításukkal. Aztán később is folytatódott ez a mai napig is a viseletvarró tanfolyam. Mindig szerveződik kisebb néhány napos bizonyos tematikával, szintén ők vezetésükkel, és itt már azért egyéni igények is felmerülhetnek, kérdezhetnek a varrónők, és ez nagyban segíti az előrehaladást.
1: Azért készültek itt ruhák. Mi a folyamata ennek az egésznek?
2: Hát, hogyha konkrét egyénre, személyre készül a viselet, ugye akkor hát az első dolog a méretvételezés. Aztán ugye lényeges, hogy milyen tájegységnek a viseletét szeretnénk elkészíteni, vagy mire van igény. Akkor nagyon fontos az, hogy forráskutatást végezzünk, szakirodalmat nézzünk meg, fotókat, forrásfotókat, utána járjunk, esetleg kérdezzünk meg néprajzosokat, szakembereket, táncegyüttes vezetőket, akik élen járnak abban, hogy az ők szavuk meg tudásuk megfelelennek, és úgy kezdjünk neki egy bizonyos tájegység viselet varrásának. Persze az anyagbeszerzés ezután, mert ez is változhat, hogy milyen típusú anyagokra van szükség egy-egy viselethez, és hát aztán talán még próba, ha van rá lehetőség.
1: Milyen gyakran kerül elő a varrógép, és mikor elég csak egy kis tű meg cérna?
2: Vegyesen van, többnyire gépi varrás, de a kézi varrás is előkerülhet a díszítményeknél. Most gondolok itt arra, hogyha egy gyöngy varrott díszítmény kerül egy viseletre, akkor azt kézzel varjuk a gyöngyöket például fel, gombokat, patenteket mindenképpen kézzel, de alapvetően gépi varrással működik.
1: Most itt ezen a gyöngyön megakadtam. Nehezebb azokat felvarni, mint a ruhakészítés többi folyamata?
2: Aprólékosabb és hosszabb, én azt gondolom. Hát oda kell figyelni, ugye, mintha gyöngyöt fűznénk, hasonló, csak ugye felvarjuk textilre, vagy textilszalagra, vagy bársonyszalagra például, úgyhogy ez így néz ki.
1: Szóval tájegységekről, általában milyen tájegységeket használnak?
2: Ez mindig a megrendeléstől, az igényektől függ. Az, hogy milyen viselet, tulajdonképpen egész Kárpát-medencei viseletek szóba jöhetnek, nem csak kárpátaljaiak. Attól függ, hogy például egy tánccsoport milyen tájegység táncának a koreográfiáját tanulja éppen. Mert ugye, hát ez úgy működik, hogy amit táncolnak, ahhoz való ruhát illik felvenni, és most is azt tapasztalom, nem csak az én esetemben, hanem viseletvaró társaim esetében is, hogy ugye készülnek versenyekre, tánccsoportok, például most nemrég volt a Szólafülemüle, vagy akár a népzenészek, vagy a népi énekesek is ugye fel kell, hogy öltözzenek plán a színpadra egy versenyre, akkor amit előadnak, amíg tájegység anyagát adják elő, akkor ahhoz kérik a ruhákat. Úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet. Erdélyi anyagokat is adnak elő, akár kárpátaljait is, vagy bármely mostani magyarországi tájegységet is.
1: Önnek melyik a kedvence?
2: Kedvencem. Hát ugye ragaszkodunk a sajátunkhoz, és Nagy Dobronyival is foglalkoztunk már, mert hogy Kárpátalján nincs minden településnek külön viselete, mint például Erdélyben, és mi nem vagyunk ebben ennyire gazdagok, de van a Dobronyink, ugye, van a Viski viseletünk, van Nagy Paládin, és hát még a Salánkink, ami nem maradt fent sajnos belőle példány, de vannak kutatások, és hát egyszer azt is tudjuk rekonstruálni.
1: Elkészítés szempontjából, hogyha vesszük, az ön tapasztalata szerint melyik tájegység mintái könnyebbek és melyikek nehezebbek?
2: Hozzánk közel van Szatmár, és ugye Kárpátalján nagyon gyakran a szatmári viseletet veszik fel, mert hogy sajátunk nem feltétlenül van az előbb említetteken kívül, ugye, és meg hát szatmári táncokhoz nyilván szatmári, meg a nyírségi, ami olyan egyszerűbb, nem túl díszített. Ez attól is függ, ugye, hogy milyen tájegysége, milyen gazdasági lehetőségei voltak az embereknek, vagyis gazdagabbak voltak, szegényebbek voltak, és erre mi felénk nem volt jellemző az, hogy nagyon gazdagok, ezért volt egyszerűbb ruháik, és valahogy én azt gondolom, hogy ehhez vagyok szokva valamilyen módon, hogy a szatmári. De lehet, hogy mert közel van hozzánk. Vannak nagyon díszesek is, vannak olyanok is, például az erdélyeknél probléma ez, hogy speciális anyagra van szükség hozzá. Erdélyben szinte minden faluban szövik a mai napig is a viseleteknek az anyagát, házi szőttesből készülnek, amik nekünk nehéz beszerezni például. Úgyhogy ezek úgymond tetszenek, de elkészítés szempontjából távolabb állnak tőlem.
1: És az itthoni ruhaanyagokról mit lehet mondani?
2: Leggyakrabban pamutvászonból készülnek, a legtöbb, ami előfordult legalábbis a mi tapasztalatunkban, de hát ugye brokkát sejemből, ha a sárköziekre gondolunk, vagy az előbb említett erdélyek a házi vászonból készülnek, de alapvetően, vagy az alsó ruha nemű, gondolok itt alsó szoknyákra, ingvállakra, azok pamutvászonból, lepedővászonból, ha fehér.
1: És a színvilágról beszélhetünk kárpátaljai kontextusban? Vagy előfordul, hogy megvan a tájegységnek az adott színvilága, de mondjuk a megrendelő más színt akar?
2: Van erre is példa, nem is kimondottan saját esetemre gondolok, hanem másoktól hallok ilyenről. Van ilyen, igen, hogy jellemző egy-egy színvilág, például a Nagy Dobronyira ugye még csak a mintázat is, a rózsás mintázatok, akár kisebb, akár sűrűbb, nagyobb, de hogy rózsa minta. Fehér, piros, zöld alapon, ezek fordulnak elő néha kék, de talán a Nagy Dobronyira nem is ritkán van ez. A nyírségi viseletben a kékek fordulnak elő, a kék többféle árnyalata például, vagy van, ahon az élénk színek, azokat nem szerették valahogy az emberek régen, és az élénk színek azok úgy kimaradtak, inkább a visszafogottabb színek, úgyhogy valami ilyen jellegű változatosságú specialitás van.
1: Említett néptáncosokat, népdalosokat, kik általában a megrendelők?
2: Vegyes, de többnyire nagyobb munkák ugye a néptánc csoportok felöltöztetéséből adódnak, mert hát nyilván ott több főt kell felöltöztetni. A népdalénekes ugye egy főről szólhat, vagy ha népzenészek és egy zenekar, akkor is nem tudom, 4-5-6 fő, de ha többnyire a lányoknak vannak ugye változatosabb ruháik, és rájuk ugye változatosabb ruháik, és rájuk van több dolgunk, és egy

0: Idő. Ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
1: Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
0: Igen.
1: Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
0: Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományost a mai, ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokba, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
2: Az elmúlt percekben Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról.

0: az anyaország. A tiszántúli református egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek. A program keretében a nyári szünidő alatt két helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Olá Ilona, Deák Attilát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét kérdezte.
1: A tiszántúli református egyházkerületben már nem új fogalom az örökségünk tábor, vagy örökségtáborok, attól függ, hogy hivatkozunk rá, hivatalos vagy a jobban

0: ismert nevén. Annak idején egy támogatott projekt keretében indították el ezt a kezdeményezést, viszont olyan sikere lett, hogy nem lehetett abba hagyni, mikor a projekt időszak lezárult. Fogalmazzuk meg azoknak, akik még esetleg nem hallottak róla, hogy mi ennek az örökségtábornak a lényege.
1: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élővíz, az ifjúsági üdülőközpont, van Beregfürdőn a Megbékélésháza, van Beregdarócon a Hétcsillag üdülőközpont, és korábban volt Debrecenben is egy táborhelyünk. Ezekből a táborhelyekből kiindulva 6 napos táborokat, ott alvós táborokat szervezünk, ahol minden nap valami nagyon extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek. És azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza.
0: Az örökségeket mutatják be, de ami még itt fontos, hogy mindezt úgy, hogy komplex csomagot kínálnak. Ebben más talán, mint egy saját szervezési tábor, mert ezekre a helyszínekre, akár ezekre a szálláshelyekre el lehet menni saját szervezéssel is, de itt készen kapják a csomagot, ha lehet így fogalmazni a jelentkezők.
1: Nyilván itt maguk a programok az érdekesek ebbe az egészbe, és azért ezt tudni kell, hogy egy táborszervezésnél nyilván sokszor az történik, hogy bezárulnak a tábornak a kapui, és ott valami történik a tábor helyszínen. Az, ha mi ki akarunk lépni a táborból, pláne ahogy mi lépünk ki, azért ez egy nagymértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Mi azt az utat választottuk, hogy olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének, ilyen például a kerékpártúra vagy a vizitúra. Egyrészt oda vinni saját kerékpárokat, ha valaki ezt magának szervezi, mondjuk 40 darabot, hát az önmagában egy nagyon komoly logisztikai feladat, vagy megszervezni egy kenutúrát a túron, de hogy ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a túravezetők, a hajók, nagyon-nagyon sok minden, és ez egy nagyon jól bejáratott program, tehát már évek óta látjuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé működik, sőt, idén csere is volt, tehát bizonyos programelemek, amik mondjuk úgy elfáradtak az elmúlt években, cseréltük és behoztunk új programelemet, ami adott egy nagyon nagy fokú vérfrissítést az egész csomag számára. Úgyhogy a gyerekeket igyekszünk az inger szintjüket elérni, próbáljuk megfogni őket és aktívvá tenni ebben a dologban őket. Tehát azért nyilván főleg ilyen nagyon melegben ezek nem mindig aratnak osztatlan sikert mindig, de hihetetlen élmény számukra azok a teljesítmények, amiket ők meg tudnak élni.
0: Mikor indult el ez a program? Annak idején, mikor még ez így támogatott projektként?
1: 2019-ben indultak el az első csapatok, és hát most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Jobb idők, már olyan időkben, amikor így nagyobb volt a pörgés, és nyilván a pályázati határidők és rendelkezésre álló források miatt volt olyan évünk, hogy 25-30 turnust indítottunk. Itt volt, hogy mind a 4 tábor helyszínen párhuzamon felmentek a nyár folyamán csoportok, elkezdődtek júniustól és futottak egészen szeptember végéig. Most csak 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Beregfürdő és Tivadar, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták.
0: Erről fontos beszélnünk, hiszen ez egy olyan lehetőség, ami a mai táborköltségek mellett nem elhanyagolható. Ugye sokaknak okoz ez problémát, hogy egyrészt biztonságban tudják a gyermeküket, olyan élményt kapjanak, ami tényleg építő őket, fejlődnek általa, viszont ennek megvan a költsége. Még akkor is, hogyha csak napközis táborokról beszélünk, amikor a város sem hagyja el egy gyermek. Ehhez képest 6 nap, ott alvós tábor, tele programokkal, komplett csomaggal, és mindezt ingyen tudják biztosítani 9 turnusnak ezen a nyáron?
1: Így van, így van. Tiszántúli Református Egyházkerületnek szerintem ez egy nagyon fontos missziója volt, és ez egy nagyon megsüvegelendő dolog, hogy függetlenül attól, hogy lejárt a projektnek a megvalósítási szakasza, itt az elmúlt években, ugye ez már a 3. ilyen év, önerőből biztosította ezeknek a táboroknak a működtetését, és ez azért is nagyon fontos számunkra, mert nagyon sok olyan iskolát tudunk elérni, megcélozni, akik mondjuk az ott tanuló gyerekek vagy a szülők nem biztos, hogy maguktól ezt meg tudták volna finanszírozni.
0: Valószínűleg az első tábor élménye sok gyerekekhez.
1: Igen, igen, igen. Ráadásul a korábbi években itt mindig voltak nevelőszülős gyermekek is, tehát egy speciálisabb családi háttérrel rendelkező gyerekeket is sikerült megcélozni. Tehát nyilván az, hogy a szülők egy hétig biztonságban tudhatják a gyerekeket, hogy jó helyen vannak, jó élményekhez jutnak hozzá, és mindezt ingyen, ez egy rendkívül fontos lehetőség volt.
0: Azt mondja, hogy most a 9 turnusban a tábor alatt összesen körülbelül 300 fiatal gyerek kapja meg ezt az élményt. Azt lehet tudni, hogy honnan tevődik ez össze most, hogy ez a két helyszín játszik?
1: Hát a településeket nézünk, akkor Kunmadaras, Domrád, Debrecen, Nyíregyháza, Sárétudvari, Nagydobos, Biharkeresztes is benne van. Tehát a nagyvárostól a kisvárosokán át nagyon sok, tehát a kicsi falvak is. Ugye itt volt egy nagy toborzásunk az év első részében, és amikor felkerestünk közel 40 református iskolát a Tiszántúlon, illetve ott a Tiszán inneni területen is, akkor nem csak a örökségtáborokat, hanem más táboroztatási osztálykirándulási lehetőségeket is ajánlottunk számára, de kifejezetten célunk volt, hogy eljussunk a kis településeken működő református fenntartású iskolákhoz. És én borzasztóan örülök annak, hogy tulajdonképpen a mostani csoportoknak a nagy részét, vagy a gerincét ezek a kis településen lévő református iskolák adják.
0: Elindultak a táborok? Most, hogy a tanév már véget ért, tombol a nyári szünet, tombol a jó idő.
1: Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, egyen már túl vagyunk, és hát most már zajlanak ilyenkor, folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
0: Még annyit mondjunk már el ízelítőként, nyilván ebben az évadban már valószínűleg nem lehet jelentkezni ezekre az örökségtáborokra, nagy volt az érdeklődés, beteltek a helyek, de reméljük, hogy jövőre is meg lesznek, úgyhogy nem baj, ha kedvet csinálunk, meg aztán ezeket a helyszíneket fel lehet keresni majd akár osztálykiránduláson szeptembertől az új tanévben is. Szóval milyen finomságok vannak, vagy milyen új kis programelemek, amiket említett, amik elérik a fiatalok inger küszöbét, mert tényleg szó szerint, meg átvitéltem is meg lehet őket mozgatni.
1: Vasárnap érkeznek, egy feladat van vasárnap, hogy megérkezzenek általában buszokkal, vagy valamilyen közösségi szervezésbe szokták ezt megoldani. Hétfőn mindig egy ilyen közösségfejlesztő és önismereti programmal kezdünk, ez egy új elemünk.
0: Összekovácsolni a csapatot?
1: Alapvetően ezzel a céllal indul, illetve itt két trénernek a bevonásával történik ez a program, és az első visszajelzések alapján a pedagógusok is, vagy a kísérők is rácsodálkoznak, hogy olyan dolgokat tudtak meg a gyerekekről, ami a, mondjuk a tehetséggondozásuk szempontjából kiemelten fontos. Szóval ez például egy újdonság, és ez egy nagyon jó csere volt. A második napot általában kerékpártúrával folytatjuk, itt továbbra is a beregi kört preferáljuk elsődlegesen, ami ugye 2024-ben az év kerékpárútja volt, mert ez a legbiztonságosabb.
0: És gyönyörű.
1: És olyan helyszíneket tudunk bemutatni, mint mondjuk Csaroda vagy Tarpa, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ezen már ő túlnőtt, mert már járt itt, akkor a Szatmárba is tudunk menni. A harmadik nap az egy kombinált vízi és kerékpáros túra. Ez a még korábban úgy történt, hogy busszal vittük a gyerekeket le az öreg túrhoz, Túristándiba a vízitúrák induló pontjára. Hát most már van egy nehezítés, kerékpárral mennek le. Úgyhogy 16 kilométert letekernek oda, 16 kilométert vissza, de hát az előtte lévő nap az egy 40 kilométeres kerékpártúra volt, tehát ott már megadta az összhangot, és akkor az öreg túra neveznek egyet túravezetőknek a közreműködésével. Csütörtökön szoktak általában elmenni buszos kirándulásra. Ezeket többségében a Beregnek a különböző helyszíneit szoktuk bemutatni. Nagyon népszerű vásárosnaménban a vadászati kiállítás. A gyerekek körében nyilván ezek mindig jól működnek az állatok. Visszük őket Vámosatjára, ott ugye Vámosatja határában van egy várom, aminek a felújítása nemrégiben megtörtént, illetve van egy fantasztikus középkori templom is. Emellett a tákosi református templomot is bemutatjuk számukra, de előfordul, hogy más, tehát akik már jártak, őket mondjuk Cégénydányádra visszük el a Kölcseikende kúriába. Ezen is próbálunk alakítani, és akkor hát természetesen Tivadar nem maradhat el strandolás nélkül, úgyhogy a tivadari szabadstrand most már üzemel, ki van jelölve, úgyhogy ott azért el szoktak tölteni sok-sok órát. Ha pedig Beregfürdőre érkeznek, akkor a Tiszatúhoz visszük őket kerékpározni. A buszos kirándulás keretében ott Szolnokra mennek a Reptárba, ez továbbra is egy nagyon népszerű program, ezt nagyon szeretik a részvevők, illetve Karcagra is szoktak menni. Ott is van ugyanilyen közösségfejlesztő program, ott viszont a fürdő a nagy élmény, ott egy egész napot el szoktak tölteni. Ami kiesett és eddig volt, az a hagyományőrző program, a kézműves programok, ezek most már nincsenek, ezt váltotta fel ez az új közösségfejlesztő önismereti program.
2: Az elmúlt percekben Deák Attilát, a tiszántúli református egyház kerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallhatták.

0: Erdély. A Hit Morzsák vendége Müller Csaba műépítész tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán és az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélését. Lehetőségét, a riporter Pilbák Kincső.
1: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
2: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba. Nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy cintteren veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész a valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
1: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
2: Hát vallásórákra nem jártunk. A vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az értelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, vagy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
1: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
2: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámaibb pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
1: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallásórán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
2: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
0: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: híreink először címszavakban. 1 milliárd lei az utakra. Elfogadták az Országos Közúti Beruházási Társaság költségvetését. Az Alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolozsán beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán kialakult jogvita ügyében. Nyugdíjcsalás miatt 7 szemét őrizetbe vettek a szárdai házkutatások nyomán. Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Sosvalkő ellen jogellenes fogvatartás miatt. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A kormány tegnap elfogadta az Országos Közúti Beruházási Társaság 2026-os költségvetését, amely közel 1 milliárd lejnyi beruházást irányoz elő. A források jelentős része visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból, illetve a SZÉF finanszírozási programból származik. Az Országos Közúti Beruházási Társaság vezetése szerint a költségvetés elfogadása újabb fontos lépést jelent a stratégiai jelentőségű autópálya és gyorsforgalmi útprojektek felgyorsítására, valamint a társaság működési kapacitásának megerősítésében. A beruházásokra szánt mintegy 1 milliárd lejből 600 millió lej Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, további 455 millió lejt pedig a SZÉF program biztosít, a Marosvásárhely, Jász-Ungern autópálya, Dörgun-Jámc, Jász-Ungern szakaszára. A 2026-os költségvetést a 2025-ös megvalósításokra, illetve a 2027-2029 közötti időszak pénzügyi terveire alapozva több éves költségvetési szemlélettel állították össze. Az Alkotmánybíróság tegnap szeptember 26-ára halasztotta Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását, amely a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban felmerült, alkotmányjogi jogvita rendezésére vonatkozik. Bolozsán azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy a legfelsőbb bíróság márciusban pert indított a kormány ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyerte azt. A május elején hozott ítélet szerint a kormányt 4,8 milliárd lej kifizetésére kötelezte a bukaresti ítélőtábla. Ebből az összegből a peres úton megítélt bérhátralékok mellett a késedelmi pótlékokat is fedeznék. Az ítélőtábla napi 1% késedelmi kamatot is megállapított, amely napi 48 millió lejt, vagyis körülbelül 9 millió eurót jelent. A kormány megtámadta a döntést. A kormányfő július 2-ai nyilatkozata szerint azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a legfelsőbb bíróság költségvetési és pénzügyi kérdésekben gyakorlatilag átvette a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét. A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán 7 szemét őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek, közölte tegnap a román rendőrség. A 7 őrizetbe vett személy közül 6-nak az előzetes letartóztatásba való helyezését kérik az ügyészek a bíróságon. A 7-et hatósági felügyelet alá helyezték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerdán házkutatást tartott a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíj megállapító határozatokat. A nyomozati anyag szerint 5 év alatt több mint 860 személy jutott ilyen módon fiktív munkaévekhez. A hamis dokumentumok alapján ugyanakkor több mint 170 személy esetében emelték meg a nyugdíj összegét, illetve állapítottak meg nyugdíjjogosultságot. A legfőbb ügyészség vádat emelt tegnap Diana Sosvalkő európai parlamenti képviselő ellen 4 rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021. decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós tábját, akik interjút akartak készíteni vele. Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Sosvalkát, akit szintén 4 rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás büntettével vádolnak. Ez azon ügyirat egy része, amely miatt az Európai Parlament a romániai legfőbb ügyészség kérésére tavaly szeptemberben megvonta Diana Sosvalkő mentelmi jogát. A vádirat szerint 2021. decemberében egy olasz televíziós újságírónő feljelentést tett Diana Sosvalkő ellen, akit azzal vádolt, hogy egy interjúval kapcsolatos nézeteltérés miatt bezárta őt bukaresti ügyvédi irodájába. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Ézsaiás proféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
0: Irodalmi kincsek.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió irodalmi kincsek rovatában, amelyben Ernest Hemingway amerikai Nobel-díjas íróval ismerkedhetnek meg, aki magába forduló, de roppant szenvedélyes ember volt, és szeretett férfias dolgokról írni. Egyszerűen és közérthetően közelített meg minden témát, legyen szó szerelemről, magányról, vagy éppen háborúról. Hemingway nevét pályája során olyan művek tették világhírűvé, mint az Öreg halász és a tenger, az Akiért a harang szól, vagy a búcsú a fegyverektől.

Az amerikai, pontosabban az angol nyelvű észak-amerikai irodalom fejlődése feltűnően egyenetlen. Költészete a 19. század első felétől rohamosan egyre értékesebb és egyre hatásosabb. De a regény és novella irodalomban az európai igényeknek megfelelően csak a század legvégén feltűnő Jack London jelezte az irodalmi fejlődést. Mindezek után a 20. században, pontosabban az első világháború után indult, és azonnal nagy lendületet vett a regény és a novella irodalom. Az első világháború után az írók egy egész nemzedéke, főleg a háborúból hazatért nagy tapasztalatú fiatalság szinte ontotta magából a jobbnál jobb regényírókat és novellistákat. A következő évtizedekben igen sok amerikai író vált hamar világhíressé. Tekintettel az amerikai kiadók tömegtermelésére a sikeres művek írói sok pénzt kereshettek. Így érthető, hogy az egyik legsikeresebb és talán a legnagyobb hatású novellista és regényíró, Ernest Hemingway nem csak világutazó lehetett, nem csak ingatlanokat birtokolhatott, de volt tengeri hajója is, és nem egyszer a saját pénzéből hadsereget állított ki, hogy a szabadság küzdelmek segítségére siessen.

Biztos anyagi hátterű polgári család sarja volt Ernest Hemingway. Chicagóban született 1899. július 21-én. Háborús veterán nagyapja nagy hatással volt rá. Ernest Miller Hall az amerikai polgárháborúban harcolt. Édesapja igen nagy jövedelmű orvos volt. A divatos doktor sikeresen gyógyított, de ugyanolyan nevezetes lett azzal, hogy szenvedélyes vadász és halász volt. Életveszélyes körülmények között nem kevésbé veszélyes, nagy vadakat ejtett el. Máskor saját halászhajóján hol cápákat, hol meg éppen bálnákat kergetett. Fia ettől az apától örökölte a veszélyek kedvelését, a fegyverek biztonságos kezelését és a családban megszokott vadászó és halászó kedvet. A természet iránti vonzódás Hemingwayben korán megalapozta élete végéig tartó szenvedélyét, a szabadban átélhető kalandok iránt, és a vágyakozását a messzi, elszigetelt tájak felé. Gyerekként ugyanis Hemingway erősen vallásos, szigorú édesanyja helyett inkább apjához húzott. Vadászni, horgászni jártak, a zsákmányt maguk dolgozták fel. Kamaszként sportolt, hosszú éveken át boxolt, illetve atletizált. Nívós fogalmazásainak köszönhetően kilógott kortársai közül. Elmondása szerint, ha írt, már kamaszon is a lényegre törő mondatokat kedvelte, állította, képtelen sallangosan fogalmazni. Apja ugyan jobban örült volna, ha iskolában szerez minél nagyobb műveltséget, 17 éves korában azonban megunt minden iskolát, megszökött hazulról és elment újságírónak. A The Kansas City Star című lapnál dolgozott, annak ellenére, hogy csak 6 hónapig, írói pályája alatt mindvégig az újság stílusát követte, mint alapvető vezérfonalat. Írj rövid mondatokat, az első bekezdés rövid legyen, használj erőteljes angolt. Légy pozitív, ne negatív. Hemingway születésének 100. évfordulóján a Star az utolsó 100 év egyik legjobb riporterének nevezte őt. Az újságírás műfai kötelékei később is erősen befolyásolták szépírói stílusát.

Miután úgy döntött, hogy részt vesz az első világháborúban, Hemingway otthagyta az újságot, és apja tiltakozása ellenére katonának jelentkezett. Az orvosi vizsgálat azonban felfedezte rövidlátását, így mint önkéntes csatlakozott a Vörös Kereszt mentőszolgálatához. 1918-ban útban az olasz front felé megállt az állandó német bombázás alatt álló Párizsban. Olyan közel akart kerülni a harchoz, amennyire csak tudott. Az olasz fronton aztán nem sokára tanúja lehetett a háború brutalitásának. 1918. júliusában Hemingway az olasz Fossáltánál súlyosan megsérült. Mialatt utánpótlást szállított a katonáknak, osztrák tűzvonalba került, lábai terepezgránát találta el. Sebesülése véget vetett gépkocsi vezetői beosztásának. Később az olasz kormány a katonai bátorság ezüst érdemrendjével jutalmazta, amiért saját sérülései ellenére egy sebesült katonát behúzott a menedékhelyre. Sebesülése után az amerikai Vörös Kereszt vezetése alatt működő milánói kórházban dolgozott, ahol beleszeretett egy Agnes von Kurawski nevű amerikai ápolónőbe. Ez a viszony később főmotívumként szolgált a Búcsú a fegyverektől című regényében. 1921-ben Hemingway összeházasodott Elizabeth Hadley Richardsonnal, majd Párizsba költöztek. Az író innen küldött tudósításokat a görög-török háborúról a Toronto Star nevű kanadai lapnak. Ebben az időben csatlakozott a párizsi modern irodalmi mozgalomhoz, amely főképpen az önkéntes számüzetésben élő fiatal amerikai írókból és költőkből verődött össze. Itt ismerkedett meg Gertrude Stein amerikai írónővel, aki szintén Párizst választotta otthonának. Mint irodalmi mentor, Stein maga köré gyűjtötte a fiatal amerikai írókat és költőket. Hemingway visszaemlékezései szerint az elveszett nemzedék elnevezés is Gertrude Steintől származik. Ez az, ami vagy, mondta Stein. Mindannyian ezek vagytok, az összes fiatal, aki a háborúban szolgált. Ti vagytok az elveszett nemzedék.

Az újságoknál arra vállalkozott, hogy bárhová, ahol háború van, hajlandó elmenni haditudósítónak. Előbb Kínában járt, a nagy polgárháború idején, a köztársaság pártiak mellett ment csatáról csatára. Már ekkor kiderült, hogy ott lép a küzdők közé, ahol az igazságot sejti. A szabadság katonája akart lenni. Hemingway amerikai irodalmi karrierje egy novella sorozat, a Mi időnkben publikálásával kezdődött. A novellák kiadása az író számára fontos fordulópontot jelentett. Az, hogy az irodalmi körök elfogadták minimalista stílusát, nagyban megnövelte írói önbizalmát. Franciaországi baráti köre inspiráló hatással volt első regénye, A nap is fel kell megírásához. A regényt Angliában adták ki először Fiesta címen. Ez a félig meddig önéletrajzi könyve a Párizsban és Spanyolországban élő amerikaiakról szól. A regényt Európában és az Egyesült Államokban egyöntetű siker fogadta. 1928-ban Hemingway apja Clarence, aki anyagi és egészségügyi problémákkal küszködött, egy polgárháború korabeli pisztollyal agyonlőtte magát. Hemingwayt apja öngyilkossága mélyen megrázta. Az esemény később bekerült az Akiért a harang szól című regényébe. 1940-ben Kubába költözött. Amikor az Egyesült Államok 1941. december 7-én belépett a II. Világháborúba, Hemingway egy ideig részt vett a tengerészeti hadviselésben Kuba partjain, ahol az amerikai haditengerészetet segítette a német tengeralattjárók felkutatásában. 1944-ben Angliába telepedett át, mint haditudósító. Részt vett a normandiai partraszállásban, ahol újra megsebesült. Elsőként vonult be Párizsba egy francia partizáncsapat parancsnokaként, amiért előbb parancs megszegés miatt haditörvényszék elé állították, majd végül is kitüntették. Miután a háború véget ért, visszatért Kubába. 1953-ban Pulitzer díjat kapott az Öreg halász és a tenger című kisregényéért. Egy évvel később megkapta az irodalmi Nobel-díjat, amit személyesen nem tudott átvenni, mert 1954-ben repülőgépével lezuhant Afrika fölött, a Murchison vízesésnél. Bár komoly sérüléseket szenvedett, a balesetet túlélte. A következő években az Idaho állambeli Ketchum városában kezeltette magas vérnyomását és mániás depresszióját. Az egyre súlyosbodó depressziója miatt kapott elektrosokkos kezeléseket is, ami szerinte emlékező tehetsége romlását is okozta, és erre többször hivatkozott, mint életkedve elvesztésének nyomós okára. Kubai otthonát sokan megcsodálták, különböző gyűjtemények, vadásztrófeák díszítették. Egy külön szobában fegyvertára is volt. Egyik kedvtelése volt a puskákat, pisztolyokat, szúrófegyvereket tisztogatni. Ebben a szobában végezte életét 1961. július 2-án. 63 éves volt. A körülményekről annyit tudunk, hogy orvosnál járt, kivizsgáltatta magát. Azután hazament, feleségének sem mondott semmit a vizsgálat eredményéről. Bement a fegyvertárba, és agyonlőtte magát, akárcsak édesapja.

Hemingway sikerének egyik titka a szakadatlan kalandosság. Bámulatos lélektani szemléletességének és társadalom ábrázolásának hitelessége mellett a legjellemzőbb rá az események izgalomban tartó fordulatossága, de az is tény, hogy élete semmivel sem kevésbé kalandos, mint írott történetei. Saját élményeiből ihletett regényei és novellái a férfias erényeket testesítik meg. Főszereplői általában kemény férfiak, a férfiasság az úgynevezett férfias cselekedetek, harc, vadászat és ehhez hasonlók mindig is központi témák voltak nála. Ezért műveit manapság szokás negatívan megítélni, miközben a szerző nagyon is humánus ember volt. Kurt Vonnegut írta ezzel kapcsolatban, hogy Hemingway vitathatatlanul elsőrangú művész, csodálatos lelke akkora volt, mint a Kilimandzsáró. De a témái, békaviadalok, szinte teljesen elfeledett háborúk, nagy állatok élvezetéből történő lelövöldözése manapság egy kissé megnehezítik könyveinek elolvasását. A természetvédelem, az állatokkal kapcsolatos humanizmus és az úgynevezett hadművészet iránti undor mára elől áll az általános értékek rangsorában. Hemingway műveire jellemző a tömörség, ami mindig sokkal nagyobb mondanivalót hordoz magában, mint ami olvasható. Írói hitvallása a jéghegy elv volt. Számára a tömören, minden sallang nélkül megírt művek csak a jéghegy csúcsát jelentették. A sorok közötti olvasás elengedhetetlen volt. A történet valós tartalma mindig a felszín alatt játszódik, akár csak a vízfelszín alatti jéghegy. Kiválóan példázza ezt a Macska az esőben című rövid lélegzetvételű novellája, ahol egy szinte semmit mondó esemény állarca mögött a férfi és nő közti elkeseredett drámának lehetünk tanúi. Hemingwayről azt terjesztették, miután megírt egy művet, azt újra átolvasta és kihúzogatta a felesleges szavakat, legfőképpen a mellékneveket, és csak a legszükségesebbeket tartotta meg. Műveire jellemző az ilyen irányú minimalizálás, a jelzők gyér használata, ami szintén a jéghegy csúcsának csiszolását és a rejtett tartalom hangsúlyozását szolgálta. Írói stílusa éles

Hang szól című regényében, vagy a bérgyilkosság a bérgyilkosok novellában. A halál, legyen az csatatérhez vagy máshoz kapcsolódó, visszatérő eleme műveinek. Azonban ez a halál szinte soha nem dicsőséges és nemes. Inkább a puszta valósággal és a dolgok értelmetlenségével szembesít. A veszélyekkel, az élet nehézségeivel való bátor szembenézés Hemingway világának tartó oszlopa. Férfias követelmény nála a bátorság és a helytállás minden körülmények között. A gyávaság megbocsáthatatlan bűn. Ezért kell a Francis McCumber Rövid Boldogsága című novella címszereplőjének is meghalnia. Hemingway erkölcsi kódexe nem ad felmentést senkinek, még akkor sem, ha az a szereplő pusztulásához vezet. Ezzel a kemény, meg nem alkuvó helytállással találkozhatunk, az Aki nem adja meg magát című elbeszélés kiöregedett torreádorában, vagy Santiago-nak a tengerrel való hősies küzdelmében. Az Öreg halász és a tenger című művében Santiago az öreg halász, aki 84 napon át nem fogott semmit. A 85-en megakaszt egy óriási marlint. 3 napig küszködik vele a tengeren, egyedül, öregen, fáradtan, de az öregkor bölcs erőbeosztásával, s az emberi nagyság makacságával. A cápák azonban megfosztják zsákmányától, nem visz vissza mást a kikötőbe, csak a nagyhal szép, csupasz csontvázát. A balsors látszólag fölébe kerekedett az embernek. Mégis, amikor Santiago nagyon fáradtan elalszik, az ifjú korában látott oroszlánok játszanak álmában a tengerparton. A boldog emlék és a megelégedettség álmát alussza, mert nem az eredménye fontos, hanem az a tudat, hogy mindent elkövetett, amit elkövethetett a rámért feladat teljesítéséért. Még akkor is a megelégedettség álmát alhatja, ha a buta turisták félreismerik a vállalkozás romtanúját, a csontvázat, mert ott van a gyerek, aki tőle tanult, s ezután vele fog ismét halászni. Ott van a többi halász, s ott vannak az ifjúkor játszó oroszlányai az álombéli parton. Santiago már nem azért öl, mert az ölés öröme lázadás a halál ellen, hanem kötelességből, helytállásból, hivatásból, mert ez az a mű, melyet öregségére meg kell alkotnia. De testvére a hal épp úgy, mint a nap és a csillagok és az emberek. Santiagónak nem kell már lázadnia a halál ellen, mert nincs végzet, amely most kényszerítené meghalni. Vele talált helyet az ember a világban. Valósághű és szimbolikus elemek együttéléséből csapódik ki a kisregény, és Hemingway egész életművének humanista tanítása. Az ember nem arra született, hogy legyőzzék.

Irodalmi kincsek rovatunkat Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényéből elhangzó részlettel folytatjuk, amelyet Tordi Géza felolvasásában hallhatunk.

A halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, s immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte 40 napig egy fiú is vele ment mindig. De aztán, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, hogy az öreg most már igazán és végérvényesen szaláó, ami a legsúlyosabb szó a bal szerencsés emberre, úgyhogy a fiú a parancsukra

0: ettől fogva egy másik hajóval ment halászni, és fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen neki hazavinni az orsókra göngyölt fonalait, vagy a csákjáját, szigonyát, és az árbóc köré csavargatott vitorláját. A vitorlát lisztes zsákokkal foltozták meg, és az árbócra tekergetve olyan volt, mint az örökös vereség lobogója. Sovány ösztövérember volt az öreg halász, mély ráncok barázdálták a tarkóját. Ábrázata tele volt a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tengervizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Ezek a májfoltok végigfutottak arcának mind a két oldalán, a két kezén pedig mélyen bevágott sebhelyek, hegek látszottak, amiket a nagy, nehéz halaknak és a kötelekkel való bajlódásnak köszönhetett. Minden öreg volt rajta, csak a szeme nem. Mert a szemepárja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék akár a tenger. Santiago, szólt hozzá a fiú, ahogy kaptattak föl a parton, ahová a kis csónakot kivontatták. Santiago, most újra mehetnék veled halászni. Kerestünk egy kis pénzt. Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. Nem, mondta az öreg. Szerencsés hajóra szegődtél, maradj csak velük. Tehát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit, aztán utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza.
1: Emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem.
0: Apám akarta így. A gyereke vagyok. Szót kell fogadnom neki.
1: Persze. Így is van rendjén.
0: Apám könnyen elveszti a bizalmát.
1: Könnyen. De mi nem veszítjük el, igaz-e?
0: Igaz. Meghívnálak egy pohár sörre a kert vendéglőbe, ha elfogadod, utána aztán hazavihetjük a holmit.
1: Miért ne fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten.
0: Beültek a kert vendéglőbe, s az idogáló halászok közül sokan bolondozni kezdtek az öreggel, de ő nem haragudott meg a csúfolódásért. Mások meg, az idősebbje csak nézték Santiagót elszomorodva. De nem mutatták, hogy szomorkodnak miatta, hanem tapintatosan csak a tengerről, az árról, a tartósnak látszó szép időről beszélgettek, meg arról, hogy milyen mélyre eresztették le horgaikat, s hogy mi mindent láttak. Santiago, szólalt meg a fiú.
1: Tessék, mondta az öreg,
0: a poharát szorongatta a kezében, és régi dolgokon járt az esze. Hosszú évekkel ezelőtt történt dolgokon. Kievezhetek, hogy fogjak neked Szardíniát holnapra?
1: Nem, eredj bézbólozni. Még én is tudok evezni. Rogélio pedig majd kiveti a hálót.
0: Hadd menjek. Ha már nem halászhatok veled, szeretnék legalább valamiben a hasznodra lenni.
1: Fizettél nekem egy pohár sört?
0: Embernyi ember vagy már. Hány esztendős voltam, amikor először kivittél magaddal a hajón?
1: 5.
0: És kis hián ott vesztél, amikor túl korán emeltem be a halat, nem volt még elég fáradt, és majdnem összetörte az egész csónakot. Emlékszel? Mindenre emlékszem, amióta először magaddal vittél halászni.
1: Az öreg ránézett a fiúra, napbardított arcáról, kék szeméből bizalom, szeretet sugárzott. Ha az én fiam volnál, vállalnám a kockázatot, is magammal vinnélek. De hát az apád fia vagy meg az anyádé, és szerencsés hajóra kerültél.
0: Foghatok neked Szardíniát? 4 jó csalétket is tudok szerezni, ha kell.
1: Megmaradtak a mai csalétkeim. Elraktam őket besózva a ládámba.
0: Hadd hozzak neked 4 frissebbet.
1: Elég lesz egy is, mondta az öreg halász.
0: Soha nem adta fel a reményt, soha nem csüggett el azelőtt sem. De most olyan erővel támadt fel benne a bizakodás, mint ahogyan a könnyű parti szél szokott fölkerekedni. Hozok 2.
1: Hát hozzál 2. De nem loptad őket, ugye?
0: Szoktam azt is, de ezeket most vettem.
1: Köszönöm, mondta az öreg.
0: Merre felé mégy, Santiago? Kérdezte a fiú.
1: Kimegyek messzire, ahonnét már vissza sem tudok jönni a szélfordulásakor. Kint szeretnék lenni még pirkadat előtt.
0: Én meg majd megpróbálom rávenni őt, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán, ha horgodra akad valami igazán nagy hal, a segítségedre mehetünk majd. de ő nem szeret messzire kimenni. Nem, az igaz. De lesz-e elég erőd hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod?
1: Lesz, táncsak. De mindenféle fogással is segített magán az ember.
0: Na, vigyük haza a cókmókot. Szóval ideadod a vetőhálót, és kimehetek Szardíniát fogni.
1: Összeszedték a szerszámokat a csónakból. Az öreg vállára vette az árbócot, a fiú a faládát vitte, amiben az orsókra csévélt, erős fonású barna zsinegek voltak, meg a csákját és a nyeres szigonyt. A csalétkek ott maradtak a csónak farában egy dobozban, a bunkosbottal együtt, amivel a nagy halakat szokta elkábítani, amikor beemeli őket a csónakba. Nem lopta volna el senki az öreg halász holmiát. A vitorlát és a súlyos vastag zsinegeket azonban okosabb volt hazavinni, mert ártott nekik a harmat, aztán meg, ám bár az öreg biztosan tudta, hogy a helybeliek közül senki sem nyúlna az ő jószágához, mégis úgy gondolta, hogy fölösleges kísértésbe hozni őket azzal, hogy ott hagyja a csákját meg a szigonyt a csónakban. Végigmentek az országúton, odaértek az öreg halász kunyójához, s beléptek mind a ketten a nyitott ajtón. Az öreg neki támasztotta a falnak az árbócot a rágöngyölt vitorlával együtt, a fiú pedig letette mellé a ládát meg a többi szerszámot. Az árbóc majdnem olyan hosszú volt, mint a kis vityiló egyetlen szobája. A viskó, a guanónak nevezett óriáspálma erős, szívós pikkely páncéljaiból épült, s volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék, és a földes padon egy kis, faszénnel fűthető katlan, amin főzni lehetett. A kunyó barna falán, az egymás alapított erős, sűrű rostú guánó leveleken két színes kép lógott. Az egyik Jézus szent szívét ábrázolta, a másik pedig a kobrai Madonnát. A feleségéről maradtak az öregre ezek a képek. Valaha ott függött a falon az asszony kiszínezett fényképe is, de aztán utóbb mégis leszette, mert nagyon elhagyatottnak érezte magát, ha ránézett erre a fényképre, és most a kis polcon tartotta a sarokban a tiszta inge alatt. Van itthon ennivaló, Santiago? Van egy fazék barna rizs, meg hal hozzá. Kérsz egy kicsit?
0: Nem, köszönöm, majd otthon ebédelek. Gyújj csak tüzet?
1: Nem kell. Majd én megmelegítem később a rizsemet, vagy megeltem hidegen is.
0: Elvihetem a vetőhálót?
1: El, hát. A vetőháló már rég nem volt meg. A fiú emlékezett arra a napra is, amikor eladták. De azért rendületlenül eljátszották ezt a kis színházat minden délután. Rizses hal sem volt. Se fazék, se barna rizs. Ezt is tudta jól a fiú.
0: 85.
1: Ha, az szerencsés szám. Szerencsét hoz, mondta az öreg. Mit szólnál hozzá, ha egy ötmázsásnál is nagyobb hallal jönnék haza holnap?
0: Hát akkor elviszem a vetőhálót, és kimegyek Szardíniát fogni. Ülj ki az ajtóba addig a napra, jó?
1: Jó. Van egy tegnapi újságom, majd elolvasom a baseball eredményeket.
0: A fiú nem tudta, hogy ez a tegnapi újság valósága, vagy ez is csak kitalálás. Az öreg azonban csak ugyan előhúzta az ágya alól. Perikótól kaptam a bodegában. Visszajövök majd, ha fogtam elég Szardíniát. Beteszem jégre mind, és reggel majd megosztozunk rajta. Ha visszajöttem, elmesélheted majd nekem a baseball eredményeket, Santiago.
1: Yankee csapat nem kaphat ki úgysem.
0: No, a Cleveland indiántól nagyon félek.
1: Ne félsz te a Yankee-t, fiam. Bízhatsz bennük. Gondolj csak a nagy DiMaggio-ra.
0: Én a detroiti tigristől is félek, meg a clevelandi indiántól is.
1: A végén még majd a Cincinnati-tól is félsz, a részbőrűtől, meg a chicagói fehérharisnyásoktól.
0: Hát csak olvasd ki, aztán mondd majd el, ha visszajöttem.
1: Ne vegyünk egy 85-ös számú sorsjegyet a következő húzásra. Holnap lesz a 85. nap.
0: Megpróbálhatjuk, de hát a legnagyobb halfogásodat 87 nap után érted el egyszer, nem?
1: Másodszor nem eshet meg az emberrel ilyesmi. Mit gondolsz? Tudnál szerezni egy 85-ös számú sorsjegyet?
0: Megrendelhetem.
1: $2,5 kerül. Kitől kérhetnék kölcsön ennyi pénzt?
0: Megszerzem könnyen. Akárkitől kapok kölcsön $2,5, ha kell.
1: Talán én is kapnék, de nem akarok kölcsön kérni. Az ember kölcsönkéréssel kezdi, aztán koldulással folytatja.
0: Vigyázz, meg ne fázál, Santiago! Ne felejtsd el, hogy már szeptember van.
1: a nagy hal eljövetelének hónapja. Megyek Szardíniát fogni. Mire a fiú visszatért, a nap leszállt, és az öreg halász elaludt a széken. A fiú lehúzta az ágyról az ócska katonai pokrócot, s ráterítette a szék hátára és Santiago vállára. Különös vállak voltak ezek. Nagyon vének, de azért még erősek, izmosak, s a nyaka is erős volt Santiagónak. A mély ráncok pedig most, hogy elaludt és a mellére csuklott a feje, nem látszottak annyira a tarkóján. Az inge olyan toldott-foldott volt, akárcsak a vitorlája, s a különböző foltokat különböző színűre fakította ki a nap. Az öreg halász arca hiába nagyon vén volt már, s ahogy így huny szemmel ült, egészen érettelennek látszott. Az újság a térdén feküdt kiterítve, s az esti szellőben a félkezes ujja volt a nehezék. Mezitláb üldögélt. A fiú megint otthagyta az öreget, s amikor visszajött, Santiago még mindig aludt. Ébredj, Santiago! Az öreg kinyitotta a szemét, és eltartott egy-két másodpercig, amíg felocsudott távoli utazásából. Aztán elmosolyodott. Mit hoztál? Vacsorát. Megvacsorázunk együtt. Nem vagyok nagyon éhes. Gyere, csak enned kell. Úgy nem lehet halászni, ha nem eszik az ember. Haláztam, ugye eleget, mondta az öreg. Feltápászkodott és összehajtogatta az újságját. Aztán a pokrócot kezdte összehajtogatni. Tartsd csak magadon a pokrócot. Hát amíg én élek, addig nem fogsz úgy halászni, hogy ne egyél semmit. Hát akkor csak élj soká, és törődj a magad bajával. Mit vacsorázunk? Rist hoztam, fekete babot, sült banánt, meg egy kis pörköltet. A fiú a kert vendéglőből hozta a vacsorát egy kétrészes bádog ételhordóban. A külön-külön papírszalvétába csomagolt evőeszközöket, egy-egy kést, villát, kanalat a zsebéből szedte elő. Kitől kaptad mindezt? Martintól, a vendéglőstől. Akkor meg kell majd köszönnöm neki. Már én megköszöntem. Neked fölösleges megköszönni. Majd nekiadom egy nagy hal hasahúsát legközelebb. Nem először küld nekünk vacsorát, ugye? Nem először. Akkor többet kell nekiadnom, mint egy nagy hal hasahúsát. Nagyon figyelmes hozzánk. Hát vacsorázzunk. Már kértelek régen, hogy egyél. Csak addig nem akartam kinyitni az ételhordót, amíg hozzá nem látsz. Most már hozzálátok. Csak meg kellett előbb mosakodnom. Vajon hol tudtál megmosakodni, gondolta magában a fiú. A falu víztartája két utcával lejjebb volt az országúton. Gondoskodnom kell róla, gondolta magában a fiú, hogy legyen itt neki mosdóvize, szappana, meg egy jó törölközője. Hogy is lehettem ilyen feledékeny? Egy másik inget is kell majd szereznem neki, meg egy kabátot télire, meg valami cipőfélét, és még egy pokrócot. Nagyszerű ez a pörkölt, mondta az öreg. Meséld el a baseball eredményeket, kérte a fiú. A Liga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondtam, felelte az öreg jókedvűen. Ma kikaptak, magyarázta a fiú. Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi. Igen ám, de mások is játszanak a csapatban. Na persze, de ő egymagában többet ír az egész csapatnál. A másik ligában pedig a Brooklyn és a Philadelphia közül én inkább a Brooklynra tippelek. Persze Dixislerre gondolok, az ő hosszú labdáira ott a régi pályán. Nincs a világon párja, életemben nem láttam olyan hosszú labdákat, mint az ő labdái. Emlékszel még azokra az időkre, amikor átjárt a kert vendéglőbe? Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sohasem mertem hívni. Aztán téged kértelek meg, hogy szólj neki, de te sem merted megkérni rá. Emlékszem, rosszul tettük, hogy nem szóltunk neki. Talán eljött volna velünk halászni. Azt aztán nem felejtettük volna el, amíg élünk. Szeretném egyszer elvinni halászni a nagy DiMaggiót. Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember volt ő is, mint mi. Talán megértene bennünket. A nagy Sisler apja nem volt szegény ember soha életében, és amikor annyi idős volt, mint én, már játszott a nagy liga bajnokságokban, már mint az apja. Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kiussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton. Tudom, már mesélted. Afrikáról meséljek, vagy a baseballról? Inkább a baseballról. Mesélj a nagy John J. McGraw-ról. Ő is eljött néha napján a kert vendéglőbe a régi időkben. De ha ivott, akkor mindig goromba volt, mocskos szájú, nem lehetett bírni vele. A lóverseny épp úgy érdekelte, mint a baseball. Legalábbis mindig tele volt a zsebe lóversenylistákkal, és sokat telefonálgatott a lovakról. Nagyszerű csapatkapitány volt. Apám azt tartja, hogy ő volt a legnagyobb csapatkapitány. Mert ő járt itt a legtöbbször. Ha Gyurölcsér továbbra is eljött volna hozzánk minden esztendőben, akkor az apád most őt tartaná a legnagyobb csapatkapitánynak. A legjobb halász pedig te vagy.
0: Köszönöm, hogy ezt mondod. Örülök neki. Remélem, nem jön majd egyszer egy akkora nagyhal, hogy meghazudtoljon bennünket.
1: Olyan hal nincs a világon, ha csak ugyan elég erős vagy még, mint ahogy mondod.
0: Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy képzelem. De értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás.
1: De most már le kell feküdnöd, hogy kipihen magad reggelig. Majd én visszaviszem ezt a holmit a kert vendéglőbe.
0: Hát akkor jó éjszakát.
1: Reggel majd felébresztelek.
0: Te vagy az én ébresztő órám, Santiago, mondta a fiú.
1: Az én ébresztő órám pedig az öregség, mondta az öreg halász.
0: Majd idejében felkeltelek.
1: Nem akarom, hogy ő ébresszem fel, tudod. Olyan érzés, mintha alávaló lennék nála.
0: Értem. Aludj jól, Santiago.
1: A fiú elment. Az öreg halász levetette a nadrágját és lefeküdt aludni. Összegöngyölte a nadrágját vánkosnak, belerakta az újságot is. Magára csavarta a pokrócot, és elaludt. Álmában Afrikában járt, mint gyerekkorában. A hosszú, aranyszínű partokon, meg a fehér partokon, amelyek úgy fehér lettek, hogy káprázott tőlük az ember szeme, meg a nagy parti hegyfokokról álmodott, és a nagy, barna hegyekről. Ott járt mostanában ezen a tengerparton minden éjszaka, és álmában hallotta a bömbölő hullámverést, látta a hullámok taraján vágtató benszülött csónakokat. Álmában tisztán érezte a hajófedélzet kátrányis kenderkót szagát, érezte Afrika szagát, amit a reggeli szél hozott mindig a száraz föld felől. Rendszerint úgy volt, hogy amikor érezni kezdte a reggeli szél szagát, akkor felébredt, felkelt, felöltözött és elment fölkelteni a fiút. Ma éjjel azonban nagyon korán megérkezett a reggeli szélszaga, és álmában is tudta, hogy még túl korán van. Úgyhogy tovább álmodott a tengerből kiemelkedő szigetek fehérlő csúcsairól, később pedig a Kanári-szigetek mindenféle kikötőiről és horgonyzó helyeiről. Viharokról már sohasem álmodott.
0: Se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról, se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról.

Az elmúlt percekben Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényéből hangzott el egy részlet Tordi Géza felolvasásában.

Ernest Hemingway számára minden téma volt, de nagyon egyenetlen tempóban dolgozott. Egy háború vállalásáért néha évekig sem írt szép irodalmat. Vadászkaland vagy halászkirándulás, olykor egy-egy szerelmes utazást úgy telt el, hogy egyetlen sort sem írt le. Máskor, ha benne tartott egy terjedelmes szövegben, elfeledkezett az evésről is, egymás utáni két éjszaka se feküdt le, hanem írt, folyton írt. Életszemléletének alapja a tevékenység megbecsülése. Hirdette, hogy az eredménytelen munka többet ér a semmit tevésnél. Ennek az erkölcsi értékelésnek legszebb példája terjedelmes elbeszélése, az öreg halász és a tenger. Ember és természet egyszerre harcos és békés viszonya, a munka öröme és a beletörődés a kudarcba sajátos egységként jelenik meg ebben a műben. Az eredmény diadala és a cső tudomásul vétele a világirodalom nagy művei közé sorolja ezt a történetet. Hemingway mindig politikai életet él, mindig a szabadság oldalán áll, de soha semmiféle pártnak nem tagja. Véleményéért azonban mindig kész akár életét is feláldozni, vagyonát pedig gyakran áldozza. Ernest Hemingway Nobel-díjjal koronázott pályája nem csak az amerikai, de a világirodalom szempontjából is kiemelkedő jelentőségű volt, amellett, hogy az utókor a valaha élt legjobb tudósítók között is nyilvántartja a nagyszerű író nevét. Hemingway fellépése lendületet adott az amerikai prózának, mely a 19. századi visszafogott kezdet és a rövid életű Jack London munkássága után meglehetősen szegényes volt az irodalom más területeihez képest. Az amerikai író műveiben egy olyan világ tárul elénk, melyben a bátorság, elszántság és helytállás erényei könyörtelenül érvényesülnek. Azon erények, melyek végig kísérték Ernest Hemingway fényes pályafutását is.

kezdjünk először címszavakban. 1 milliárd lej az utakra. Elfogadták az Országos Közúti Beruházási Társaság költségvetését. Az Alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolozsán beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán.

0: kialakult jogvita ügyében. Nyugdíjcsalás miatt 7 szemét őrizetbe vettek a szárdai házkutatások nyomán. Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Sosvalka ellen jogellenes fogvatartás miatt. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A kormány tegnap elfogadta az Országos Közúti Beruházási Társaság 2026-os költségvetését, amely közel 1 milliárd lejnyi beruházást irányoz elő. A források jelentős része vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, illetve a SZÉF finanszírozási programból származik. Az Országos Közúti Beruházási Társaság vezetése szerint a költségvetés elfogadása újabb fontos lépést jelent a stratégiai jelentőségű autópálya és gyorsforgalmi útprojektek felgyorsítására, valamint a társaság működési kapacitásának megerősítésében. A beruházásokra szánt mintegy 1 milliárd lejből 600 millió lej Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, további 455 millió lejt pedig a SZÉF program biztosít, a Marosvásárhely, Jász, Ungeny autópálya, Dörgun-Jámc, Jász, Ungeny szakaszára. A 2026-os költségvetést a 2025-ös megvalósításokra, illetve a 2027-2029 közötti időszak pénzügyi terveire alapozva több éves költségvetési szemlélettel állították össze. Az Alkotmánybíróság tegnap szeptember 26-ára halasztotta Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását, amely a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban felmerült, alkotmányjogi jogvita rendezésére vonatkozik. Bolozsán azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy a legfelsőbb bíróság márciusban pert indított a kormány ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyerte azt. A május elején hozott ítélet szerint a kormányt 4,8 milliárd lej kifizetésére kötelezte a bukaresti ítélőtábla. Ebből az összegből a peres úton megítélt bérhátralékok mellett a késedelmi pótlékokat is fedeznék. Az ítélőtábla napi 1% késedelmi kamatot is megállapított, amely napi 48 millió lejt, vagyis körülbelül 9 millió eurót jelent. A kormány megtámadta a döntést. A kormányfő július 2-ai nyilatkozata szerint azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a legfelsőbb bíróság költségvetési és pénzügyi kérdésekben gyakorlatilag átvette a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét. A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán 7 szemét őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek, közölte tegnap a román rendőrség. A 7 őrizetbe vett személy közül 6-nak az előzetes letartóztatásba való helyezését kérik az ügyészek a bíróságon. A 7-et hatósági felügyelet alá helyezték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerdán házkutatást tartott a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíjmegállapító határozatokat. A nyomozati anyag szerint 5 év alatt több mint 860 személy jutott ilyen módon fiktív munkaévekhez. A hamis dokumentumok alapján ugyanakkor több mint 170 személy esetében emelték meg a nyugdíj összegét, illetve állapítottak meg nyugdíjjogosultságot. A legfőbb ügyészség vádat emelt tegnap Diana Sosvalka európai parlamenti képviselő ellen 4 rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021. decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele. Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Sosvalkát, akit szintén 4 rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás büntettével vádolnak. Ez azon ügyirat egy része, amely miatt az Európai Parlament a romániai legfőbb ügyészség kérésére tavaly szeptemberben megvonta Diana Sosvalka mentelmi jogát. A vádirat szerint 2021. decemberében egy olasz televíziós újságírónő feljelentést tett Diana Sosvalka ellen, akit azzal vádolt, hogy egy interjúval kapcsolatos nézeteltérés miatt bezárta őt bukaresti ügyvédi irodájába. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. versen.

0: Reklám.
1: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház.

0: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 121. Zsoltár 1-től 8-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kús Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezen a napon is eléd állhatunk. Csendesítsd el a szívünket, és segíts, hogy meghalljuk igéd biztatását. Szeretnénk elcsendesedni, megpihenni, feléd fordulni. Nem szeretnénk elfelejteni ezt az ünnepnapot, amit veled tölthetünk. Emlékeztes bennünket arra, hogy életünk nem a véletlenek kezében van, hanem a te gondviselő gondolatod és gondviselésed hordoz minket. Amen. A 121. Zsoltáron keresztül szól hozzánk most Isten az ő igéjével. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmez.

Védelmez Izraelt. Az Úr védelmez téged. Az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól. Megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Kedves testvérek, Rakamazon szolgálok lelkipásztorként, és amikor autóba ülök, és a környéken utazom, szinte mindig feltűnik előttem a Tokaji hegy. Ha Nyíregyháza felé indulok, vagy ha Szerencs irányába megyek, ha Nyíregyháza felől hazafelé érkezek, és mondjuk Szerencs irányából hazafelé érkezek, akkor szinte mindig látom valahol a távolban. Az évek során pedig egy tájékozódási ponttá vált számomra. Elég egy pillantást vetnem rá, és már is tudom, merre járok. Ha alig látszik, tudom, hogy messze vagyok tőle. Ha egyre magasabbnak látom, tudom, hogy közeledek. Nem kell térképet elővennem, nem kell nézegetnem az órámat, hogy mennyi idő, hanem tudom, mert látom a hegyet, és ez eligazít. A 121. Zsoltár írója is felemeli a tekintetét a hegyekre, talán ő is zarándokként járta az utat Jeruzsálem felé, a hegyek tájékozódási pontot jelentettek számára is. De érdekes, hogy nem áll meg ennél a látványnál, hanem feltesz egy kérdést, talán önmagának. Honnan jön segítségem? És a válasz nem az, hogy a hegyektől, hanem ezt mondja. Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Nekünk is vannak tájékozódási pontjaink. Vannak emberek, akikre felnézünk, vannak helyek, amelyek biztonságot adnak, vannak szokások, amelyek kapaszkodót jelentenek. Ezek mind fontosak. De a Zsoltár arra tanít, hogy a végső segítség nem ezekből érkezik. A hegy csak mutat valamit. A segítség mindig az Úrtól jön. És milyen jó ezt tudni. Mert a tájékozódási pontok néha eltűnnek. Van, hogy a Tokaji hegy is ködbe és felhők mögé burkolózik. Az emberek megöregszenek, körülményeink megváltoznak. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra bizonytalanná válhat. Isten azonban nem. Ő nem változik. Ezért mondhatja a Zsoltáros teljes bizonyossággal, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Mi elfáradhatunk, ő nem. Mi eltévedhetünk, ő mindig tudja, hogy merre járunk. Mi néha nem az utat látjuk, és nem látjuk megfelelően az irányokat, ő azonban mindenről tud, és mindent a kezében tart. Ezért ismétli újra és újra a Zsoltár, az Úr megőriz. Jártunkban, keltünkben, nappal és éjjel, most és mindenkor. Persze, ettől lehetnek nehezebb napjaink. Lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor egyedül fogunk haladni az úton. Azonban az a bizonyos, hogy az egyedül létben és a mélységekben is az Istentől várhatjuk a segítséget. Az Úr megőriz a mélységben, az egyedül létben is. Ő nem hagy el. Talán ma is sokan indulnak útnak. Van, aki munkahelyére siet, van, aki a templomba, van, aki már tudja előre, hogy nehéz döntések várnak rá, van, aki egy orvosi vizsgálatra készül a közeljövőben, és bizonytalansággal néz a következő napok elé. Másnak egy talán régóta halogatott beszélgetést kell lefolytatnia, vagy éppen egy olyan terhet hordoz, amelyet senki más nem ismer, és amiről senki más nem tud. Mindannyian úton vagyunk. Nem csak egyik településről a másikra, hanem életünk különböző szakaszain is. A 121. Zsoltár arra emlékeztet bennünket, hogy ezeket az utakat
nem egyedül járjuk. Aki megalkotta az eget és a földet, ismeri a mi utunkat is. Tudja, hová tartunk. Látja félelmeinket, és előttünk jár. Ezért, amikor ma kilépünk az ajtón, nem csak egy új nap kezdődik el, hanem az Isten gondviselése vehet körül bennünket ezen a napon is. Azzal a bizonyossággal léphetünk ki ezen a napon, az ajtónkon, indulhatunk el életünk útján, hogy felnézhetünk a hegyre, és bátran elmondhatjuk, hogy segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket, hogy segítségünk egyedül tőled jön. Ezért kérünk, hogy kísérd utunkat ezen a napon. Adj bölcsességet döntéseinkhez, erőt feladatainkhoz, és adj békességet minden utunkhoz. Amikor öröm ér bennünket, taníts hálát adni. Amikor pedig nehézséggel találkozunk, segíts, hogy ne veszítsük szem elől a te gondviselésedet és a te kegyelmedet. Őrizd meg jártunkban és keltünkben, most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Kós Ádám, a Magyarországi Rakamozi Református Misszió Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 121. Zsoltár 1-től 8-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Templomból hazafelé című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.
1: A Templomból hazafelé. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 4. részének 8. verséből. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett. Megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jópásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábel Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta.

0: Richard Tom Cain történetével. Ezt a következő részt legszívesebben kihagytam volna, de aztán arra gondoltam, ha tetszett az őstörténet írójának és a Szentléleknek, hogy ezt a borzongató történetet belevette a Szentírásba, akkor nekem nem illik kikerülnöm. Meg kell keresnem örök jelentését és üzenetét. Még a Bibliát szerető, azt rendszeresen olvasó emberben is felvetődhet a kérdés, igaz történet ez? Vagy valami gyermekeknek való mese, ősi mítosz, amit még az imádkozó és ígével élő ember is mosolyogva félretehet azzal, hogy hol vagyunk mi már ettől? Hol vagyunk? Egyfolytában benne élünk, a kellős közepében. Kinyitottuk ma reggel az újságot, ugyan mit olvastunk? Azt, hogy Kain megölte Ábelt. Több ezer méter magasból nem is egyet. Vagy egy országúton suhanva és cserben hagyva áldozatát, ahogy Kain hagyta ott a mezőn Ábelt. Kinyitjuk a rádiót, felkattintjuk a tévét, és szüntelen azt halljuk és azt látjuk. Kain megölte Ábelt. Kain nem halt meg, és Ábel szüntelen meghal. Testvér öli a testvért, embertestvér az embertestvért. Csak a bunkó vagy a kőbalta változott, Kain nem. Erről beszél a maga különös, gyermekdett kép nyelvén ez a történet. Íme, mondja a maga képes nyelvén, ez az emberiség történetének kezdete, a világtörténelem nyitánya, sőt a vallások és az egyházak történetének kezdete is, hiszen két oltár között, vagy azok közelében történik a testvérgyilkosság. Láttam egyszer egy könyv címet, Kain köztünk van. Azt hiszem, ez így nem egészen igaz, csak félig. Ezt az ősi képes írást így fordítanám le mai nyelvre. Vigyázat, Kain bennünk van. Nemrégen olvastam egy feleséggyilkosról, akire úgy találtak rá, hogy kezébe szorított fejét ide-oda ingatta a holttest felett, és eszelősen, szüntelen csak ezt ismételgette. Hogy tehettem? Hogy tehettem? Úgy, hogy nem tudta, benne is ott él Kain. Ez az ősi történet megrendítő figyelmeztetés. Kain közöttünk és bennünk él. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk. De nézzük meg közelebbről a történetet. Kíséreljük meg itt is kibetűzni a kép írást, mit üzen évezredek óta. Isten a paradicsomon kívül is Isten. Megtartotta ígéretét. Éva, ha fájdalommal is, de életet hozott a világra, megszülte elsőszülött gyermekét. Egyszer egy presbitertársam szinte megrendülve mondta, végig olvastam a Bibliát, és azt látom, hogy Isten minden ígérete beteljesült, csak egy nem, Jézus Krisztus visszajövetele. De ha minden ígéretét beteljesítette, akkor ez is megtörténik egyszer. Valóban, már a Biblia első lapjain föl kell fedeznünk, hogy Isten megtartja ígéreteit. Éva az életadó, életet adhatott, és ezt mondta, nyertem férfit az Úrtól. Hogyan lelkendezik Éva első fia születésekor, úgy, hogy Kainnak nevezi el, ami magyarul nyíl vagy nyereség. Ehhez képest milyen szürkén hangzik a tudósítás a másodszülött Ábelről, mintha ma azt olvasnánk, hogy a nagy sztárok után futottak még, vagy és sokan mások. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel neve héberül így hangzik, Hebel, jelentése pára, semmiség. Itt a két név sajátos jelentésénél bukkanunk rá az ősi, képes beszéd második és lényeges üzenetére. Isten nem csak más, mint az ember, hanem ítéletei is mások, mint a mi ítéleteink. Részünkről befolyásolhatatlanok. Akire Éva azt mondja, nyereség, annak az áldozatára mondja Isten, hogy semmiség. Akire Éva azt mondja, pára, semmiség, annak az áldozatára pedig rátekint Isten. Akármilyen gyermekded is az ősi kép, nekünk nem szabad gyermekesen fönnakadnunk ilyesmin, hogy mi lehetett a külső jele annak, hogy az egyik áldozatra rátekintett, a másikra nem. Nem ez a szöveg üzenetének lényege, hanem az, hogy Isten szuverén Úr. Ő más, és másképpen ítél, és ehhez joga van. Ki tudná megmondani, hogy Mozart miért a 7., Johann Sebastian Bach a 13. és Benjamin Franklin miért a 17. gyermeke szüleinek? Miért nem az elsők voltak a zsenik? Inkább, jól megértve a mai és ősi ige üzenetét, jobban figyeljünk ezúttal, hogy mi az Isten akarata egyik vagy másik gyermekünk felől, és merjük ahhoz igazítani, korrigálni talán hamis elképzeléseinket, álmainkat. Merjük kimondani, nem az a gyermekünk lett különösebben nyereség, akiről úgy vélekedtünk, beszéltünk és lelkendeztünk, hanem talán a másik, a vakarcs, a kis semmiség. De van még egy örök üzenete ennek az ige résznek, hogy az első, aki megszokta, hogy így is nevezik, a sztár, a kiváltságos, alig vagy semmiképpen nem tudja elviselni, hogy valaki másképpen vélekedjék felőle. Még ha az maga az Isten is. Még az Istennek sem hajlandó a helyét átengedni. Még csak nem is egyenlő elbánást kíván, hanem kivételezettet. Emlékszem egy édesanya panaszára, akinek megszületett a második gyermeke, és az első gyermek éveken át szenvedett, hogy kiváltságos helyzetét meg kell osztania az öccsével. Az édesanya egyszer azt mondta neki, de kisfiam, én ugyanúgy szeretlek, mint az öcsédet. Mire az idősebb, magából kikelve azt kiabálta az arcába, ne ugyanúgy szeress, hanem jobban, mint őt. Igen, Kain még azt sem tudta volna elviselni, ha egyformán tekint Isten a két áldozati oltárra, amikor ő a nyereség. De azt, hogy ő a második helyre kerülhet a semmiséggel, Ábellel szemben, azt végképp nem. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ha szóról szóra fordítanám itt a héber szöveget, így hangzanék, akkor égni kezdett Kainban, és leesett az arca. Magyarán égő haragjában lehullott róla állarca. A kegyes állarc, hiszen ő is áldozott kegyesen, mint Ábel. tanúi lehetünk, ez is az ősi szöveg üzenete, az egyik legrombolóbb emberi indulat az irigység születésének és következményeinek. Az irigységnek, amely Jézust is keresztre adta, hiszen feljegyzi az írás, Pilátus tudta, hogy csak irigységből adták Jézust a kezére. Máté evangélium a 27. részének 18. verse. Csak tudnám, hogy miért hűlt meg körülöttem a levegő az üzemben. Miért akarnak áthelyezni a főnökeim? Miért kötözködik most egyszerre mindenki velem, amikor eddig minden jó volt, jól ment, és remek volt a hangulat? Panaszkodott valaki barátjának. Egyszerű, válaszolta a kérdezett, mert jobb és szebb autót vettél, mint nekik van. És még mutogatod is. Az irigység, amióta csak ember van a földön, szüntelen talál indokot, hogy elintézze azt, akire irigy, mégpedig elvi alapon. Egy áthelyezési okiratban nyilván nem lehet beleírni, hogy szebb és drágább autója van, mint nekem a főnökének. Kivallaná ezt be akárcsak magának is, de az már szépen hangzik és komolyan, áthelyezése az új gazdasági helyzet következtében és a termelés, stb. Érdekében szükségesnek mutatkozott. Az ősi szöveg következő néhány sora arról beszél, hogy Isten azért, mert úgy döntött, ahogy döntött a két testvér áldozata felett, még nem vetette el Kaint. Sőt, figyelmezteti. A lelke lénye mélyén-e, vagy hogyan hallja meg ezt Kain, ismét nem ez a lényeges mondani valója az ígének, hanem az az egyszerű tény, hogy Kain figyelmeztetést kap. Melyikünk ne tapasztalta volna már, ha elborít bennünket a forróság, és lehullóban van rólunk az állarc, mi alatt ökölbe szorul a kezünk, valami halk és tiszta belső hang még egy utolsó üzenetet küld lényünk legmélyéről. Vigyázz, ne mondd, ne tedd, uralkodj magadon. Hogyan is szól Kainhoz? A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ha van valami, amiért érdemes és szükséges is naponként imádkoznunk, akkor ez az. Add, Uram, hogy mielőtt kiborulok, előbb leboruljak. De Kain nem borul le. A mi egyik ősapánk nem a halk és szelíd hangra hallgat, hanem indulataira. És néhány indulatos szó után agyonüti a mezőn Ábelt. Az oltároktól hazafelé menet, az áldozatok bemutatása után merjen megfogalmazni egészen mai nyelven? A templomból hazafelé menet az idősebb testvér megöli a fiatalabbat, mert irigy rá, mert nem képes elviselni, hogy ő az idősebb, a nyereség, csak egyszer is háttérbe szoruljon. Ezt még Istentől sem tudja elviselni. Jó, ha komolyan vesszük. Itt nem valami istentelen kófic üt agyon egy istenes, drága, kegyes embert, hanem egy, a maga módján vallásos, áldozó, és oltár előtt álló ember üt agyon egy másik hozzá hasonló embert, pontosabban a testvérét. Azt hiszem, itt be is fejezhetem. Be is kell fejeznem. Dermesztő ez a Bibliában olvasható és megértett első gyilkosság, testvérgyilkosság. Évezredek távlatából ez a tény azt üzeni, azóta is minden gyilkosság, testvérgyilkosság. Mindig Kain öli meg Ábelt. Nemrégen valaki azt kérdezte tőlem, tulajdonképpen miért kellett Jézusnak meghalnia? Azt hiszem, már jobban érti. Talán egészen világosan érti, Jézus Krisztusnak nem csak Kain keze által, hanem Kainért is meg kellett halnia.
1: A Szent Gelért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Beszéljünk először címszavakban. 1 milliárd lej az utakra. Elfogadták az Országos Közúti Beruházási Társaság költségvetését. Az Alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolozsán beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán kialakult jogvita ügyében. Nyugdíjcsalás miatt 7 szemét őrizetbe vettek a szárdai házkutatások nyomán. Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Sosvalkő ellen jogellenes fogvatartás miatt. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A kormány tegnap elfogadta az Országos Közúti Beruházási Társaság 2026-os költségvetését, amely közel 1 milliárd lejnyi beruházást irányoz elő. A források jelentős része vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, illetve a SAFE finanszírozási programból származik. Az Országos Közúti Beruházási Társaság vezetése szerint a költségvetés elfogadása újabb fontos lépést jelent a stratégiai jelentőségű autópálya és gyorsforgalmi útprojektek felgyorsítására, valamint a társaság működési kapacitásának megerősítésében. A beruházásokra szánt mintegy 1 milliárd lejből 600 millió lej Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, további 455 millió lejt pedig a SAFE program biztosít, a Marosvásárhely, Jász-Ungern autópálya, Törgun-Jámc, Jász-Ungern szakaszára. A 2026-os költségvetést a 2025-ös megvalósításokra, illetve a 2027-2029 közötti időszak pénzügyi terveire alapozva több éves költségvetési szemlélettel állították össze. Az Alkotmánybíróság tegnap szeptember 26-ára halasztotta Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását, amely a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban felmerült, alkotmányjogi jogvita rendezésére vonatkozik. Bolozsán azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy a legfelsőbb bíróság márciusban pert indított a kormány ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyerte azt. A május elején hozott ítélet szerint a kormányt 4,8 milliárd lej kifizetésére kötelezte a bukaresti ítélőtábla. Ebből az összegből a peres úton megítélt bérhátralékok mellett a késedelmi pótlékokat is fedeznék. Az ítélőtábla napi 1% késedelmi kamatot is megállapított, amely napi 48 millió lejt, vagyis körülbelül 9 millió eurót jelent. A kormány megtámadta a döntést. A kormányfő július 2-ai nyilatkozata szerint azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a legfelsőbb bíróság költségvetési és pénzügyi kérdésekben gyakorlatilag átvette a végrehajtó, valamint a törvényhozó hatalom szerepét. A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán 7 szemét őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek, közölte tegnap a román rendőrség. A 7 őrizetbe vett személy közül 6-nak az előzetes letartóztatásba való helyezését kérik az ügyészek a bíróságon. A 7-et hatósági felügyelet alá helyezték a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerdán házkutatást tartott a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben. A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíj megállapító határozatokat. A nyomozati anyag szerint 5 év alatt több mint 860 személy jutott ilyen módon fiktív munkaévekhez. A hamis dokumentumok alapján ugyanakkor több mint 170 személy esetében emelték meg a nyugdíj összegét, illetve állapítottak meg nyugdíjjogosultságot. A legfőbb ügyészség vádat emelt tegnap Diana Sosvalkő európai parlamenti képviselő ellen 4 rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021. decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele. Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Sosvalkát, akit szintén 4 rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás büntettével vádolnak. Ez azon ügyirat egy része, amely miatt az az Európai Parlament a romániai legfőbb ügyészség kérésére. Tavaly szeptemberben megvonta Diana Sosvalkő mentelmi jogát. A vádirat szerint 2021. decemberében egy olasz televíziós újságírónő feljelentést tett Diana Sosvalkő ellen, akit azzal vádolt, hogy egy interjúval kapcsolatos nézeteltérés miatt bezárta őt bukaresti ügyvédi irodájába. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. versen.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektrákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektrákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 száma.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit július 17-én péntek déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Kovács András Ferenc költőműfordító gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más. Koronként más az olvasónak is. Hamarosan felcsendül az áhítat, amelyet keresztény ének követ és a mai nap kalendáriuma. 12 óra 25 perckor az evangélikus rádió misszió lélek hangoló rovatát hallhatják, Elengedés, megerősödés Istennel címmel. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban folytatjuk Rumcájsz történetét. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében, amelyben a korkülönbségek a házasságban lesz a témánk. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versovatunkban Dzsida Jenő templomablak című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény élet felekezett közi magazinunk keretében Grandwork angol nyelvű rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ez a péntek déli magazin műsor kínálata, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441968-as telefonszámon. A következő percekben a nap áhítata következik Palkó Hanna tolmácsolásában.
1: Mai áhítatunk címe: Reményteli jövő. Hét napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, mert megáldotta Istened az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját. Örvendez tehát. Mózes 5. könyve 16. fejezet 15. vers. Mai áhítatunk szerzője Sharon Britton Henning, amerikai testvérünk. A konyha szekrényemben csak néhány konzervlevest és egy kis rizst találtam. Már hosszú ideje munkanélküli voltam, és egyedül úgy tudtam az anyagiakat biztosítani a családomnak, hogy barátoktól, illetve a helyi segélyszervezettől kaptam segítséget. Semmilyen állás nem volt kilátásban, ezért már a legrosszabb forgatókönyvek játszódtak le a fejemben. Reményt keresve a fenti igénél nyitottam ki a Bibliámat. Mózes

Ezáltal Isten azt parancsolja az izraelitáknak, hogy amikor az ígéret földjére érnek, emlékezzenek az aratás utáni sátoros ünnepen, a hosszadalmas pusztai vándorlásra, és arra Isten hogyan gondoskodott róluk. Egy szál ruhában, a mannával és fűrjel napi eledelként azt az ígéretet kapták, hogy áldásban lesz részük. Isten határtalan bőséget ígért, amiből a közösségnek is jut. Elképzeltem, milyen nehéz lehetett egy ilyen jövőben bízni, amikor a pusztában sínylődtek, de Isten betartotta ígéretét. Ez a bibliai történet számomra megerősítést jelentett a küzdelmeim idején. Tudtam, hogy Isten jobb napokat tartogat számomra és családom számára. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, amikor reménytelennek tűnik minden, emlékeztess, hogy Te vezetsz és meg fogsz áldani. Amen. Reménnyel tekinthetek a jövőbe, mert Isten velem van. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Sharon Britton Henning, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a nehéz időket átélő családokért.

Július 17-e van, ez az év 198. szökő évben 199. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 167 nap van hátra. Kalendáriumokban tekintsük hát elsőként, hogy milyen fontosabb események történtek az évszázadok folyamán.

ezen a napon, július 17-én. 1440-ben nem a Szent Koronával, Magyarország királyává avatták első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. Így a fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával koronázta meg. Ezzel elkezdődött a 17 éves trónviszály. ’1453-ban Franciaország győzelmével Anglia felett véget ér a 100 éves háború. 1789-ben 16. Lajos francia király elismeri az addig végbe ment forradalmi változásokat, és visszavonja a forradalom ellen kirendelt csapatokat. 1821-ben Spanyolország véglegesen átadta Floridát az Egyesült Államoknak. 1917-ben a brit királyi család Hannoveri házról Windsorra változtatta a nevét. 1918-ban a német U-55 tengeralattjáró a La Manche csatornán torpedóval elsüllyeszti a brit hadsereg szolgálatában álló RMS Kárpátiát, amely 1912-ben a Titanic utasait mentette. 1929-ben a Szovjetunió megszakította diplomáciai kapcsolatait a Kínai Népköztársasággal. 1936-ban a spanyol rádióban elhangzó kódolt közlemény, amely így hangzott, egész Spanyolország felett felhőtlen az égbolt nyomán megindult Francisco Franco tábornok kormányellenes katonai lázadása, ezzel kitört a spanyol polgárháború. 1945-ben Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődik a Potsdami konferencia, ami a II. Világháború európai eseményeit zárja le, és dönt Európa újrarendezéséről. A tanácskozás Churchilltől a Terminál akciófedő nevet kapta. 1954-ben megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai Kalifornia államban. 1959-ben dr. Louise Leakey megtalálta a legrégebbi ismert, mintegy 600 ezer éves emberi koponyát. 1975. július 17-én történt az űrhajózás történetének első amerikai-szovjet közös vállalkozása. Összekapcsolódott és 44 órán át együtt repült a Soyuz 19 és az Apollo 18 űrhajó. 1981-ben II. Erzsébet brit királynő hivatalosan átadta a Humber függőhidat az Egyesült Királyságban, Kingston-upon-Hull közelében, ami 1998-ig a világ legnagyobb, 1,4 kilométer támaszközű hídja volt. 1992-ben ezen a napon a Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozatot fogadott el Szlovákia szuverenitásáról.

A következő percekben emlékezzünk azokra jelentős személyekre, akik ezen a napon jöttek a világra. 1796-ban született Jean-Baptiste Camille Corot, francia festő. A tájképfestészet egyik legnagyobb mestere volt, stílusa költői, képei lírai hangulatúak. Nagy szerepe volt abban, hogy a tájképfestészetet kiszabadította a klasszicista kötöttségekből. Gyakran nevezték az impresszionizmus előfutárának is. 1888-ban jött a világra Füst Milán, Kossuth Díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője, 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választotta. 1890-ben született Tabéri Géza, romániai magyar író, újságíró. Az 1920-as évektől erdélyi magyar irodalmi életében és sajtójában jelentős helyet töltött be. Az erdélyi színpadokon több színművét játszották, mint a Helén vágyai, a Mimikri, Álomhajó vagy a Kolozsvári bál. Ady Endre örökségének következetes őrzője, az általa megszervezett és 1955-ben megnyílt Nagyváradi Ady Múzeum első igazgatója volt. 1912-ben ezen a napon született Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok, vívó, sportvezető. 1914-ben pedig Tolnai Klári, születési nevén Tolnai Rozália, kétszeres Kossuth Díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1916-ban Kolozsváron látta meg a napvilágot Nagy Jenő erdélyi magyar nyelvész néprajzkutató. Kutatói tevékenysége mellett 1975-től kezdve részt vett az erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztésében. 1929-ben Lövétén jött a világra Balázs Márton, erdélyi matematikus. A Bábesbolyai Tudomány Egyetem függvénytan és analízis tanszékén egyetemi tanár volt, 1990 és 92 között dékán helyettes. Több éven át volt a Matematikai Lapok főszerkesztője. 1952-ben született David Hasselhoff, amerikai színész, énekes és dalszövegíró, aki leginkább a Night Ride és a Baywatch című sorozatokból ismert. Viszonylag sikeres zenei karriert futott be, főként Németországban és Ausztriában. 1954-ben ezen a napon született Angela Merkel, német szövetségi kancellárnő. 2000 és 2018 között a Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke volt, 2005 óta Németország kancellárja, országa első női kormányfője. Merkel széles körben az Európai Unió de facto vezetőjének, a világ leghatalmasabb asszonyának, néhány kommentátor szerint pedig a szabad világ vezetőjének nevezik. Négyszeres választási győzelmével a leghosszabb ideig regnáló demokratikus vezető Németországban, Helmut Kohl után. 1959-ben Szatmárnémetiben született Kovács András Ferenc Kossuth Díjas, Artisius irodalmi nagydíjas, erdélyi magyar költő, esszéíró, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Közkedvelt költői jelnevén KAF. A rendszerváltás után néhány hónapig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház aligazgatója volt, a Magyar Társulat művészeti vezetője, a Marosvásárhelyi Látó című szépirodalmi folyóirat versrovatának szerkesztője és 2007-től alapfőszerkesztője. Versét 1983 óta folyamatosan publikálják. A romániai magyar költészet mérvadó egyénisége, akit a világirodalmi rangú kortárs magyar líra képviselőjeként is számon tartanak. 1989-ben ezen a napon született Verrasztó Evelin, magyar Európa-bajnok úszónő.

A következő percekben emlékezzünk azokra a jelentős személyekre, akik ezen a napon, július 17-én hunytak el. 1399-ben adta vissza lelkét teremtőjének Hedvig lengyel királynő, aki az Anjou-ház magyar királyi ágából származott, ő a Dunakanyar védőszentje. 1540-ben hunyt el Szapolyai János erdélyi vajda, 1526-tól első János néven magyar király. 1851-ben távozott az élők sorából Egressy Béni zeneszerző, a szózat megzenésítője. 1912-ben hunyt el Jules-Henri Poincaré, Bolyai díjas francia matematikus, fizikus és filozófus. A konvencionalista tudományelméleti felfogás kidolgozója, a Poincaré sejtés és a Poincaré féle követőfüggvény névadója. 1912-ben hunyt el Jules-Henri Poincaré, Bolyai díjas francia matematikus, fizikus és filozófus. A konvencionalista tudományelméleti felfogás kidolgozója, a Poincaré sejtés és a Poincaré féle követőfüggvény névadója. 1947-ben hunyt el Raoul Wallenberg, svéd diplomata. A II. Világháború éveiben Magyarországon zsidók ezreit mentette meg a deportálástól. 1982-ben adta vissza lelkét teremtőjének, Nagy Erzsébet, erdélyi magyar költő, műfordító. Egyedi abban, hogy verseit román és magyar nyelven írta, ezeket életszeretet és az asszonyi titkok mélysége jellemzi. 1975-ben egy Marton Lili novellát Ballada a hegyekben címmel színpadra dolgozott át. 1998. július 17-én hunyt el László Gyula, nemzetközi hírű régész és képzőművész, a kettős honfoglalás elméletének megalkotója. A Brassó melletti Kőhalomban született 1910-ben. Tudományos érdeklődése és művészi tehetsége hosszú évekre válaszút elé állította. Előbb képzőművészeti főiskolát végzett, majd 1935-ben régészetből doktorált, summa cum laude, hivatásának végül ez utóbbit választotta. Kolozsváron az újraalakult Ferenc József Tudomány Egyetemen 1940 és 49 között volt előbb magántanár, majd kinevezett tanár a bölcsészettudományi karon. Kulcs szerepet játszott Erdélyben a magyar nyelvű egyetemi oktatás és a magyar művelődés megszervezésében. 1944-ben adta ki legismertebb művét a honfoglaló magyar nép élete címmel. Elmélete szerint a temetkezésben az élő település családi és társadalmi szerkezeti megfelelői érvényesülnek. 1949-ben visszahívták Magyarországra, de sokoldalú tudását végül csak 1957-től vették igazán igénybe, amikor hivatalosan katedrát kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1960 körül dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, amely épp úgy megkerülhetetlen, mint ahogy egyben vitatárgya is. Miatta a Széchenyi díjas polihisztor tudóst a Széchenyi által alapított akadémia nem fogadta tagjai közé. Nagyváradon érte a halál, mielőtt elindult volna Erdély körútja első előadására. 25 könyvet és körülbelül 800 cikket és tanulmányt írt olyan izgalmas témákról, mint a lehelkürtje, Szent István jogara, a Nagy Szent Miklósi kincs, a Szent László herma, és a kolozsvári Szent György szobor lószerszámai. Képzőművészként több mint 90 kiállításon szerepeltek művei, hagyatéka pedig több mint 1000 rajzot, 200 festményt és szobrokat is őriz. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Július 17-e Észak-Koreában az alkotmány napja. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, a július 17-ei kalendáriumot lapoztuk.

A napkalendáriumát lapoztuk. A következő percekben az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata következik. Elengedés, megerősödés Istennel címmel. A rovatot készítette Erdészné Kárpát Judit.

0: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az Evangélikus Rádió Misszió műsorában. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Váltások, amelyek évekre kibillentenek az egyensúlyunkból. Egy hivatás vagy szeretett személyek elengedése. Hogyan lehet mégis akár megerősödve, Isten szoros jelenlétét megélve tovább haladni? Bruckner Beáta, aki 27 az üzleti életben eltöltött év után lett a Magyarországi Evangélikus Egyház munkatársa, aki férjét, majd édesanyját veszítette el, megosztja velünk az ő történetét. Tartsanak ma is velünk! Bruckner Beátával beszélgetek, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense és a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának a titkárság vezetője. Gyerekkorodban mikor érezted először, hogy Isten szól hozzád? Volt ilyen?
1: Soproni evangélikus családból származom. A konfirmációi felkészítésre legelőször édesanyám kísért el futva, hogy el ne késünk, és mégiscsak elkéstem, és valahogy beestem a gyülekezeti terembe Sopronba, és akkor először így nagyon megilletődtem, és a teljes konfirmációi felkészítés során is éreztem ezt a folyamatot. És természetesen, ahogy minden, ez is hullámzott az életem folyamán.
0: Tudsz valamiféle hitre jutásról akkor beszélni, vagy ez úgy belehullámzott az életedbe, hogy egyre több megélésed volt Istennel, vagy egyre több mindent megtudtál róla?
1: Én úgy gondolom, hogy ez hullámzik, és ennek sosincs vége. És ez egy csodálatos kaland, csodálatos utazás, csodálatos tanulási

0: folyamat, ami egész életünk során tart. És mivel tudjuk, hogy a halál ellentéte vagy párja a születés, és az élet örök, ezért tanuljuk mindezt örökre.
1: Volt ennek az életedben valami területe, hogy Istennek szolgálj?
0: Én úgy gondoltam, hogy bárhol vagyok, szolgálok.
1: Ott a fogorvosi cégben is?
0: Természetesen ott is, tehát igyekeztem segíteni. A fogászat maga is gyógyítás, és a gyógyításnak a támogatása, és ennek a folyamatnak a segítése, az is egy szolgálat. A többi ember és az egész folyamatnak a szolgálata.
1: Gyülekezetben neked volt gyerekként helyed, úgyhogy valamit vállaltál?
0: Különösebben nem, ugyanis gyerekként Sopronban voltunk hétvégente, viszont Győrben jártam iskolába, úgyhogy nekünk az időnk is limitált volt. Nem beszélve arról, hogy egész hétvégénken pedig vagy édesanyámnak segítettem a rendelőben, asszisztáltam, vagy a vendégeket szolgáltuk ki, vagy főztem a konyhában, vagy a szőlőben dolgoztam nagyszüleinknek segítve, úgyhogy míg az osztálytársaink kirándultak rendszeresen hétvégente, és nagyon sokat bulisztak, vagy moziba jártak, mi általában dolgoztunk. És amennyi időt ki tudtunk szorítani, akkor tanultunk is egy kicsit. Persze nem panaszkodom, mert mi is ünnepeltünk néha, és játszottunk, és találkoztunk barátokkal, unokatestvérekkel, de ez ritkább alkalom volt.
1: Akkor is érezted már a szőlőben akár, vagy egy mosogatás közben, vagy amikor szorgoskodtál anyukád mellett, hogy ott van valahogy az az Isten, akiről hallasz, amikor eljutok templomba, vagy eljutsz templomba, és hogy ő ezt látja, hogy ti mivel foglalatoskodtok?
0: Nem. Főleg kiskamaszként, aztán abszolút nem, tehát ez nekem nagyon nehezemre esett, és tehát egy kötelező feladatként éltem meg.
1: A konfirmációnál azért mindig kicsit közelebb van szerinted az ember, aztán jön a kamaszkor, ami úgy ront a helyzeten.
0: Akkor talán nekem így külön választódott az iskola, külön világ, és aztán azon kívül pedig a gyülekezeti vagy a templomi élet.
1: Hogy találtál akkor mégiscsak vissza? Hogyan hullámzott vissza akkor az életedbe Isten? És mikor? Hogy tudod ezt megtalálni?
0: Nagyobb kamaszként, tehát már olyan 16-18 éves koromtól kezdve, sőt, amikor már elkezdtem én is olvasni rendszeresen a napi igéket, akkor már így jobban átitatódott.
1: A pályaválasztásodat hogyan döntötted el, hogy merre menjél?
0: Gyerekkoromtól kezdve én fogorvosnak készültem, és szerettem is nagyon a rendelőben lenni, segítkezni. Nagyon erősen kézilabdáztam, és 14-15 éves koromban gerinc problémák miatt főleg édesanyám tanácsolta azt, hogy valami mást kellene választani. Tehát ez egy nehéz fizikai munka, és akkor még állva dolgoztak. Tehát ez nem egy nőnek való. Nem beszélve arról, aki még családot is szeretne, gyerekeket. Látta ő is, hogy mennyire nehéz neki a munka mellett időt szakítani ránk is. Holott ezt ő mind a mai napig nem tudom, hogy hogyan, de példásan és csodálatosan megoldotta. Nyelveket nagyon szerettem. Versenyeken indultam. OKTV-n is sikereket értem el. És ezek után jött a döntés, illetve javaslat szüleim sugallatára a külker, és az az irány, ami akkoriban nagyon nagy lehetőség volt. Győri Minta gimnáziumban végeztem, Révaiban, tehát hogy nagyon jó esélyekkel, végül is majdnem maximális pontszámmal fel is vettek.
1: Elvégezted a külker főiskolát, és akkor úgy tűnt, hogy szépen mész előre, és tudsz is ezzel a végzettséggel mit kezdeni?
0: Igen, tehát elvégezve a külker főiskolát nem tudtam messze menni a fogászattól, mert végül is külkereskedő közgazdasági végzettséggel, aztán egy osztrák fogászati cégnek a magyarországi leányvállalatánál kötöttem ki, illetve annak az elindításánál és annak aztán a továbbfejlesztésénél. Úgyhogy nem tudtam messze menni. Tehát éreztem a szakmának a közelségét és a szeretetét, és éreztem azt, hogy ebbe születtem bele, és férjemet is így szakmán keresztül ismertem meg.

0: Beszélgetek, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház Ökumenikus és Külügyi Osztályának projektreferense. 27 évet dolgoztál üzleti területen, céget vezettél. Hogyan kerültél az egyház berkein belülre? Hogyan vezetett ide az utad?
1: Nagyon érdekes volt. 2018-ban éreztem azt, hogy lejárt az időm. És akkor éreztem azt, hogy váltanom kell. Nem tudtam, hogy merre, nem tudtam, hogy hogyan. Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, hogy abba hagyjam mindazt, amit addig megtettem. Úgy éreztem, hogy a köreimet lefutottam, és valami mást tartogat számomra az élet. Akkor még nem tudtam, hogy mi vár rám. Pár hónap szünet után kórust kerestem. És kóruskeresés közben pedig feldobta az internet Krámer György igazgató úrnak a nevét. És őt megkerestem. Annyit tudtam, hogy nem szeretnék az üzleti életbe visszamenni. Azt is tudtam, hogy konkurenciához nem szeretnék visszamenni. Nagyon hűséges lélek vagyok, tehát 27 éven keresztül valahol egy helyen dolgoztam, természetesen 14 cégátalakulást asszisztáltam végig, de úgy éreztem, hogy valami másra vágyok. Igazgató úr még emlékezett rám, ugyanis az ő édesapja konfirmált engem Sopronban. Leültünk, beszélgettünk, és akkor mondta, hogy igen, Bajor Egyház keres most éppen egy munkatársat egy multilaterális konzultációnak a megszervezéséhez, illetve abban való segítkezéshez. Így kerültem a külügyi osztályra.
0: Hogyan értendő, hogy egyszer csak azt érezted, hogy váltani kell, ez egy megfáradással is járt, vagy érezted a hívást is valahogy egy jobb felé, tehát volt benned egy ilyen reménység, egy lelki folyamat is volt ez benned, hiszen egyházról beszélünk?
1: Persze, természetesen ez egy hosszú lelki folyamatnak a végeredménye, illetve annak a mélypontja volt ez a 2018. Hívhatjuk ezt életközépi válságnak is, kiégésnek is, bármi egyébnek, mindenféle tünettel és betegségekkel és egyéb dolgokkal. Tehát azt éreztem, hogy falakkal vagyok körülvéve. Tehát, hogy bármi, amihez eddig nyúltam, ami eddig működött, az nem megy. Nem láttam az utamat tovább. Nagyon kedves ismerősöm ajánlotta nekem akkor a Richard Rohr Emelkedő zuhanás című könyvét, ami pont erről szól. Az élet első feléből a második felébe való átmenetről. És könyvet olvasva nagyon örültem annak, hogy jó, oké, ez természetes, ez is jó, ez a tünet is, tehát az összes tünet ismerős számomra. És ez nagyon nagy segítség volt, ez a könyv, és ez a könyv indított aztán tovább. A könyvet édesapám is meglátta a kezemben, megkérdezte, mit olvasol, odaadtam, ő is beleolvasott a könyvbe. Első kérdésem az volt, hogy mennyi ideig tart. Persze mindent szeretnék tegnap is rögtön elintézni. És akkor ő azt mondta, hogy hát 5-10-15 év. Azt hittem, hogy egy-két év alatt ezt le lehet zavarni, de hát nem egészen. És hát azt érzem, hogy igen, ebben a folyamatban voltam, vagyok benne, és nagyon jól sikerült átevickélni az egyik folyóból a másik folyóba.
0: Úgy érzed, hogy a legnehezebb szakaszon már túl vagy, és valahogy már megtörtént ez a váltás? Tehát most rákanyarodtál arra a szakaszra, amit már szívesen csinálnál életed végéig, hivatásban?
1: Ez a változás elkezdődött 2018-ban, sőt, előtte már évekkel korábban, és természetesen még zajlik mind a mai napig is. Úgy érzem, hogy a legnehezebb részén talán túl vagyok, és nekem akkor és most is egy nagyon nagy ajándék, hogy itt szolgálhatok az Evangélikus Egyház országos irodájánál és a püspöki hivatalban. Pár évre a munkahelyi váltást követően férjem, majd azt követően pedig édesanyám is befejezte földi létét, és a gyász folyamat is nagyon nehezen indult el.
0: Az, hogy elvesztetted két kedves hozzátartozódat, szerettedet, ez sokkal mélyebbé teszi ezt a kritikus időszakot és krízist okozhatott számodra. Mindebben hol volt számodra ott Isten, vagy hogyan tudott téged elérni, megszólítani? Tudtál egyáltalán figyelni rá, vagy nagyon eltöltött a fájdalom? Hogyan élted meg ezt?
1: Természetesen, tehát minden nehéz pillanatban az első a az imádság az első kapaszkodó, a legerősebb forrás, és

0: számomra, tehát soha nem volt hitbeli válság, vagy hitbeli kérdés az első perctől kezdve a nehéz pillanatokban a továbblépés. Sőt, tehát mondhatom azt, hogy talán a hitemet még inkább elmélyítette, és még inkább megerősítette. Amikor egyik ismerősöm meghallotta, hogy mi történt velem, azt mondta, hogy ó, nem baj, meg fogod látni, majd megerősít. Ez nekem pont a gyász és a nehézségek elős közepete, ez valahogy nagyon érthetetlen volt, de így a gyász évek elmúltával valóban ebben nagy igazság van, és tényleg így érzem, hogy megerősödtem. Nagyon szeretek írni, nagyon szeretek naplót vezetni, ami szintén nagyon sokat segít nekem, sőt, nagyon sokszor úgy írok, de most már nem is kell írnom, hogy leírom a kérdéseimet, és utána pedig kérem, hogy vezessék a kezemet, a tollamat, ceruzámat. De nagyon sok esetben már nem is kell, és jönnek automatikusan válaszok. Egyfajta ilyen terápiás eszközként használtam ezt az egészet, és működik mind a mai napig is. Akinek van hozzá hívása, én úgy gondolom, mindenkinek ez jó lehet. Természetesen a zene is nagyon sokat segített, a kirándulások, az olvasmányok, tehát nagyon sok segítő, nagyon kedves kollégák, ismerősök, barátok. Itt most sorolhatnám, a családról nem is beszélve.
1: Mit tudsz mondani annak, akinek nincs így embere, aki egy életközepi megakadáson keresztül segíti, vagy akkor hozzá tud szólni, vagy tanácsot adni, vagy egy gyászban éppen?
0: Én abban hiszek, hogy van ember. Nekem a férjem mondta azt, hogy amikor nagyon el voltam egyszer keseredve, hogy mi lesz velem akkor, ha ő nem lesz. És azt mondta, hogy aki szereti az embereket, sosem marad egyedül. Nagyon sokat adtak természetesen a könyvek is, tehát például az Anselm Grün könyveit nagyon-nagyon szeretem. Hanvas Béla, úgyhogy ezek mind természetesen a rendszeres istentiszteletek, rendszeres áhítatok, az Üllői úton, Bibliáról nem is beszélve, tehát ez nem is kérdés.

0: te mit vársz egy gyülekezeti közösségtől? Vagy hogyan keresel közösséget, vagy kerestél valaha életedben, amikor keresned kellett? Hiszen Sopronból eljöttetek, elkerültél.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez is nagyon sok esetben valahol intuitív. Számomra az ige hirdetés, prédikációnak a hangvétele, ez is nagyon fontos. Nagyon fontos a közösség, a közösségben lévő emberek. Földrajzi közelség, ez is meghatározó.
0: Éppen azt akartam kérdezni, hogy elmennél-e távolabbra olyan közösségére, ahol olyan ige hirdetőt hallasz, akit mondtál, hogy úgy szólja az igét, hogy neked szól.
1: Időnként, ha más városban vagyok, örömmel hallgatok más ige hirdetést is. Természetesen, hogyha tudom, hogy egy másik gyülekezetnél éppen kihirdet igét, természetesen oda is nagyon szívesen elmegyek. Szeretek másokat is meghallgatni, de akár régi ige hirdetéseket interneten keresztül, és most már a digitális világban tényleg nagyon nagy a választék, és nagyon sok lehetőség van erre.
0: Nem érzed magad egyedül időnként mégiscsak, hogy édesanyád nélkül vagy, férjed nélkül vagy? Van olyan megélésed Istennel, ami pótolni tudja mondjuk akár őket is? Ezt így könnyű elképzelni, de hogy vajon van-e ilyen, létezik-e ilyen?
1: Ez érdekes kérdés, sok hullámhegy, hullámvölgy után, tehát, hogy nagyon sokszor nagyon egyedül éreztem magam, tehát ez kétségtelen, és rengeteg estét vagy éjszakát átsírtam, de másnap mindig felkelt a nap, és valahol mindig jött egy reménysugár, mindig megszólított egy hang, mindig találkoztam valakivel, mindig kaptam olyan impulzust, ami tovább segített. És nagyon tetszett nekem Németné Tóth Szilviának az a megjegyzése a gyásszal kapcsolatban, hogy a gyász olyan, mint egy üres szobában egy labda, amiről nem tudjuk, hogy mikor fog éppen a falnak neki pattanni, és ez valóban tényleg így van, így volt. Akkor, amikor én ezt tőle hallottam, pont a gyász kellős közepén, akkor valahol ez így megnyugtatott és felszabadított, hogy igen, neki pattan a labda a falnak, de utána el is pattan a faltól. És megengedjük magunknak, hogy neki pattanjon, mert ez a dolga. Csak meg kell adni magunknak és mindennek a maga idejét, ahogy a Prédikátorok könyvében is megvan minden.
0: Úgy gondolod, akkor tényleg egy szakaszon ebben is túl vagy, mert úgy beszélsz erről, mint ami a múlt. De ez így egy-két év távlatában van még csak az életedben.
1: Úgy érzem, hogy ez egész életemben természetesen bennem fog maradni, de most két év elmúltával érzem azt, hogy igen, köszönöm, megerősödtem, köszönöm, természetesen szomorú az, ami történt, de már nem fáj, tehát fizikai fájdalmat már nem érzek, ami az első időszakban mindenkinél, ez egyértelmű, hogy ott van. És ez a nagy felszabadító érzés. És ezt én még gondolni nem mertem volna. Hinni nem mertem volna. Illetve bíztam benne, de ezt mindenki tudja, aki ezt átérte. És mindenki átéli.
0: Ahhoz képest ez nem tűnik hosszú időnek. Azt mondod, hogy megerősödtél. Mi az, amit Istentől most leginkább vársz? A következő szakaszban, vagy amire ilyen reménységgel tekintesz, hogy majd kialakul?
1: Az, hogy rövid vagy hosszú, az nagyon relatív, mert ez a két év, ez nagyon-nagyon intenzív volt, és nagyon-nagyon hosszú. Egy nap is tud nagyon-nagyon hosszú lenni, attól függ, hogy honnan tekintünk erre az időszakra. Másik kérdéssel kapcsolatban, mit várok? Ez túlzás lenne ilyet mondani, hogy mit várok. Én azt mondom, hogy én csak hálás tudok lenni a vezetetésért. Nagyon szeretném, hogyha továbbra is ez a tűz megmaradna, és továbbra is a vezetetés hangját hallanám, és imádkozom, hogy soha ne homályosodjon el.
0: Neked milyen lelki élményed volt legutóbb, amikor Isten megérintett?
1: Az nagyon nehéz így megmondani, és erre egy exakt választ adni a te kérdésedre, mert azt érzem nagyon sokszor, hogy folyamatosan itt van velem, és folyamatosan érzem. Akár az utcán megyek, akár imádkozom, akár áhítatot hallgatok, akár zenét hallgatok, vagy kórusban énekelek, vagy éppen felveszek egy telefont, vagy valakivel beszélgetek. amikor befeszülök, akkor természetesen nem tudok bent lenni ebben a folyamatban, de a célom az lenne, hogy folyamatosan együtt, vele együtt lenni. Hogyha kiemelhetem a kedvenc ünnepemet, ami Pünkösd, ami azért is kedves számomra, mert nagyon spirituális, nagyon légies, és számomra egy olyan ünnep, ami mindig egy nagy átalakulásról szól. Mivel tavasszal születtem, közel van a születésnapom is a Pünkösdhöz, egyfajta évforduló is, és egyben a tavasz is mindig hoz egy megújulást, és ezek a hullámok számomra ilyenkor összeadódnak, amiért nagyon hálás vagyok.
0: Zárásul szeretném megkérdezni tőled, hogy számodra fontos igét tudsz-e nekünk mondani?
1: Igen, a konfirmáció igém, a kedvencem, Máté 7:7. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. És a kedvenc énekem pedig Händel Győzelme.

0: Isten igéjét az Ószövetségből, Jób könyvének 5. részéből olvasom a 18. verset. Mert ő, Isten megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. A nap újszövetségi igéje a rómaiakhoz írt levél 11. részének 36. verse. Ezt írja Pál apostol. Bizony ő tőle, ő általa, és őre ránézve van minden. Övé a dicsőség mind örökké. Ámen. A kéz a cselekvés eszköze, az aktivitást fejezi ki. Ez munkát, energia befektetést jelent. Így végezte és végzi értünk munkáját áldó kezével, felülmúlhatatlan energia befektetéssel, a mi Urunk. Isten dicsősége felismerésének és elismerésének jele, ha az ő kezéből tudom elfogadni mindazt, ami velem történik. Jót és rosszat, örömet és bánatot, megajándékozottságot és veszteséget egyaránt. Sőt, tudhatom, hogy neki szándéka van mindezekkel, mert a nehéz élethelyzetek által is ő munkálkodik a szívemben. Sohasem káromra, hanem mindig javamra szolgál az, ami tőle érkezik. És még ha azt is tapasztalom, hogy éppen rám nehezedik a keze, ugyanerre az isteni kézre számíthatok úgy, mint amely meg is gyógyít és be is kötöz. Hiszen egyszülött fia által ez a kéz a legtöbbet tette értem. Bűneim következményeként szögekkel átütve vérzett a Golgotai kereszten. Felém tett mozdulata egyértelmű. Nem üt, hanem áld. Nem karba tett kézzel áll, hanem megtart. Vagyis Isten dicsősége abban a Jézus Krisztusban válik számomra is láthatóvá, aki a mennyei atya végtelen és üdvözítő szeretetét hozta el ebbe a világba, és aki ezért életem minden eseménye mögött megmutatja a célt, az értelmet és a reményt. Imádkozzunk! Uram, hatalmas, gyógyírtó és értünk sebeket is viselő kezedre bízok mindent. Azt is, ami boldogít, és azt is, ami fáj. Tudom, javamra van minden, amit tőled kapok. Ámen.
1: Smidélius András lelkész áhítatát hallhatták, amely az Evangélikus Luther kiadónál a Békesség című kötetben jelent meg. Mai lélekhangolónkban Bruckner Beáta, a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának titkárság vezetője volt a vendégünk. Szó esett Bea történetében életközepi válságról és gyászról, valamint hogy van kiút életünk legsötétebb alagútjaiból is. Beszélgetésünket az Evangélikus Rádiómisszió többi interjújával együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt. Szeretettel ajánljuk a lélekhangoló podcastot is a Spotify-on. Nekünk az Evangélikus Rádiómisszió számára üzenhetnek e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-ben pedig a következő számra 0620-620-3679-es. Hallgassanak minket következőleg is, erős vár a mi Istenünk!

az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hanguló rovatát sugároztuk Elengedés, megerősödés Istennel címmel, készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 17-én péntek déli magazin műsorunk második órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. A nap gondolata Kovács András Ferenc költő műfordítótól származik, és így hangzik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más. Koronként más az olvasóknak is. Hamarosan híreket mondok. 13 óra 15 perckor Mesekosár rovatunkban folytatjuk Rumcájsz történetét, majd ünnepeltjeinket köszöntjük, és Szempontok című rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Most híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akác virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk vándor méhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transzfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak. Írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106 500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. versen.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 07 27

0: 74 49 10 vagy a 0265 21 69 97-es telefonszámon.
1: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Mesekosár rovatunk következik, amelyben a Rumcájz történetét folytatjuk.
5: Mesekosár! Mesekosár!
6: Hogyan vezette el Rumcájzt egy pár cipő a tisztességhez? Már harmadik éve tartott Rumcájz zsiványsága. Kint fényesen világított a hold, de a barlangot, ahol Rumcájz és Manka aludt, betöltötte a fekete sötétség. Egyszer csak valaki nagyot ásított.
7: Te vagy az, Rumcájz?
6: Kérdezte Manka. Rumcájz a másik oldalára fordult a fenyőgerendákból készült ágyon.
8: Dehogyis!
7: Az hiányzik csak, hogy farkas lopakodjon a barlangunkba.
6: Ilyet meg Manka. Fényt gyújtott és minden sarkot átvizsgált. Bevilágított Rumcájz ágya alá is.
7: Ez az.
6: Ott van az ágy alatt Rumcájz cipője. Szemre való lábbeli saját munka. 3 évig megállás nélkül szolgált. A jobbik fele csak úgy ásítozik. Rumcájz felült. Lábát lelógatta az ágyal, lábfejével vakarózott, és elgondolkozva körözött a hüvelykujjával.
8: Onnan szerezzek most új cipőt?
7: Ha a városban élnél, vehetnél,
6: felelte Manka.
7: Csak hogy zsivány vagy. Hát kapj el egy susztert, ha átmegy az erdőn, és vedd el a cipőjét.
6: Rumcájz, ahogy ezt hallgatta, annyira elkomorodott, hogy a szakálla gomolyogni kezdett, mint egy fekete felhő. Aztán kordovánbőr zekéjéért nyúlt, hogy kivegye belőle cipőfűzővel átkötött iratait, majd közelebb húzódott a fényhez.
8: Most jól figyelj, Manka, ez az én tisztességes inaskönyvem, ez pedig a mesterlevelem. Suszter voltam, és megmondom neked egyenesen, zsivány kézzel nem nyúlok Suszterhoz.
7: Ne Rumcájz, csak nem futkosnál itt nekem mezitláb az erdőben,
6: aggódott Manka.
8: De bizony futkosnék,
6: dobbantott Rumcájz mezitláb. A helyzet reggelre sem javult. A cipő jobbik fele egyre csak ásítozott. Rumcájz cipész kalapácsa ott hevert a kis üzletben, a jicsini tornyos kaputövében, így nem volt mivel megjavítani a cipőt. Reggelre az a hír járta be a Raholec erdőt, hogy a zsivány Rumcájz megtanul mezitláb járni. Az eseményre összegyűltek a szarvasok, a mókusok, egy sziklára letelepedett a sas, egy gajra a függőcinke, a kövek mögül kíváncsian pislogtak az apró viperák és gyíkok. Amikor felkelt a nap, így szólt Rumcájz.
8: Hát akkor nekiindulok.
6: Letette a pisztolyát. Manka keresztet vetett rá, és Rumcájz kilépett a barlangból.
8: És rögtön az első lépésnél megbotlott egy kőben. A második lépésnél egy sün keveredett a lába alá. A harmadik lépést már meg sem próbálta. Leült egy fatönkre. Csak nem hagyom, hogy kinevessenek az erdei állatok.
6: Manka megsajnálta.
7: Nem élném túl, ha bevernéd a hüvelykujjadat, mondta. Akkor inkább magam megyek Suszterlesre.
6: Elindult a keresztúthoz a tölgyfa alá, amerre a vándorlegények járnak világot látni. Amikor odaért, szedett egy marék áfonyát, és zsiványosra maszatolta vele az arcát. Majd egy nagy kőtömb mögé rejtőzött. Saját pisztolya nem volt, ezért Rumcájzéval célzott. Hogy gyorsabban teljen az idő, a Rumcájztól eltanult zsiványfogásokat gyakorolta. Látja ám, hogy valaki közeledik a jicsini úton. Egy cipész inas volt, a neve Kígyócska. Vállán vitte a vándorbottyát, amin egy pár magas szárú cipő himbálózott. Nem volt benne semmi különleges, csak egy cédula,

0: ezt írta csehül, németül és franciául. Ez egy tisztességes cseh cipő, tartós és szép, bármi az idő. Kígyócska mesterlegény valahol Österreichban vagy Svájcban akarta eladni. Közeledett Mankához a Jicsini úton, és a tisztességes cipő ott lengedezett a vándorbottyán. Ekkor Manka hipp és hopp elő a sűrűből, csizmafogással a cipőért nyúlt, és a vándorbot már is üres volt. A mesterlegény nem vett észre semmit, tovább vándorolt. Manka egyenesen Rumcájzhoz szaladt. Akkor most felveheted a cipőd? Rumcájz minden oldalról szemügyre vette, megtapogatta az új cipőt, és a meglepetéstől szinte felkiáltott.
1: Az angyalát, ez bizony alapos munka.
0: Sokat fogsz járni benne, mondta Manka, és segített felvenni a cipőt. Rumcájz felállt, próbálgatta a cipőt, és felsóhajtott. Oh, mintha rám öntötték volna. És tett egy lépést. És még egyet. Aztán egy harmadikat, aztán meg akart állni, hogy megdicséri a lábbelit, csak hogy a lábbeli tovább ment. Semmivel sem lehetett megállítani. Hiába kiabált Rumcájz, hiába mondott neki szépeket, a cipő csak vitte magával. Átfutott Rumcájzszal az erdőn, végig a császári országúton Jicsin felé.
1: Manka, nem lehet megállítani!
0: Kiabált a Rumcájz. A cipő szárán lobogott a cédula, amire több nyelven is rá volt írva, hogy tisztességes cipő.
2: Mesekosár rovatunkat sugároztuk, amelyben Rumcájz történetét folytattuk. A következő percekben a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük.
3: Július 17-én Endre, Elek, Mária, Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta, Szabolcs és Celina névnapokat ünneplünk. Lássuk ezeknek a neveknek az eredetét. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név, a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Endres, Enders névformából származik, jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik, jelentése ismeretlen. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Bánk régi magyar személynév, a Bán név kicsinyítő képzős származéka, mely a Bán méltóság névből származik. A Leo a görög Leon név latin alakváltozatából való, jelentése oroszlán. A Magdolna a héber eredetű Magdaléné magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Róbert germán eredetű név, jelentése fényes, hírnév, dicsőség. A Sarolta török magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér menyét. A Szabolcs magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagy fejedelemnek a neve volt, jelentése nyest. A Celina név eredetére vonatkozóan több feltevés is ismeretes. Egyik szerint Marcellina és a Celina nevek egybeesése. Más magyarázat szerint a Celesta névvel rokon. Más feltevés szerint Marcellina angol becézője is. Köszöntünk tehát július 17-én minden Endre, Elek, Mária, Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta, Szabolcs és Celina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Dániel Figergely dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen Szempontok című rovatunk, amelynek mai témája a korkülönbség a házasságban lesz. A rovatot szerkesztette Lukács Orsolya.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai műsorunk témája a korkülönbség a házasságban. Erről fejti ki véleményét Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa, és Kun Tamás, a Bábesbólyai Tudomány Egyetem hallgatója. Tartsanak velünk!
1: A mostani témánkhoz a korkülönbség a házasságban vagy párkapcsolatban, ezt utólag kiegészítettem, mert találtam hozzá egy tanulmányt, hogy mennyi is a túl nagy korkülönbség. Ezt most felolvasom. Egy 2017-es ausztrál tanulmány szerint a nagy korkülönbséggel rendelkező heteroszexuális párok kapcsolattal szemben érzett elégedettsége gyorsabban csökkent a házasságuk első 6-10 évében, mint a hasonló korú pároké. A vizsgálat során azt találták, hogy azok a párok voltak a leginkább elégedettek, akik között 1-3 év korkülönbség volt. A párkapcsolati elégedettség enyhén csökkent a 4-6 év korkülönbséggel rendelkező párok esetében, és tovább csökkent a 7 vagy annál nagyobb korkülönbség esetén. Szakértők tehát azt találták, hogy

0: Két 10 évnél nagyobb korkülönbség már nem tekinthető ideálisnak a párkapcsolatban. Sokszor halljuk azt is, hogy annyi idősek vagyunk, amennyinek érezzük magunkat, ugyebár. Így sokan legyintenek arra, hogyha mondjuk egy olyan emberrel kezdenek találkozgatni, akivel nagyon sok a korkülönbség. Mondjuk, most mondok egy 10 évet. Pozitív vagy negatív lehet ez a 10 év korkülönbség, illetve egyet értetek-e a tanulmánnyal? Most feldobtam itt egy bombát.
1: Én vicces kedvemben vagyok. Hát pozitív, hogyha a másik idősebb, és negatív, hogyha a másik fiatalabb, vagy fordítva.
2: Fontos.
0: És a tanulmány?
2: Én tapasztalatom szerint egyetértek a tanulmánnyal.
1: Van benne, ugyanakkor számomra nem világos, hogy mit jelent az a elégedettség, hogy mekkora a különbség, hogy mondjuk 5-10%-ról beszélünk, vagy 60-70%-ról. Valamennyire természetesnek látom, hogy amikor együtt növünk, együtt vénülünk, tehát párhuzamosak a folyamatok, akkor egyszerűbb talán egymással ezeken átmenni. Nem egy garancia. Ugyanakkor, hogyha a korkülönbség nagy, akkor egy adott pillanatban, akármilyen okoktól kezdve, lehet, hogy nagyon pászol, előfordul, mert az embereknek az életeik nem egy norma szerint működnek, hanem mindenféle tényezők vannak és fordulatok az életbe. És az, hogy egy adott pillanatban korkülönbség nem volt probléma, az ellenben 10-20 év múlva, hogyha nagy a korkülönbség, akkor általában megtörténik, hogy az idősebbik partner az más korosztályba kerül. Tehát megváltozik az életet, mondjuk 30-50 éves különbség, legyünk egy olyan extrémebb különbséget, 20 év különbséget, akkor még nem érződik meg, mert mind a kettő aktív, energiateli, jó egészségben lehet, de ha ugyanazt a párat vesszük 50-70 évesen, akkor már a 70 évesnél megjelenhetnek bajok, meg hogyha 60-80 évet vesszük, akkor elég biztos, hogy a 80 éves az rosszabb állapotban van, miközben a 60 éves az még aktív. Dacára annak ismerek párokat, ahol hát a nagymamám falujában volt egy házas pár, aki ott, ahol az asszony talán 16 évvel volt idősebb, és jó életük volt, gyereket neveltek, tisztességesen éltek az életfogytig. Több részletre már nem emlékszem. Tehát egy olyan is érdekes lenne, hogy a vállás százalék mennyi proporció az egyik esetben a másikban.
0: Mennyire lehet igaz, van egy ilyen sablonos dolog, hogy a férfiak jobban vonzódnak az idősebb nőkhöz?
2: Hát szerintem egy bizonyos korig. Tegyük fel, 10 évesen, nem tegyük fel még olyan 20 évesig, igen, de onnan meg miért van az, hogy az ilyen nagy korkülönbséges párkapcsolatokban, házasságokban mindig a férfi az idősebb, utána már a fiatalabb nők vonzódnak. Igen, nem tudom, fiatalabb korban lehet, hogy az idősebb nők vonzódnak, lehet ez a, mert hogy a, nem tudom, az édesanyát keressük benne, vagy ki tudja, és emiatt. Vagy azért, mert olyan kíváncsi még a fiatal fiú, és egy tapasztaltabb nőre vágyik, vagy... De igen, ez vicces. Emlékszem, a mi korunkban is persze a tanárnőkre után vonzottunk, és minden egyéb is.
1: Hát én erre jobbat nem tudok válaszolni. Azt hiszem, hogy mondjam, hogy kompetens választ nem tudok adni erre a kérdésre.
0: Érintettük párszor azt a témát amúgy, hogy a férfiak később érnek, mint a nők. De hogyha teszem fel, igaz is az előző kérdésem, hogy a férfiak az idősebb nőkhöz vonzódnak, és az idősebb nők mondjuk összejönnek a fiatalabb férfival, akkor már nem számít az, hogy az idősebb nő érettebb, mint a férfi?

0: 3-4 évvel átlagban, 2-3-4-5 évvel többet élnek, mint a férfiak, akkor volt egy olyan mozgalom, nem tudom mennyire volt elterjedve, mennyire érvényes ma, hát ismertem egy házaspárat, akik úgy döntöttek, hogy a férj legyen fiatalabb egy pár évvel, 2-3 év különbség volt, ahhoz, hogy az esély, hogy együtt vénüljenek, és ne halljon ki a férfi a nő előtt, nagyobb legyen. Már rég el vannak válva, tehát nagyon sokat nem használt nekik ez a döntés, de a szempont az megmarad.
1: Hát most az én helyzetemet fogom nézni, ott édesanyám és édesapám között 7 év különbség van.
2: Édesapád az idősebb?
1: Igen. Édesanyám 13 éves volt, mikor édesapám elkezdett neki udvarolni. 19 évesen házasodott édesanyám. Akkor még, nem tudom, működött édesanyám, még gyakorlatilag gyerek volt. Viszont az évek során édesanyám muszáj volt hamarabb érjen, míg édesapám ugyanazon a szinten maradt. És ez most is így van. Gyakorlatilag édesapám gyerek maradt, míg édesanyám meg felnőtt, és emiatt gyakran van veszekedés is. Édesapám, nem tudom, érzelmileg nagyon másképp tudja kimutatni az érzelmeit, mint ahogy édesanyám azt elvárná. Édesapám tényleg az a nagy gyerek, akinek mindig az kell, hogy valaki fogja a kezét, és legyen mellette, úgyhogy közben elvégzi az a kötelezettségeit, de kell neki az a törődés, az a figyelés, amit édesanyámtól kapna. Míg édesanyám ugyanezt várná el édesapámtól, de viszont ő nem tudja ezt ugyanúgy megadni neki. Nem tudja ugyanúgy kifejezni inkább, mert amennyire tudja, ő azt megadja neki azt az érzelmi figyelmet, de nem elég édesanyámnak sokszor.
2: Ha mondjuk van egy ilyen eset, mint a szüleidnél, hogy 7 év korkülönbség, a lány még gyerekként házasodik, ugye mondjuk, a férfi már fiatal felnőtt, olyankor inkább kellene még várniuk a házassággal, vagy beleugranak ugye az egészbe, és akkor esetleg fennáll lesz, hogy marad mindenki ugyanazon a szinten, vagy kinövik ezt a szintet. Melyik lenne a helyes? A várni még, vagy
1: várni még, meddig?
2: Amíg nem is tudom, a nő is úgy érzi, hogy felnőtt.
1: Vagy hát, nem tudom, mert a mai világban annyira nem is fontos az embereknek a házasság. Szóval...
0: Szerintem nagyon rizikós ilyen véleményeket, döntéseket, tanácsokat kimondani, főleg amikor egy csomó tényezőt nem ismerünk. Azt talán már mondtam az egyik műsorban, hogy a lányok, nők sokkal-sokkal hamarabb megérnek érzelmileg és fizikailag, ami magával hoz, tehát a fizikai érés, fejlődés magával hoz egy csomó kérdést, ami az élethez szól, ami természetesen felnövést hoz magával. Attól függően, hogy milyen családi háttérbe részesült, szerintem vannak fiatal lányok, na most nem akarok egy vonalat húzni, hagyjuk ott a 18 évnél, 18 évesen nem történik, hát annál a határnál se történik semmi, de olyanok, akik egy pozitív élethozzáállással szorgalmasak, fegyelmezettek, képesek egy férjel elbánni, és képesek egy családot fenntartani. Ugyanakkor léteznek világjárt személyek, lehetnek ezek férfiak vagy nők, akik jártak, láttak, kipróbáltak, de 30 évesen se képesek egy partnerrel együtt élni, nem képesek felelős módon egy családi életet lebonyolítani. Az egyedüli, amit itten valamennyire merek felemelni, az, hogy van az a beállítás, talán Mark Ganger az, akitől hallottam, hogy szerinte, vagy ő talán valami tanulmányokat is, statisztikákat tudott akkor nevezni, én nem tudom, hogy körülbelül 20 évesen az optimális, amikor nagyon könnyű összeállni, vagy összenőni. Nem egy rossz értelemben, hanem az, hogy akkor az életeinket együtt építsük. Hogyha túl sokat várunk, akkor meg egy csomó mindent látunk, megszokunk, esetleg kipróbálunk, és az nem teszi könnyebbé, hogy akkor egy bizonyos valakivel összeálljunk, hogy engedjünk abból, amit tapasztaltunk, vagy hogy olyan legyen, amilyen... hogy nem olyan

0: mint amilyen volt valaki valamikor valahol, és ami nekem nagyon tetszene, de az már nincs, és hamarabb, de vannak ilyen természetes idők vagy folyamatok az életben, talán a páros kapcsolathoz a 20 év nem nagyon rossz, nem kell az 17 legyen, de hogyha már 29, az inkább 30-hoz közel.
1: Azért a mai világban, te mondtad, Tamás, hogy annyira nem fontos a házasság. Fontos, csak nem biztos, hogy 20 évesen. Most minden eltolódott legalább 5 évet. Szóval ugye mindenki először a karrierjét próbálgatja tenni, venni, alakítani, aztán házasság, aztán gyerek. És ugyanakkor meg ott van az, hogy itt jön be az, hogy 20 évesen érnek össze, úgymond az emberek, és ha 30 évesen házasodik, lehet hamarabb elvál, mint az, aki 25 évesen vagy 23 évesen megházasodott.
0: Szerintem itt két külön téma fonódott össze, és pedig lenne az egyik az, hogy mi is a házasság, hogy az a dokumentum, az a hivatalos papír, vagy az, hogy együtt lakunk, együtt élünk, együtt folytassuk az életünket, és a legegészséges az, amikor ezt hosszú futamon lássuk, amikor többé-kevésbé azt is számításba vesszük, hogy egyedül vénülünk meg, hogy lesz gyerek, hogy nevelünk gyereket, hogy beleintegráljuk az családjainkat, az eredeti családjainkat, a barátokat, stb. A másik kérdés meg az, hogy mit jelent számunkra, hogyan gondoljuk ezt, és ahogy már említettem, kb. 20 évesen, akkor inkább arról van szó, hogy egy életet építünk együtt. A hangsúly itt az együttön van. Hogyha meg 30-30 valahány évesre gondolunk, akkor ott megvan van a veszély, hogy a karrier már be van állva, hogy nekem bizonyos elképzeléseim, elvárásaim vannak, aminek semmi köze nincs a másik személlyel. Tehát akkor tulajdonképpen egy foltot keresek már egy létező zsákhoz, és nem azt mondom, hogy nem jó, nem azt mondom, hogy nem lehet. Sőt, nem szép dolog egyedül vénülni. De csak azért, hogy ne vénüljek egyedül, akkor, amikor már bizonyos dolgokból már kiment belőlem az energia vagy a fantázia, szerintem itt érdemes így is ebből a szögből is megnézni a dolgokat. Teljesen egyet értek azzal, hogy a mai társadalom valahogy nem veszi komolyan a társas életet, a házasságot. Magyarul nagyon jól hangzik, hogy házasság, tehát ház. Együtt építsük, együtt lakjuk. Annyi. Mindenféle ilyen üzenetekkel jön a társaság. Itt Jordan Peterson ennek egy nagyon hangos ügyvédje a dolognak, hogy főleg a nőknek hazudnak, hogy karrier, karrier. És látom a bankban, mert ugyanabban a fiókban járok, vagy 15-20 éve, és ottan karrier csináltak a frontdesknél 10-12-15 éve. Közben az életük szünetelt. És akkor ott vannak, ismerek konkrét esetet, na most nem általánosítom, de ismerem a konkrét esetet, ezelőtt 10 évvel még ott volt, hogy jaj, a cégnél, hogy ez, hogy az, abuzus, de beleélte magát, és az volt a fő foglalkozás, na, eltelt a 10 év, mostan 35 éves, végre cserélt munkahelyet, ahol sokkal kevesebb a munka, és akkor volt ideje, hogy rájöjjön, hogy mi lett az életemből, nekem mostan kell férj, hogy családod, gyereket csinálni, ami egy nagyon rossz helyzet, mert 35 éves nő nem áll a legjobban a idézőjelbe piacon. A másik az, hogyha nekem mostan kell, és azért kell, és ilyen kell, lehet, hogy nehéz megtalálni. Vagy lehet, hogy azok, akik jól lennének, jól jelöltek lennének, elijednek, mert ha annyira nagyon kell, akkor nem én kellek, hanem valaki. Uh-huh.
1: Azért egy 35 éves nő lehet már rájön, hogy ketyeg a biológiai órája is.
0: Arról van szó. Jordan Peterson, akinek kíváncsi, az googlizza, mert ott van, és nagyon, hogy mondják, passzionál.
1: Szenvedélyes.
0: Igen, elmondja. Felkészültem egy példával, mert nincsen sokkal többen a nagy korkülönbségnél, és már jeleztem korábban is, hogy nagyon sok tényező van, amit nehéz kívülről, főleg, hogyha nem kapjuk meg azt az információt, csak akkor nehéz kívülről ráérezni a helyzetre. Egy osztrák faluba volt két nagyon jó barát, még most is megvannak, ha nem haltak meg. Tehát igazi eset. és mind a kettő egyetemet járt ember visszatértek a faluba, az egyik talán mérnök, a másik tanár, a tanár az iskolának a legjobb, az egyik legjobb tanára volt, talán igazgató is, színdarabokat mutatott be, tehát a gyerekekkel mutatták be, és mind a két családnak volt gyereke, tehát nagyjából egyszerre nőttek fel, és a tanárnak a családjába volt egy fogyatékos lány, tehát a nagy az fogyatékos volt, akkor tett két iker. A mérnöknek a családjába volt leány és fiú, már nem tudom milyen. Na, a sztori az, hogy az ikreknek az anyja, tehát a tanárnak a felesége elrákosodott, meghalt. És tanár elvette feleségül a barátjának a lányát. Ami ebből a sztoriból nem tűnik fel, az, hogy a leánynak egy olyan betegsége volt, hogy dacára annak, hogy 20-valahány évvel fiatalabb volt, kevesebb energiája volt, mint a férjének. Tehát ottan tulajdonképpen két megsérült ember állt össze, a lány az egész életében ismerte, tisztelte. Na most, és nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, hogy kívánatos, hogy más is így csinálja, de nekik ez akkor megfelelt, és ehhez én kívülről úgy érzem, hogy sokkal többet nem szólhatok.
1: András, te érintetted, hogy mit gondolsz a házasságról. Kíváncsi vagyok Tamás szempontjára is.
2: Én mit gondolok a házasságról?
1: Uh-huh.
2: Hát én, mint keresztény, mint református fiatal, én, ahogy neveltek engem, nekem is a házasság ez egy nagyon természetes dolog, és akarom, és szeretném, és úgy is lesz. Viszont mikor így körülnézek a világban, és látom azt, hogy egyre több válás van, és egyre több baj van a házasságokkal, azért megvan az az oldala is, ami kicsit elijeszti az embert, hogyha nem tudja ugyanúgy értékelni. Mert hogy nem tudom, például fiatal korban házasodni. Megvan a veszélye, hogy tegyük fel, a szerelem az egy idő után elmúlik, és a szeretet nem alakul ki. Emiatt nem maradnak meg, ezért nem jó szerintem fiatalan házasodni, viszont megvan az is, hogy fiatal korban házasodunk, és kialakul a szeretet is, hogyha netán a szerelem elmúlna, ami kicsit szomorú, de ha nem múlik-e. Viszont az a házasság, ami fiatalkorban történik, és mind a kettő megmarad, az egy nagyon erős kapcsolat lesz később, és szerintem nagyon szép dolog. Viszont ez a korkülönbséges dolog, a nagy korkülönbséggel. Megvan az is, hogy például most is, hogyha körbenézünk a világban, inkább a sztárvilágban van ez meg, hogy ez az óriási korkülönbség. Ott már megvan az a haszonlesés is benne. Erre van egy nagyon vicces példám, hogy volt egy nagyon idős bácsika, már valami 80 éves volt, és elvette egy 20 éves nőt, és végül a bácsika temette el a 20 éves feleségét. Ezen nem tudom, felnevettem, hogy porul járt a szegény asszony. Nem tudom. Azért furcsa számomra ez a nagyon nagy korkülönbséges házasságos dolog, mert hogy házassághoz mi kell szerelem, szeretet, ahhoz meg mi kell a vonzódás, úgy pszichikai, mint fizikai. Most számomra, hogy nem tudom, én nem vonzódom annyira idősebb emberekhez, nekem érdekes lenne, hogy a fizikai vonzalom az hogyan alakul ki. Hogyha annyira erős a pszichikai vonzalom valakinek a gondolatai, az elméje annyira magához vonz, hogy ezért vesszük el, ezért megyünk hozzá. Szerintem tök szép dolog, viszont nem tudom, még így is nehéz elképzelni nekem.
1: Nem biztos, hogy hosszú távú.
2: Igen.
0: Ha nagyon érdekel, szerintem vannak Facebook csoportok, ahol megosszák az információt veled.
2: Hogy például volt már olyan, hogy fiatal nő, aki gondozott egy idősebb beteg bácsit, aztán annyira beleszeretett, hogy hozzáment feleségül, és utána nagyon szép életet éltek, addig, amíg a halál ellen választotta őket, de nem tudom. Szép is, meg van a maga érdekesebb, furcsább oldala, de én is csak ennyit tudok hozzászólni.
0: Uh-huh. tetszik, nagyon tetszik, hogy megválasztottad, megkülönböztetted a szerelmet és a szeretetet. Ez nagyon jó. Ha oda nézünk az ószövetségi házasságokhoz, ott a szerelem és a szeretet az a házasság kötés után történt meg gyakran. Tehát az egy folyamatnak volt az eredménye, és nem fordítva, hogy a házasság kötés az valamelyiknek a függényébe történt meg. Azt elég biztosan meg tudom mondani, hogy a szerelem az valamikor eltűnik, a normázott idő az talán valami 2-3 év. Az nem azt jelenti, hogy teljesen kihal, az, hogy úgy maradjon és hogy fenntartson egy kapcsolatot. Van egy Alain de Botton, angolul ír és beszél, és ő nagyon-nagyon ellene van ez a hollywoodi romantika ellen, mert nem hord erejű. És szerintem, amikor ilyen, hát nem csak ilyenkor, amikor nagy a korkülönbség, hanem más kapcsolatokban is, hogyha jól odafigyelünk, más tényező is van, amelyik megadja a horderejét a házasságnak, akár a házasság kötésnek, és ahol csak a szerelem van, és nem lesz belőle szeretet is, hát igen, az probléma, mert homokra épült az egész.
1: Hogyha egy nagy korkülönbséges kapcsolat mondjuk tényleg szerelemre épül, és aztán szeretetre mondjuk, mennyire kellene érdekeljen az, hogy mit mondanak mások?
2: Hát véleményem szerint egyáltalán nem kéne érdekeljen. Az, hogy mit gondolnak mások, mit mondanak mások, most az pont mindegy, hogyha ketten meg vagyunk egymással jól, bőven elég ketten a világ ellen.
1: Uh-huh. Igen, csak lehet, hogy ez szét is verheti a kapcsolatot. A külső véleményed.
2: Akkor alapból nem jó a kapcsolat.
0: Annyira érdemes odafigyelni más helyzetekben is, amennyire az egyiknek vagy a kettőjüknek fontos, mert amikor a hormonok fel vannak pumpálva, akkor minden szép, minden jó, megyünk előre, ellenben amikor a hormonok lecsendesednek, hogyha nem fontos, amit mások mondanak, akkor ez működhet tovább, de hogyha akkor már kezd fontosabb lenni, és amikor századszor valamelyik rokon, vagy barát, vagy szomszéd mondja, és robbanás történik az egyikbe, vagy a másikba, az nem a legjobb.
1: Az az utolsó kérdésem, hogy mitől lesz sikeres egy házasság? Szerintetek? Egy nagyon vagány elképzelt világban, ahol nincsen semmi veszekedés, mondjuk.
2: Ja, nem, szerintem kell a veszekedés egy jó házassághoz.
0: Egyet értek.
1: Én is.
2: Hát nem is tudom most így, nekem megvan az elképzelésem, szóval nem tudom úgy. Szerintem fontos az, hogy egy jó házasságban meglegyenek az ellentétek, mint a hasonlóságok, hogy együtt tudjunk megoldani problémákat, hogy mindig kimondjuk azt, ami éppen nem tetszik nekünk, hogy ahogy például nagyon tetszett a zsákos metafora, hogyha már valakinek megvan a karrier, akkor már megvan a zsáka, és arra keres foltot. De így, hogy a lényeg az, hogy együtt varjuk a zsákot, és hogyha alakul rá folt, akkor együtt szabjuk meg azt a zsákot. Ez egy nagyon, nagyon jó metafora volt.
0: Már a szövéstől el lehet kezdeni.
2: Igen, igen, igen, pontosan. Nagyon sok tényező van ahhoz, hogy egy házasság jól működjön, és hogy meg is maradjon.
0: Fontos, hogy közös értékekre épüljön, tehát nem csak érzelmekre, mert az érzelmek azok kiszámíthatatlanok, vagyis kiszámíthatók, hogy egy idő után ellapulnak, ez úgy működik. A közös értékek azok, amiket kiélünk, nem azokat, amiket deklarálunk. Tettek, nem szavak, nem duma. Egy másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, nem csak szerintem, az, hogy meg tudjuk tisztelni a másikat az elejétől a végéig. Tehát, hogy ő is egy személy, hogy ő fele barátom, hogy ő is egy értékes valami, hogy neki a véleménye is számít. És ehhez egy fontos dolog az, hogy én saját magamat tiszteljem, elfogadjam, ami sajnos nem egy természetes, nem egy könnyű dolog, és ezt nem a mai napokra, szerintem ez az emberiség történelmében majdnem mindig, vagy mindig egy probléma volt. Káin és Ábel nem fértek össze, mert valami az egyikbe nem volt úgy, meg nem volt megelégedve magával. És akkor átvetítette a másikra, és megölte. ahhoz nem kell megöljem a másikat fizikailag, de elég, hogyha lenézem, elég, hogyha megkínozom, és szerintem rengeteg házasság szenved ebbe. Az, hogy ma több a vállás, az nem azt jelenti, hogy régebben több jobbak voltak a házasságok, hanem az, hogy szegényebbek voltak az emberek, nem engedték meg maguknak, hogy elváljanak, hogy nem volt társadalmilag elfogadva, ami tulajdonképpen egy abúzus. Tehát, hogyha otthon abúzus történik, és mész a gyülekezetbe, vagy a rendőrségre, és ők hazaküldik, mert általában a nő az, nem mindig, de általában a nő az, aki kap, fejére, a szájára, lényegtelen, a pupjára, és visszaküldik, hogy menjél csak haza, mert jobb lesz. Azok tulajdonképpen megáldották az abúzust. És az, hogy ma több állást látunk, szerintem részben az, hogy már, tehát ez lenne a jó oldala, hogy már nem bírunk az abúzussal, mert nem engedünk, hanem valamikor húzunk egy vonalat, azt mondjuk, hogy elég volt. Egy másik tényező, van egy Esther Perel, nagyon érdekes valaki, Esther Perel, és ő azt mondja, hogy a házasság önmagában egy nagyon jó intézmény, de gondoljunk arra, hogy ezelőtt 50 évvel vagy 100 évvel az életelvárás valahol 50-60 év volt, és akkor a házasságnak, még ha 20 évesen is kezdték, a házasságnak az ideje az 25-30-40 év volt. Ma az életelvárás 80 év, tehát hogyha, még hogyha 30 évesen is házasodunk, akkor is 50 év duplája a másiknak, és ez hoz magával bizonyos kihívásokat, amik ezelőtt 50 vagy 100 évvel nem voltak meg. Érdekes játszótér a házasság, hogyha pozitívan tudunk hozzáállni, hogyha megtanuljuk, hogy saját magunkat ismerjük, fogadjuk el. Ez egy nagyon izgalmas út lehet. Hogyha nem, meg akkor egy nagyon kínos dolog lehet. Tehát én mindenkit ösztönzök, akinek csak megvan a már a belátása, vagy a krízis, ami a belátást okozta, a lehetősége, hogy olvasson, hallgasson, menjen egy profihoz, vagy valakihez, aki lássa, hogy jól, szépen éli az életét. Tehát nem csak a propaganda, hanem az is. Próbáljunk, igyekezzünk tanulni, mert a saját életünket is roncsuk el, vagy lőjük el, amikor a partnerét roncsuk.
1: Nagyon jó, hogy a téma a korkülönbség a házasságban. Megkérdem, hogy milyen egy jó házasság, és egyikötök sem mond semmit a korról amúgy. Azt észrevettétek, ugye?
0: Találtam valamikor, hát igen, mert megint a korkártyát játszom. Voltam helyzetekben, amikor a kommunikáció a helyzetben a másik személlyel annyira intenzív, szép, mély volt, és nem számított az, hogy 30 évvel idősebb, vagy 30 évvel fiatalabb volt nála. Na, abból nem lehet házasság, tehát nem arról van szó, de a házasságok is tulajdonképpen interakciókból, találkozásokból, élményekből, életutakról, amik összefonódnak, adódnak, és hogyha egy adott pillanatban találsz valakit, aki valami októl fogva megért, vagy az az érzésed, hogy megért egy olyan módon, ami ritka, ami meglepő, ami feltűnő, és hogyha ez kölcsönös, akkor van több mint, tehát nem csak szerelemről beszélek, hanem mély kapcsolatról, kommunikációról, amire mindenki vágyik. És hogyha ez megtörténik valamikor, és van egy korkülönbség ottan, elképzelhető, hogy a korkülönbség nem a legfontosabb.
2: Ő nem csak házastárs, hanem lelkitárs is.
0: Hát szerintem az ideális az, amikor a házasságnak az alapja az egy mély barátság, az egy élettárs, ami egy lélektárs. Nagyon jó.

Az elmúlt percekben Mádli András és Kun Tamás mondta el a véleményét a korkülönbség a házasságban témában. Ha önöknek is van véleményük, várjuk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Találkozunk egy hét múlva. Viszonthallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok cím rovatunkat sugároztuk Lukács Orsolya szerkesztésében. A következő percekben híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről, a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akác virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk bándor méhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mély családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transzfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak. Írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok

0: be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106.500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Most erdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivója vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Versrovatunk következik, amelyben Dzsida Jenő Templomablak című költeményét osztjuk meg.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, keretem álló, emit molepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll. Nézz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása. Kék, ami békül, piros, ami lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön, itt len, belülről nézzen mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét!

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Grandwork angol nyelvű műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora késő elé műsorunkban szintén jó magam várom majd önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A nap gondolatával búcsúzom, amely Kovács András Ferenc költőműfordítótól származik. A vers több rétegű titok, mindig és mindenkinek más és más. Koronként más az olvasóknak is. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441 968.

8-as telefonszámon. A Madilli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti béreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések

0: szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről, a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akáci virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk vándor méhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsas megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak, írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106 500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. versen.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekti Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Tivadarfalvi Református Gyülekezet múltja és jelene.
4: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk, aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
3: Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudomány Egyetemen folyó munkát.
5: Szerintem legalább két dolog miatt fontos, az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt.
3: Két év Tajvanon, Satazalán ázsiai élményei.
6: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A tivadarfalvi református gyülekezet múltjába és jelenébe tekinthetünk be Seres János református lelkipásztorral, aki nagy élménnyel mesél a 90-es évek nagy ébredéséről, arról a korszakról, amikor sokan tértek meg. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: A tivadarfalvai református gyülekezet közösségi gócpontja az adott régiónak, nagyon sok éve már, nagyon sokféle megmozdulásban vannak jelen, és tényleg azt láthatjuk, hogy az intenzitása az éveken keresztül nagyon pozitív és nagyon áldott, rengeteg gyümölcsöt is termett. Mit kell tudni a református gyülekezetnek a múltjáról, a jelen pillanatban állásáról?
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek. Valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri. A mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
1: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
2: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván, elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlen falu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóniai konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
1: Fiatalság?
2: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárul. És ott voltak a fiatalok, 92 után nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
0: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány. A riporter Bódis Attila.
1: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
2: Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
1: Ugye

0: időknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézmény önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezeres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés. Tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatája, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAP szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak 5 évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
1: Az a szöveg, ami kikerült az intézmény közösségi oldalára, nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
0: Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést. Megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése 1-2 kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosak, könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Ugye hát az kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik. Ezeket az intézet mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzés is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
2: Az elmúlt percekben Bódis Attila összeállítását hallhatták.

0: Erdély. Sata Zalán a BBT-je újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évét pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a planetáriumban, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilbák Kincső.
1: Én a Bábesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Tajpejbe cserediáknak.
2: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
1: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott is, ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
2: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
1: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
2: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
1: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak, úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
2: És mit tanultál ott, milyen szakon tanultál?
1: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
2: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
1: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
2: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
1: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthagyják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
2: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
1: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
2: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
1: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
2: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről, mit tudsz mondani?
1: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
2: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
1: Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
2: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
1: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
2: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
1: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal legyünk egy hotpot étteremben.
2: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban, mik a jövőbeli terveid?
1: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
2: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
1: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
0: Az elmúlt percekben Sata Zalánt hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Szeretett testvéreim, akik élőben követnek bennünket, illetve kedves rádióhallgatók, akik az Agnus Rádió hullámain hallgatnak. Fohászkodjunk együtt. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Isten dicsőségére a 162. énekünket énekeljük. 162. énekünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.

Keresztény testvéreim, olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található Jób könyvének első részében, az első 12 versben. Jób könyvének első részéből, az első 12 versből a következőképpen szól hozzánk az Úr. Élt Údszföldjén egy Jób nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt. Félte az Istent, és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 juh, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, és velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. A kegyelmes Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba,
ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök kivalóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát igéje által, mikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten dicsőségére a 296. énekünk első, második és harmadik versszakait énekeljük. A 296. ének első három versszakával dicsérjük Istent. Az első versszak így kezdődik: amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat.

Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy amint vagyunk, úgy állhatunk ma eléd. Amint vagyunk, nem kell rejtegetnünk előled semmit sem. Amint vagyunk, félelmekkel, gondokkal, bajokkal körülvéve, amint vagyunk a magunk családi hajlékában otthon ülve, amint vagyunk tisztelettel és örömmel neked hódolva állunk ma eléd. Köszönjük, atyánk, hogy már most megtudhatjuk és átélhetjük nap mint nap azt, hogy milyen nagy és végtelen a te szereteted. Átélhetjük naponta azt, hogy a te kegyelmed minden gátat áttör. A te kegyelmed reánk árad, meggazdagítja életünket, szebbé teszi hétköznapjainkat, áldásossá teszi munkánkat, örömtelivé teszi életünket. Köszönjük, hogy a te kegyelmed igazán az a fajta gazdagság biztosítéka, amely nélkül hihetetlenül szegények lennénk. Köszönjük, atyánk, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk, gazdag lévén szegényé lett érettünk azért, hogy mi ő általa meggazdagodhassunk. Köszönjük, atyánk, hogy te így szeretsz bennünket. Ennyire önzetlenül szeretsz minket. Hálásak vagyunk az elmúlt hét minden pillanatáért. Hálásak vagyunk ezen a mai napon azért, hogy noha nem lehetünk együtt a te házadban, mégis hallhatjuk a te ígédet. Noha nem lehetünk együtt a testvérek közösségében, mégis a világháló, a rádió segítségével kapcsolatban lehetünk egymással. Odafigyelhetünk rád, és te megszólalhatsz ma is, családi hajlékunkban, otthon ülve. Megszólíthatsz bennünket úgy, hogy tudjuk, hisszük, te szólsz, és nekünk egy kötelességünk van. Hallgatni a te szavadat, hallgatni a te üzenetedet, teljes szívvel és teljes lélekkel odafigyelni rád. Segíts, atyánk, bennünket ebben a rád való figyelésben. Segíts bennünket ráhangolódnunk a te akaratodra. Szent lelked ereje által újítsd meg életünket, és tedd áldottá a mi Isten tiszteletünket. Ámen. Isten igéjének meghallgatására készülve a 430. énekünk első, második és harmadik versszakait énekeljük. A 430. ének mindhárom versszakát énekeljük el. Az első versszak így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg!

Keresztény testvéreim, Istennek szent igéje me által szól hozzánk, írva található Jób könyvének első részében, a 12-től 22-ig terjedő versekben. Hogy Jób könyvének első részéből, a 12-től 22-ig terjedő versekből miképpen szól az Úr, felolvasom, és kérlek, hallgassátok figyelemmel, keresztényekhez illő alázattal. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt: a marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: a káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kard élre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szél támadta puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét és megnyírta a fejét, aztán a földre esve leborult és így szólt: mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Így szólt Jób: mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Szeretett testvéreim, kedves rádióhallgatók! Májusban, anyák napja környékén, melyet az elmúlt vasárnap, május első vasárnapján ünnepeltünk, talán több tisztelettel tekintünk gyermekekként szüleinkre, nagyszüleinkre. Mindazokra az emberekre, akik életünknek részei, akik formálták, alakították életünk menetét, sorsát, jellemünk fejlődését. És ebben az időszakban talán szülőként is hálásabbak vagyunk az Istentől ajándékba kapott gyermekeinkért. Talán ebben az időszakban hangzik el leginkább a legtöbb családban az a megállapítás, hogy a család, mint a társadalomnak a legkisebb sejtje,
Milyen nélkülözhetetlen erőforrás. A boldog gyermekkor és a szeretetteljes családi, otthoni légkör és környezet mennyire pótolhatatlan minden ember számára. Az igazán fontos kérdés ma mégis az, hogy milyen családban kapnak ilyen nélkülözhetetlen erőforrást gyermekeink. Minden bizonnyal csak azokban a családokban, amelyekben az édesapák hittel vallják azt, amit a Zsoltárok könyvében így olvasunk, az Úrnak örökségei a fiak. Az olyan családban élik át a gyermekek nem csak a szülői biztonság örömérzését, hanem azt a fajta rendíthetetlen, Istenbe vetett bizalmat is, amely nélkülözhetetlen az ember számára, amelyben az édesanyák elfogadják azt, hogy az anyamé gyümölcse jutalom, amelyben szülők megértik azt, hogy az Úr áldása az, ami meggazdagít, és ott lesz áldást hordozó jövő nemzedék, ahol Istenben bízó hittel tudnak családtagok együtt leborulni Isten elé. Tudjuk, hogy ezt ma nagyon sok családban megélik. Én magam is tudom, hogy hány családban ebben a nehéz krízisekkel teli időpontban és időszakban hány családban leülnek a családtagok, szülők és gyermekek a számítógép elé, vagy a rádió készülék elé, együtt imádkoznak, együtt énekelnek, együtt hallgatják Isten igéjét, és együtt gondolkodnak el azon, hogy családként mennyire fontos életükben az Istenbe vetett bizalom. Milyen jó ezt tudni. Milyen jó ezt együtt megélni. A kegyes Jób is olyan édesapa volt, akinek példájából ma szülőkként és nagyszülőkként sokat tanulhatunk. Azt olvassuk róla, fedhetetlen, becsületes, istenfélő és bűngyűlölő ember volt, akit az Isten megjutalmazott 10 gyermekkel, és mindenféle földi gazdagsággal, ami boldoggá tette életét. És ő maga földi életének ezen ajándékaira úgy tekintett, mint Istentől jövő áldás forrásokra. Alázattal fogadta el ezeket az ajándékokat, és nem lett öntelté, felfúvalkodottá. Az ige leírásán keresztül ma bepillantást nyerünk Jób családi életébe is, és ott egy boldog ember, vidám családja körvonalazódik előttünk. Gyermekeivel egyfajta bensőséges szeretet viszony alakul ki. Felnövekvő gyermekei meghívják egymást születésnapi lakomájukra. Ez ma is természetes. Természetes az, hogyha valamiféle családi esemény van, születésnap, keresztelő, esküvő, vagy talán szomorúbb esemény, temetés, konfirmáció, akkor együtt van a nagy család. Együtt örülünk, együtt ünneplünk. A testvérek is itt meghívják egymást, együtt szórakoznak, kikerülve a családi házból is összetartanak. Nincs köztük széthúzás, pereskedés, rivalizálás és békétlenség. Hány szülő örülne ma annak, ha felnőtt gyermekei így szeretnék egymást? És hány szülő örül ma annak, hogy felnőtt gyermekei így szeretik egymást? Jó, bizonyára nem félt attól, hogyha egyszer lehunja majd szemeit, akkor összemarakodnak gyermekei az örökségen. Biztos volt abban, hogy az a fajta alap, amelyet az Istenbe vetett hit biztosított, elegendő lesz ahhoz, hogy gyermekei egymásra is, és Istenre is szeretettel figyeljenek oda.
Vajon megérti-e a mai ember, megértjük-e mi szülőként, nagyszülőként azt, hogy nem csupán csak az emberi szorgalmunk által lesz sikeres a mi életünk és a jövő generáció élete. Nem attól lesznek sikeresek gyermekeink és unokáink, hogy mi mindent megtettünk értük. Hogy mi a legjobbat biztosítottuk számukra, hanem kell-e valami ennél több is. És pedig az, hogy az Isten megáldja szorgalmunkat, munkánk gyümölcsét, gyermekeink jövőjét. Az Isten áldása nélkül hiába való korán felkelnünk, későn feküdnünk, fáradtságos munkával szerzett kenyeret ennünk, olvassuk a Szentírásban. Hiába való. Fontos ma Isten igéből megértenünk azt, hogy a gyermek olyan, mint egy pici nyörökség, a jövő biztosítéka. Jób igen gondos családapa volt, hiszen azt olvassuk róla, hogy összetartásra, szeretetre és megbecsülésre tudta nevelni gyermekeit. És talán nagyon sokan sóhajtva tehetik ma fel a kérdést, hogyan tudta Jób ezt elérni? Hogyan tudta a felnövekvő jövő nemzedék generációját ilyen áldott gyermekekké nevelni? A Szentírás nem titkolja előlünk a megoldást. Jób példás szülői szeretetének a titka abban rejlett, hogy Istenhez forduló édesapa volt. Olyan, aki tisztességes, aki fedhetetlen, aki becsületes, aki nem jár tisztességtelen utakon, akit Isten szeretete és Isten félelme jellemzett. És a gazdagság és jólét nem tette őt elbizakodottá, nem fordította el szívét Istentől, gazdagsága és javai miatt nem lett gőgös, hiú, beképzelt és nagyképű, nem hencegett gyermekeinek a sikereivel, nem önmagában volt büszke arra, hogy mi mindent elért az életben. Nem csoda, hogyha egy ilyen apának ilyen áldott jó gyermekei vannak. Azt is mondhatnánk, hogy Jób szilárd hite és rendíthetetlen bizalma Istenben, illetve példamutatása volt az az alap, amely által tisztességre tudta nevelni gyermekeit. Gondosan vigyázott arra is, hogy gyermekei ne csak egymástól ne távolodjanak el, hanem Istentől sem távolodjanak el. Azt olvassuk, hogy amikor vendégségeket szerveztek, és a vendégség napjai sorra lejártak, akkor elküldött Jób az ő gyermekeiért, és megszentelte őket. Vagyis az áldozatra alkalmassá tette őket, felkészítette őket az Isten tiszteletre. Igazán istenfélő édesapaként nem elégedett meg azzal, hogy végre kirepültek gyermekei a családi fészekből, és leveheti róluk a gondját. Hanem azt olvassuk, hogy egész életük során úgy tekintett gyermekeire, mint akikért ő felelős, akiket Isten rábízott. És olyan megható, amit ez az édesapa tesz. Úgy vallja meg Istennek gyermekei esetleges bűneit, mintha saját bűnei lennének. Ezt mondja, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonoszt gondoltak Isten ellen az ő szívükben. Mindent megtesz ez az apa azért, hogy gyermekeinek Istennel való kapcsolata rendben legyen. Nyilván tudta azt is, amit mi magunk is vallunk, hogy gyermekeinket nem tudjuk mi hitre nevelni. Hiszen a hit Isten ajándéka. Amit tehetünk, az, hogy vallásos életmódra neveljük őket. Megteremtjük azt az alapot, amelyre aztán ők maguk építhetnek. Tudta azt Jób,
hogy az Istennel való kapcsolat, ha nincs rendben, akkor nem lesz stabil gyermekeinek az élete. Akkor olyan könnyen meginog majd minden egy adott pillanatban. Tudta azt jobb, hogy a legfőbb ügye az embernek az, hogy Istennel rendezve legyenek a kapcsolatai. Nem csak rászólt gyermekeire jó, imádkozzatok, menjetek templomba, járjatok KT órára, menjetek vallásórára, hanem jobb együtt imádkozott gyermekeivel. Sőt, imádkozott gyermekeiért. Jobb nem csak igaz családfőként viselkedett, hanem valódi papja is volt családjának. Hiszen arra is gondja volt, hogy gyermekeinek esetleg felelőtlen életmódja során felhalmozott bűneiről vallást tegyen ő maga is Isten előtt. Ebben a hónapban, amikor hálás szívvel gondolunk édesanyánkra és nagymamánkra, aki összekulcsolt kezeivel imádkozni tanított bennünket egykor. Ebben a hónapban, amikor nem csak az anyákat ünnepeljük, hanem a szülőkre is, édesapákra, nagytatákra is szeretettel gondolunk, akik talán némelyikor szigorral, de végtelen szeretettel neveltek, tanítottak bennünket. Ebben a hónapban ma érdemes feltennünk magunknak egy kérdést. Van-e a mi gyermekeink, a mi unokáink előtt olyan követendő példa, melyet látva biztonságban érezhetik gyermekeink magukat? Van-e olyan szilárd alap, amely soha nem inog meg? Legyenek bármilyenek az életkörülmények, legyen bármennyire zord az a világ, és veszélyes az a környezet, amelyben élni fognak. Vajon sikerült-e megteremtenünk azt az alapot, melyre gyermekeink, unokáink önfegyelme, igazság iránti elkötelezettsége, munka erkölcse, az Isten iránti szeretet, remény és hit sziklaszilárdan épülhet rá? Van-e ilyen alap? Gondoskodtunk-e mi szülőként erről az alapról? Gyermekeink, akik sóvárogva vágynak arra, hogy mi rájuk figyeljünk és törődjünk, megkapják-e tőlünk mindazt, ami boldogulásuk, lelki fejlődésük szempontjából elengedhetetlen? Mi az apa hivatása? Az elsődleges hivatásunk az, hogy a mennyei atya képmásai legyünk. Hiszen a gyermek Isten képének elsődleges hordozója, és ezáltal meghatározója és körvonalazója is maga az apa.

Korotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Az Atya figyelemmel kíséri övéinek a mindennapjait. Sosem fordít hátat gyermekeinek. Mindenről tud, ami hatással van gyermekei életére. A mennyei Atya közelében a felnövekvő gyermek biztonságban érzi magát, és megérti, megérzi azt, hogy a törvény megtestesítője, az Atya milyen végtelen szeretettel szeret bennünket. Talán nem is sejtjük, hogy milyen fajta károsodás okozunk gyermekeink lelkében akkor, ha olyan törvények betartását kívánjuk meg tőlük, amelyek mögött nincs ott a törvényhozónak a szeretete. Ha a gyermek a törvény mögött nem látja a törődő, gondoskodó, óvva, intő törvényhozót, akkor talán kényszerből engedelmeskedik majd a törvényeknek, de amint a törvényhozó nem lesz jelen, az első dolga az lesz, hogy felrúgja ezeket a törvényeket, hogy szembeszegüljön ezekkel a törvényekkel. A törvény szeretete csak is a törvényhozó szeretetéből fakadóan valósulhat meg. Mondhatjuk tehát azt, hogy aki szereti Istent, az fogja szeretni majd Istennek a törvényeit is. Azokat a törvényeket, amelyek némelykor talán szigorúak, korlátozóak, de mindenképpen védelmet és oltalmat biztosítanak. Az életben a boldogulásunkhoz elengedhetetlen az Atya szeretete. Az édesapa és az édesanya a gyermek számára az első modell, amely alapján megérti és felismeri azt, hogy hogyan kell becsületesen élni, cselekedni ebben a világban. Szüleinkre tekintve szerzünk tapasztalatot arról is, hogy érdemes-e újra kezdeni valamit akkor, ha letepernek bennünket az életkörülmények. Érdemes-e újra kezdeni, felállni, Istenbe vetett bizalommal élni akkor, amikor ez nehéz. Amikor nem ez az első természetes reakciónk, érdemes-e felállni akkor, amikor elestünk? Jób életében egyik pillanatról másikra minden megváltozik. Koldus szegényi lesz a gazdag ember, elveszíti gyermekeit, vagyonát. Vajon hogy fogja elviselni ezt a változást? Összeroppan-e a teher alatt? Bizonyára szembesültünk már olyan helyzettel, amikor reménytelenségbe és élet undorba sodort valakit a katasztrófa. Amikor hihetetlen mértékű csapások zúdulnak az emberre, akkor a kérdés az, kibírjuk-e ezt épp ésszel? És meg nem csonkuló hittel? Nem az volna-e természetes, ha a Jób ezek után felrugná a hűséges kapcsolatot mennyei oltalmazójával? Nem ez volna természetes, hogyha szembeszegülne Jób Istennel, hiszen úgy érezhetné magát, mint akit cserben hagytak. Hát hova lettek a szép, kegyes családi gyakorlatok, a szokások? Hát mi értelme volt az áldozatvállalásnak, a bűnvallásnak, az imádságnak, ha minden rosszul alakult? Testvéreim, Isten soha nem várja azt tőlünk, hogy mindent megértsünk. Nem fogunk mindent megérteni abból, amit Isten cselekszik életünkben. Talán nem is az elsődleges dolgunk ez, hanem az elsődleges feladatunk az, hogy megbízzunk abban az Istenben, aki életünket kezében tartja.
a hűséget megpróbáló idősz,

időszakokban derül ki igazán az, hogy a bizalmunk, az Istenbe vetett reménységünk szilárd alapokon áll-e. Vajon az Isten hitünk mögött mindig csak az az önző érdek rejlik, hogy azért szeretjük életünk Urát, mert valami jót remélünk tőle? Jobb a keleti ember jelképes gesztusaival és rítusaival juttatja kifejezésre borzalmas fájdalmát. Megszagatja ruháit, leborotválja fejét, földre borul és imádkozik. Nem szitkozódik, nem káromkodik, nem jajveszékel és nem átkozódik. Imádkozik. És azt hiszem, hogy történet részletének itt van a csúcspontja. A mai igehirdetés is erre az egy szóra épülhet. Imádkozzatok, testvéreim! A megalázott, kifosztott ember, amikor Isten elé áll, akkor semmi más nem tehet. Csak imádkozhat. Olvastam valahol egy történetet arról, hogy a cirkuszi artistákat mindenek előtt elsőként arra tanítják meg, hogy hogyan tudjanak úgy leesni, hogy ne üssék meg magukat. A hívő embernek is van egy ilyen titka, testvéreim. Úgy tud esni, hogy nem üti meg magát. Ha egy istenfélő ember térdre esik, akkor akármilyen nagyot is essen, nem fogja megütni magát. Ha egy ember, ha Isten egyháza, ha egy nép a rá nehezedő teher alatt térdre esik, imádkozik, akkor nem volt értelmetlen a szenvedés. Ámen. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édesatyánk! Köszönjük neked azt, hogy te életünk minden pillanatában jelen vagyó és gondoskodó Istenként ott vagy, mellettünk vagy. Urunk, eléd hozzuk betegeinket. Vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat. Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak. Erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagyon nehéz terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk. Jóságos atyánk, mindenkit eléd hozunk, akinek karanténban kell lennie, aki talán ebben az időszakban egy kicsi elmagányosodott, akit senki nem tud átölelni. Törzsd el szívünket békességgel. És igen, atyán, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, hogy újra minden a régi lehessen életünkben. Minden a régi, kivéve egyet, a nap mint nap megújuló szeretetünket. Add, atyánk, hogy amikor minden a régi lesz, akkor mi új emberek lehessünk. Megújuljon bennünk a hit, a remény és a szeretet, a beléd vetett bizalom. Add, Urunk, hogy amikor minden a régi lesz életkörülményeink között, akkor mi újuljunk meg Krisztusban. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék, hogy gyermekeinket ajándékba kaptuk tőled. Add, Urunk, hogy hittel fogadjuk el, hogy egyszer meg fogunk halni, és ezt mi nem tudjuk kontrollálni, hogy csak te vagy örök.
hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, amit gyakran túl fontosnak tartunk. Tégy minket hálása mindazért, amit krízisek nélkül, bajok nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagytunk. Köszönjük, Atyánk, hogy benned bízhatunk. Köszönjük, hogy eléd vihetjük bajba jutott embereink, embertársaink, testvéreink sorsát. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, gyülekezeti tagjainkért, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak, akik szerettüket engedték el a feltámadás reménységével szívükben. Imádkozunk egy 66 éves asszony testvérünkért, aki mérhetetlen kínokat él át, aki úgy érzi, hogy életének már nincs többé értelme és célja. Te állítsd őt talpra, te erősítsd őt meg. Hálásak vagyunk, Atyánk, annak a kicsiny gyermeknek a sorsáért, akiért az elmúlt vasárnap imádkoztunk. Aki műtéten esett át, aki nehéz perióduson van túl, imádkozunk az ő szüleiért, hitük és reménységük megerősödéséért. És eléd hozzuk, Atyánk, ismételten gyülekezetünk fiatal tagjának, emesének a sorsát, aki hosszú ideje már, több mint egy éve ágyban fekszik, még mindig kómában van. Beszélni ugyan nem tud, de jelzéseket ad szüleinek arról, hogy ő élni szeretne, hogy ő újra örvendező gyermekként szeretné egykor majd átölelni családját. Köszönjük, Atyánk, hogy megtartottad az ő életét. Imádkozunk gondoskodó szüleiért, testvéreiért. Imádkozunk szüleinkért. Nagyszülőkért, gyermekeink sorsáért. Köszönjük, Atyánk, hogy térdre eshettünk ma előtted. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünk kéréseit, csendben imádkozzunk.

áldott Isten, aki meghallgatja csendes könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. A gyülekezet áldozatkész szeretetébe ajánljuk az adakozást, emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett, érettünk, hogy mi általa meggazdagodjunk. Szomorúan emlékezünk ezen a héten eltemetett testvéreinkre. Csütörtökön temettük a kékesi születésű, 81 éves korában elhunyt Zoltán Péter, és pénteken temettük a kolozsvári születésű, 65 éves korában elhunyt Szász Árpád testvéreinket. Elhunyt testvéreink szeretteit emlékeztetjük Isten igéjére, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. Hirdetjük szeretett testvéreinknek, hogy a jövő vasárnap délelőtt 10 órától itt, innen a kolozsmonostori református egyházközség templomából ismét élőben közvetítjük az istentiszteletet. Köszönjük, hogy imádságos szívű résztvevői ezen alkalmainknak, mindazok, akik bennünket néznek, hallgatnak. Áldásra várva a 461. énekünk első, második, harmadik és negyedik versszakait énekeljük. A 461. énekünk első 4 versszakával dicsérjük Istent. Az első versszak így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti béreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámítható.

0: számíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akác virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk vándorméhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 ezer lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak. Írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106.500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas Szakszervezeti Szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agere Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Ézsaiás próféta könyve 63. részének 15. verse.

Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 18. versen.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Ézsaiás proféta könyve 15. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma. Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Nélkülözhetetlen ember című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

63. fejezetének 15-től 19-ig terjedő verseiből olvasom. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért marad távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. A kérdés talán ismerős, hol van most féltő szereteted és hatalmad? Sokszor elhangzik ez a kérdés ma is, akár a hívő ember ajkairól is. Ha bajban, nyomorúságban vagyok, hol van Isten ilyenkor? Jöjjön gyorsan a segítség, lehetőleg azonnal és úgy, ahogy azt elgondoltam. Mert ha nem, akkor itt a kérdés, hogy hol van féltő szereteted. Felolvasott ígerészben így imádkozik a proféta. Tekints le, nézd le! A kérés sürgető voltát azonnal átérezzük és megértjük, milyen helyzetben kiállt ő az Úrhoz. Miért engeded, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen és ne féljen téged? Egy kritikus történelmi helyzetben, a kibontakozás helyett vitákba kavarodva, széthúzást megélve élik az életüket, a fogság után visszatértek. Eltévedtünk, mondja a proféta, mert nem a te utaidon jártunk. Megkeményedett szívünk nem keres és nem tisztel téged. Céltévesztett emberi életek. Sokunknak a mindennapok egyik legkínzóbb jellemzője az, hogy eltévedünk. Hogy elindulunk valamerre, és bár most már rendelkezésünkre áll sokfajta segítség, mégis megtörténik az, hogy ne oda érkezünk meg, ahova szerettünk volna. De az eltévedés, a céltalanság érzése arról is beszél, vagy arról is szól, hogy rövid távú célok és vágyak azok, amik lefoglalják a mi szívünket, és a hosszú távú célról rég elfeledkeztünk. Feláldozunk sok mindent a pénzért, aztán feláldozzuk a pénzünket az egészségért. Izgatottak vagyunk a jövőnkkel kapcsolatban, és már észre se vesszük a jelen napjait. A kemény szívűségünk pedig arról szól, hogy ügyet sem vetünk Istenre, mintha nem létezne. Nem csoda, hogy a proféta így imádkozik, tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Teljes bátorsággal szólítja meg Istent. Mert átélte már, hogy Isten segített, megtapasztalta irgalmát, és azt, hogy mit jelent az Isten reánk való tekintése. Isten szent és dicső hajlékában lakozik, mondja, egészen más világban, mint amiben mi élünk. Nincs bezárva, nincs hozzákötve földi dolgokhoz. De úgy érzi egy idő után az imádkozó ember, hogy már nem elég, hogy Isten csak lenéz. Több kell az ő közelségéből, több kell az ő jelenlétéből. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Nem elég, hogyha kinézel az égi hajlékból, hogy megragad szívünket. Szállj le hozzánk, gyere közénk. És évszázadokkal azután, hogy ez az imádság először elhangzott, egy különös éjszakán, különleges módon meghallgatásra talált. Meghallgatásra talált mindazok kiáltása, akik ezekkel a sorokkal tudtak együtt imádkozni akkor és azóta is. Isten kilépett dicsőséges és szent hajlékából, és egy gyermek született meg Betlehemben. Szétszakította az eget, és leszállt. Belépett ebbe a világba, hogy részese legyen mindannak, ami miatt a proféta ezt a panasz éneket megfogalmazza.
úgy jött el közénk, hogy addig marad, amíg végig nem éli egy ember történetét, születésétől a haláláig. Hány embernek változott meg az élete attól, hogy Isten leszállt és cselekedett? Valószínű sokaknak. Isten szétszakította az eget, Krisztusban közénk jött, hogy megváltozzunk, megtérjünk és üdvözüljünk, akkor tegyük meg mi is azt, hogy elmondjuk másoknak is. Isten nem csak lenézett, nem csak kitekintett, hanem el is jött közénk. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hallod az emberi imádságot, hallod a kimondott szavakat, de ismered szívünknek gondolatait, amiket ki sem merünk talán hangosan mondani. És köszönjük, hogy teljesítetted a nagy kérést, a nagy vágyat, hogy ne csak letekints ránk, hanem elgyere közénk. Köszönjük, hogy Krisztusban itt jártál, a földön jártál, most pedig szent lelked által vigyázol, gondoskodsz rólunk. Áldott légy ezért. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Hajdó Tíme, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk az Ézsaiás proféta könyve 15. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Nélkülözhetetlen ember című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Nélkülözhetetlen ember. Dávid rabbit megkérdezte egyszer Áron rabbi, hogy mekkora személyzet áll rendelkezésére. 5 munkatársam van, mondta a megkérdezett. Kollégája azt is tudni szerette volna, hogy mi ezeknek a feladata. Hát az egyik a titkárom, a másik a vendégeimmel törődik, a harmadik a ház körüli feladatokat látja el, a negyedik a beszerzéseket végzi, az ötödik a pénzügyi dolgokat rendezi. És te mekkora személyzettel dolgozol? Érdeklődött Dávid rabbi. 6 emberem van, hangzott a válasz. 6? Ezen kicsit elcsodálkozott Dávid rabbi. És mit csinálnak? 5 ugyanazokat a feladatokat végzi, mint a te munkatársaid. És a hatodik? A hatodik? Ő a legnélkülözhetetlenebb. De hát miért? Ő egész nap mellettem van, mindenhova elkísér, és bármit mondok, bármit teszek, mindig csak ennyit mond. Csodálatos. Csodálatos,

Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Példabeszédek könyve 15. részének 33. verse.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, keretem álló, emit molepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll. Nézz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása. Kék, ami békül, piros, ami lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön, itt len, belülről nézzen mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot és békét,

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan vezette el Rumcájzt egy pár cipő a tisztességhez? Már harmadik éve tartott Rumcájz zsiványsága. Kint fényesen világított a hold, de a barlangot, ahol Rumcájz és Manka aludt, betöltötte a fekete sötétség. Egyszer csak valaki nagyot ásított.
2: Te vagy az, Rumcájz?
1: Kérdezte Manka. Rumcájz a másik oldalára fordult a fenyőgerendákból készült ágyon.
3: Dehogyis!
2: Az hiányzik csak, hogy farkas lopakodjon a barlangunkba.
1: Ilyet meg Manka. Fényt gyújtott és minden sarkot átvizsgált. Bevilágított Rumcájz ágya alá is.
2: Ez az.
1: Ott van az ágy alatt Rumcájz cipője. Szemre való lábbeli saját munka. 3 évig megállás nélkül szolgált. A jobbik fele csak úgy ásítozik. Rumcájz felült, lábát lelógatta az ágyal, lábfejével vakarózott, és elgondolkozva körözött a hüvelykujjával.
3: Onnan szerezzek most új cipőt?
2: Ha a városban élnél, vehetnél, felelte Manka. Csak hogy zsivány vagy. Hát kapj el egy susztert, ha átmegy az erdőn, és vedd el a cipőjét.
1: Rumcájz, ahogy ezt hallgatta, annyira elkomorodott, hogy a szakálla gomolyogni kezdett, mint egy fekete felhő. Aztán kordovánbőr zekéjéért nyúlt, hogy kivegye belőle cipőfűzővel átkötött iratait, majd közelebb húzódott a fényhez.
3: Most jól figyelj, Manka! Ez az én tisztességes inaskönyvem, ez pedig a mesterlevelem. Suszter voltam, és megmondom neked egyenesen, zsivány kézzel nem nyúlok Suszterhoz.
2: Ne Rumcájz, csak nem futkosnál itt nekem mezitláb az erdőben,
1: aggódott Manka.
3: De bizony futkosnék,
1: dobbantott Rumcájz mezitláb. A helyzet reggelre sem javult. A cipő jobbik fele egyre csak ásítozott. Rumcájz cipész kalapácsa ott hevert a kis üzletben, a jicsini tornyos kaputövében, így nem volt mivel megjavítani a cipőt. Reggelre az a hír járta be a Raholec erdőt, hogy a zsivány Rumcájz megtanul mezitláb járni. Az eseményre összegyűltek a szarvasok, a mókusok, egy sziklára letelepedett a sas, egy gajra a függőcinke, a kövek mögül kíváncsian pislogtak az apró viperák és gyíkok. Amikor felkelt a nap, így szólt Rumcájz.
3: Hát akkor nekiindulok.
1: Letette a pisztolyát. Manka keresztet vetett rá, és Rumcájz kilépett a barlangból.
3: És rögtön az első lépésnél megbotlott egy kőben. A második lépésnél egy sün keveredett a lába alá. A harmadik lépést már meg sem próbálta. Leült egy fatönkre. Csak nem hagyom, hogy kinevessenek az erdei állatok.
1: Manka megsajnálta.
2: Nem élném túl, ha bevernéd a hüvelykujjadat, mondta. Akkor inkább magam megyek Suszterlesre.
1: Elindult a keresztúthoz a tölgyfa alá, amerre a vándorlegények járnak világot látni. Amikor odaért, szedett egy marék áfonyát, és zsiványosra maszatolta vele az arcát. Majd egy nagy kőtömb mögé rejtőzött. Saját pisztolya nem volt, ezért Rumcájzéval célzott. Hogy gyorsabban teljen az idő, a Rumcájztól eltanult zsiványfogásokat gyakorolt.

0: Látja ám, hogy valaki közeledik a Jicsini úton. Egy cipész inas volt, a neve Kígyócska. Vállán vitte a vándorbottyát, amin egy pár magas szárú cipő himbálózott. Nem volt benne semmi különleges, csak egy cédula, amire ezt írta csehül, németül és franciául. Ez egy tisztességes cseh cipő, tartós és szép, bármi az idő. Kígyócska mesterlegény valahol Österreichban vagy Svájcban akarta eladni. Közeledett Mankához a Jicsini úton, és a tisztességes cipő ott lengedezett a vándorbottyán. Ekkor Manka hipp és hopp, elő a sűrűből, csizmafogással a cipőért nyúlt, és a vándorbot már is üres volt. A mesterlegény nem vett észre semmit, tovább vándorolt. Manka egyenesen Rumcájzhoz szaladt. Akkor most felveheted a cipőd? Rumcájz minden oldalról szemügyre vette, megtapogatta az új cipőt, és a meglepetéstől szinte felkiáltott.
1: Az angyalát, ez bizony alapos munka.
0: Sokat fogsz járni benne, mondta Manka, és segített felvenni a cipőt. Rumcájz felállt, próbálgatta a cipőt, és felsóhajtott.
1: Mintha rám öntötték volna.
0: És tett egy lépést. És még egyet. Aztán egy harmadikat, aztán meg akart állni, hogy megdicséri a lábbelit, csak hogy a lábbeli tovább ment. Semmivel sem lehetett megállítani. Hiába kiabált Rumcájz, hiába mondott neki szépeket, a cipő csak vitte magával. Átfutott Rumcájzszal az erdőn, végig a császári országúton Jicsin felé.
1: Manka, nem lehet megállítani!
0: Kiabált a Rumcájz. A cipő szárán lobogott a cédula, amire több nyelven is rá volt írva, hogy tisztességes cipő.

0: Mesebolt. Volt egyszer egy mesebolt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek, öreganyok szőttek fontak, aprómanok táncba fogtak, kaszáspók vart az ablakban, lidérc ugrált az udvarban, a lámpában ecet égett, az egy lábú kettőt lépett, cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt.
1: Az éjszaka. Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban. Az éber egér se kapargál. Alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár. Alszik a pergő búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng. Hideg érem az égen. Fölkel az ősz, és lopni lopakszik az éjben.
0: Altató. Lehunja kék szemét az ég. Lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét. Aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darázs. Vele alszik a zümmögés. Aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s míg szendereg a robogás, álmában csönket egy picit. Aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás. Máma már nem hasad tovább, aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás, a jó cukor is aluszik. Aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, óriás leszel. Csak hunyd le, kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona. Vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs. Este jó, este jó. Este jó, este jó. Este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék víznótát fötyül, bogárkarika forog a lámpa körül. A táncuk karikás, mint a koszorú, meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon. El is érem már talán, olyan alacsony. De az ágy meg a szék messzire szalad, mint a füst, elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Kiemel. Kiemel, ringat engemet. Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet. Elolvadt a világ, de a közepén anya ül.
1: Indiában.

0: éjjel a vadak. Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeme cikkanát a dzsungelen, mikor dédapa is kicsi volt még, élt egy nagy fejedelem. Parancsot adott, büszkét, szigorút, fogjon mindenki szerszámot. Oda, hol a lombzenére táncot lejt a hold, épüljön 700 ékes palota. 700 ékes palota közé kincstárat vasból rakatott, s a napot akarta ráveretni, mint óriás tüzes lakatot. Hiába szörnyedt el a nép, s kérlelték vének és papok, ami égi, ne hozd a földre! A kapu pántja kérte a napot. Feszült létra a felhőszélihez. Megbillent az, a létra leszakadt. Fogtak sasokat könnyű szekérbe, a hámot szétszették dalos madarak. S míg sürgött irtózva, serénykedett a dolgos népek megdöbbent zöme, kisült a vetés, kigyúlt a város, kicsordult a nap lángos özöne. Mint a zuhatag hult alá a tűz. Álva száradt el a fejedelem, s a 700 palota helyét elfoglalta az őserdő egy hűves éjjel. Színes tintákról álmodom. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kis leánynak. Egy kis leánynak, akit szeretek. Krix-krakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat. És kellene még sok száz, és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító. És kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány. Akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkor a kapu alján. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat. És akkor írnék, mindig-mindig írnék kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal. És el nem unnám, egyre-egyre írnék, egy vén toronyba, szünes szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog! Kiszínezném vele az életem.
1: Vásár.
2: Olcsó az alma! Itt van halomba! Aki veszi, meg is eszi!
3: Kis trombitát vegyenek! Pirosot, fehéret, lilát, sárgát, kéket! Mézes bábot vegyenek!
2: Tükrös szívet! Szépen! Szalad igazán, igazán! Köszörűs vagyok én! Kutyaszánon futok én!
4: Van egy csizma eladó? Hóba, sárba, mindig jó!
2: Van kis csizma eladó! Szép varrás a szárán! Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám!
4: Van-e ködmön eladó? Szélbe, fagyba, mindig jó.
2: Van kis ködmön eladó. Szép hímzés a vállán, hogyha ilyet hordanék.
5: Érkezik a vándorcirkusz.
2: Bizony, sose bánnám.
5: Hoznak elefántot. Tarka bohóc vezeti, Füstipisti követi.
4: Ilyet sose látott.
2: Sátor alól kikiáltó szétnéz.
3: Itt látható a nagy hírű bűvész. A lábával ő karikázik. A kezével egy citerázik, az orrával orrönganázik, a fülével figurázik, a szemével gurgulázik, a szájával vacsorázik.
2: Jó márca cseberben, csuprom telemertem. Tele van a csuprom, idd már.
5: Kinefusson!
0: A csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unt a szegény jámbor, hogy ő télen, nyáron, örökken, örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik, ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni? Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka! Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled. Nagy eszű rókának szót fogad a

0: Nagy véga leugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
1: Azt hiszem, galamb vagy,
0: csípte meg a róka.
2: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka, csóka csípte róka.
0: Így lett fehér galamb, a csókai csóka.
3: Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
4: Igaz volna a ma vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
1: Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese.
4: Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát?
1: Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg.
4: Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten.
1: Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott.
4: Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
1: Kacsa. Füvet rágok, lomhán, legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
4: És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
1: Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!
0: A szél és a nap.
3: Egykor régen szélúrfival fogadott az öreg nap egy vándor köpenyét, melyik lophatná el hamarabb.
0: Jött szél, s magát felfúván zúgott, búgott, mint csak tudta, a köpenyt úgy húzta, fúzta. Hát a vándor mit csinál? Elébb ugyan félelmében ilyetten kap fűhöz, fához, de a köpenyt majd a válhoz szorítgatja, s odébb áll. Mosolyog a jó öreg nap, s hősugárral fényes szépen megindul a tiszta égen. Hát a vándor mit csinál? Lassabban megy, meg is izzad, a meleget alig állja, majd a köpenyt földhöz vágja, s hogy pihenjen rajt, megáll. Egykor régen így nyeré meg szélúrfit az öreg nap. Többet ésszel, mint erővel. Így közel, úgy hamarabb.
3: A képzelet varázspálca. Hogyha fáradt vagyok nagyon, mesekönyvem lapozgatom. Nézegetem a képeket. S hasonlókat festegetek, csak hogy minden más lesz nálam. Víziló nő a tojásban. Körbeforgó kerge birka lesz rajzomon a körhinta. Egy sündisznón fecske vágtat, és lábuk lesz a labdáknak. Gőzmozdony lesz a sárkányból, a tehén egy truccal táncol, orszarva van az egérnek, a verebek mendegélnek. Róka él a csigaházban, a kétpopu tevén szárny van. A kenguru erszényében egy elefánt alszik éppen, és egy cica kényes orrán tótágast áll egy oroszlán. Egy léggömb meg úgy dobolgat, hogy elkergeti a holdat a helyéből és helyébe, maga a dobszál az égre. Csacsit eszik egy kis virág, hinta lovagol a zsiráf, a béka meg kígyót bűvöl, krokodil lesz a szegfűből, a gyorsvonat karikát hajt, mókus farka van a ráknak, a majomnak meg agancsa, hogy a delfint megszalassza. Van könyvemben varjúkutya, gyíkpelikán és sasbika.
0: Ilyen az én birodalmam. A föld alatt, a magasban repül furcsa állatkertem. De holnap már újra festem. Egész más lesz minden állat. Új arca lesz a világnak. A képzelet varázspálca.

mondja egyszer édesapám, hallott fiam Péter, kifogyott már a padláson a jó kolbászétel. Rakd szekére két pár ökröt, s fogd be négy zsák lisztet, eredj velük a halomba, s hoztok, amit visztek.

0: tanár ül a parton, s mint a szesz gyár úgy pipál. Ráköszönök, szép jó estét, fényes délben senki pál. A minap még itt elláttam, hová lett a malma? Egy-kettőre megkerítse, élve vagy halva. Mondja erre, víz a malom meghűlt a sok víztől. Reggel, este, éjjel, nappal, köhécsel meg prüszköl. Láza is van, s dézsányira földagadt az orra. Elment ám a korcsomába egy kis forral borra. Indulnék, de jön a malom szembe, hát hótrészek. Azt rikoltja,
1: itt sem vagyok, megyek és emlékszek.

húsra. Nosza nyomban leütötte, aztán meg is nyúztak. Nyársra húzta, megsütötte, istenesen bevett. Mondta is, hogy nem kóstolt még ilyen

0: Hazamentem, édesapám várt már.
1: Hát te fiam, ugyan biza olasúlyba jártál.
0: Elmeséltem, hogy volt, mint volt, ő meg nagyot nevetett.

Gondjaim vannak. Furcsálom, hogy miért mindig csak azt mondják, ha megyek el, hogy jó legyél, meg hogy vigyázz magadra. Biztos félnek, hogy így egyszer még jól is fogok viselkedni.

Vannak dolgok, amikre nem tudom a választ. Vannak, amikre tudom, de még nem találtak ki szót rá. Olyankor hallgatok, és úgy örülök, hogy nincs annyi szó, ahány pillanat.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Atyám, imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.